Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Május 20-a van, szerda, a kedves Bernátok és Felíciák. Nagyon boldog névnapot kívánok a további ünnepelteknek, születésnaposoknak, pedig nagyon sok boldogságot. Ezen a napon 528 éve Vasco da Gama portugál hajós eljutott Indiába Afrika megkerülésével, és ezzel gyakorlatilag új korszakot nyitott a tengeri kereskedelemben és a felfedezések történetében. 113 éve született Kozák László, Jászai Mari díjas színész, akit rengeteg klasszikus magyar filmből ismerhetünk, játszott többek között a Tizedes, meg a Többiekben, a Hamis a babában, vagy éppen a Körhintában is, és hosszú éveken át a Madách Színház, valamint a Víg Színház meghatározó színésze volt. És ez a naphoz kapcsolódik még Emily Earhart neve is. 94 éve ő lett az első nő, aki egyedül átrepült az Atlanti-óceánt. Akkoriban ez egészen elképesztő teljesítménynek számított, és utána még több repülési rekordot is felállított. Ez tehát május 20-a. Tarts a Petőfivel ma is, rengeteg jó zenét hallhatsz a napot kísérőjeként. Már is Dori Mocival folytatjuk, ez a

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A mai napon még egy-egy futó zápor vagy zivatar simán előfordulhat, de ezek nem lesznek jelentősek. Az északi északnyugati szél több helyen megélénkül, időnként kicsit rá is erősíthet. Most hajnalban még hűvösebb a levegő, 5 és 12 fok között alakulnak a minimumok, délutára viszont már kellemesen meleg, 21-26 fokos hőmérsékletek jönnek. A hosszú hétvégére pedig egyre inkább nyári hangulat körvonalazódik, akár még strandolós programokat is tervezhetünk. Bizony! Na vágjunk neki a szerdánknak, így május 20-án, megyünk tovább egy újabb hazai kedvenccel, ezúttal Berkes Olivértől, ez a Jó vagy rossz legyek.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nagy lendülettel vágunk neki egy újabb órának a szerda hajnalunkból. Itt a Petőfi, május 20-a van, hello, én Megyesi Gábor vagyok. Találkozhatsz ebben az órában majd a Szintaxissal, hozom az Edgar csapatát is, velük közelebbről megismerkedünk. Most pedig jön a Middle Mr. Ed és a Drifter in the Dark.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

Szerda hajnalban is igazi különlegességek, nagy kedvencek, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az Edgár egy fiatal magyar formáció, mely még tavaly kezdte igazán komolyabban felépíteni a saját útját. A basszusgitáros Makajda Bence Mezőkovács házán nőtt fel, civilben a Békés Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság sajtó szóvivője. A zenekar frontembere pedig dr. Steyer Edgár, aki szintén Mezőkovács házi kötődésű, a hétköznapokban jogászként dolgozik. Az Edgár első koncertje még a 2024-es Csabai Kolbász Fesztiválon volt, és tavaly is visszatértek ugyanarra a színpadra. Azóta 9 daluk jelent meg, köztük a Hazahúz, mely a Fiatal Szívvel Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 című műsor betétdala lett az M2 Petőfi TV-n. A Veled utazom zenéjük pedig könnyed, pozitív hangulatot sugároz. Arról szól, hogy a rohanó napokban is érdemes megállni egy pillanatra, és észrevenni a jó dolgokat. Ez jön most, itt a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az elmúlt időszakban egyre súlyosabb asszály alakult ki itthon. A talaj sokfelé kiszáradt, a mezőgazdaság pedig már kifejezetten aggódva figyelte a felhőket, hogy jönnek-e. Ehhez képest az elmúlt napok látványos fordulatot hoztak. Záporok, zivatarok, tartós esők és enként viharos szél söpört végig az országon. Több térségben rövid idő alatt annyi csapadék hullott, amennyi májusban máskor hetek alatt szokott. A legjobban a délkeleti ország rész járt. A Tiszántúl déli felén heves zivatarok alakultak ki, és Gyoma Endrődnél több mint 50 mm esőt is mértek 24 óra alatt. Sok ilyen 20-30 mm közötti mennyiség hullott rövid idő alatt, ami már érezhetően azért enyhítette a száraz talajállapotot. A zivatarokat felhőszakadás, erős villámlás és viharos széllökések is kísérték. Közben az ország más részein sokkal kevesebb eső esett, a Dunántúl nyugati felén például alig, így ott az asszály továbbra is maradt, bár a felső talajréteg több helyen átnedvesedett, országos szinten még nem oldódott meg a vízhiány, az viszont biztos, hogy az elmúlt napok esői nélkül a helyzet sokkal súlyosabb lenne. Hát nem véletlenül mondják, hogy a májusi eső aranyat ér, de azért még eshetne egy picit. Ami biztos, hogy a pünkösdi hosszú hétvégére igazi nyárias időjárást jósolnak, úgyhogy akár még egy kis strandolást is beiktathatunk. A folytatásra Sárik Péter érkezik Fábián Julival, ez a Change the World, itt a Petőfi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A méhek világnapján, így május 20-án megyünk tovább a szerda hajnalunkban. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Ebben a körben jön majd Keresztes Ildikó, a Volkova, a Firkin, vagy éppen most Raúl, ő énekel. Itt a Ciao Ciao.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Épp itt az ideje felpörögni, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jön a Fonogram díjas Firkin zenekar, akik 15 év alatt több mint 750 önálló koncertet adtak 18 országban, mint Kanada, az Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, de nagyon sokáig sorolhatnám. A zenekar nemzetközi szinten elismert, tehát kedvelt együttessé lépett elő, hűséges a rajongótáborral, ami egyáltalán nem csoda, mert hogy a koncertjeik igazi öröm ünnepek, nagy buli hangulat, minőségi zenéléssel, a közönséggel való őszinte és baráti viszonyulásuknak eredménye az egyre bővülő Firkin család. Most a csapattal megyünk tovább, ez a Csak annyit mondanék. Itt a Petőfi.

0: magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap úgy fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd egy romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod. Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával. Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, adj egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: csak szórt közéjük az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: A magyar zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
2: Kövess minket Instagramon is! Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Söti Barbi és az Érezz ideben a Petőfin, ahol minden magyar egyik hölgy követi a másikat a szerda hajnalunkban. Jó, hogy itt vagy, töltsük együtt a hajnalt jó kis zenékkel és friss tehetségekkel. Szofiával megyünk tovább, aki a melankolikus R&B és az álomszerű pop keverékével áll a közönség elé. A most következő zenéről azt mondja, hogy a távolság és a hiány érzését hozza közel lágy vokálokkal és finom ütemekkel. Hát reméljük, hogy a tavalyi első fellépések, szárnybontogatások után idén újra találkozhatunk vele.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Irány a reggel, így szerdán, május 20-án. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, én pedig rengeteg jó hazai zenét hozok neked az ébredezés mellé. Itt lesz majd például a Maybellian Sunsculottes, a Levels, vagy éppen most Jónás Vera Karácsony Jánossal. Ez az utolsó szerelmes dal.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

Rock and roll, itt volt az Escape My Shadows, a széttép betemet dalával a Petőfin, ahol minden magyar, és ha már rock and roll, akkor élő zenéből nem lesz hiány ezen a héten sem, mert hogy a mai napon találkozhatsz Pál Balázs Carmennel és Oliver From Earth-szel, akik élő stúdiókoncertet adnak nálunk, holnap itt lesz a Red Bank zenekar, pénteken pedig a Kertek Alatt is színre lép. Ezeket a csapatokat, előadókat tehát élőben hallhatod minden hétköznap 13 órától itt nálunk a Petőfin, és láthatod is a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon. Ébredezzünk együtt a folytatásban Gábor Márkóval, ez a Fel kéne nőni, itt a Petőfin. Jó reggelt!

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Ma azért többnyire napos időre számíthatunk, csak időnként növekedhet meg a gomoly felhőzet, de jelentősebb mennyiségű eső nem lesz. Az északi-északkeleti szél még többfelé élénk lehet, viszont a csúcs hőmérsékletek már egészen barátian alakulnak, 20-25 fok környékén. És ugye jön a hosszú hétvége, igazi nyárias idővel, csak elszórtan záporokkal. Lehet tehát tervezni a hosszú hétvégére a szabadtéri programokat, sőt akár egy jó kis strandolást is beiktathatunk. A folytatásban jön mindjárt a Pink and the Panther csapata, de előbb a Balkán VIP-t hozom az ébredezés mellé. Ez a Sokszor hazudtam. Jó reggelt! Ki vagyok?

0: Csak itt lenni.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar szerda reggel sem maradsz hazai kedvencek nélkül, mert hogy Habóczky Máté kollégám már megérkezett ide a hajóra, rajtól a halló magyarok, és Máté a jó zenék mellett természetesen, mint mindig, ma is hoz sok-sok hasznos infót, érdekességet neked. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, legyen szép a szerdád!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral. Megérkezett az uniós forrásokról tárgyaló küldöttség Budapestre. Meghalt Scherer Péter.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Elütöttek egy gyalogost a 610-es főúton Kaposvárnál. Az 1-es kilométernél a főutat lezárták, a városon keresztül lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre. Elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Az első egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank. Erről Varga Mihály, a jegybank elnöke beszélt egy szakmai konferencián. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a MÁV a nyári balatoni forgalom idejére, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, dolgoznak a tartós megoldáson, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat a BYD a szegedi gyár építése során, írta a Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László felszólította a kínai autóipari cég vezetőjét, hogy fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Scherer Péter 64 éves volt.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél többfelé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: jó reggelt kívánok! Indul egy újabb nap, méghozzá egy szerda, így 2026. május 20-án, 6 óra után járunk. Ballagunk szépen az idei tavasz felé. A zenei felhozatalból természetesen ma is magyar kedvencek várnak, elsőként az Elefánt és a Kár.
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ma délután majd Pál Balázs, Carmen és Oliver from Earth koncertezik. Egy nemzetközi dalszerző táborban találkoztak 2024 őszén Szlovákiában, ahol amikor egy csoportba kerültek, hamar kiderült, hogy könnyen megtalálják a közös hangot. A véletlen találkozásból őszinte barátság alakult ki, és egy olyan együttműködés, amit azóta is visznek tovább. Két hónappal megismerkedésük után már az első közös duettükhöz forgattak videóklipet Izlandon. Az első duett és a dal 2025-ös szereplésük, ahol a döntőig jutottak, pedig megerősítették őket abban, hogy érdemes és szeretnének ők is együtt alkotni. Jelenleg is dolgoznak új dalokon és örülnek, hogy ezt az utat együtt járhatják. Mi pedig örülünk, hogy ellátogatnak hozzánk 13 órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, tehát nézheted a koncertjüket. A Hiperkarmát pedig legközelebb majd Szentendrén nézheted május végén. Zúzás, treppet, balladákat, régi és új dalokat, érdekességeket, meglepetéseket egyaránt ígérnek, úgyhogy izgalmas koncertre van kilátás. Napsütötte rész, ezzel pedig ébresztenek. Itt a Petőfi.

0: mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Egy emlékezetes felvétel Margaret Island-től. Ez volt a Nem voltál jó. Egy kicsit furcsa, hogy ők már nincsenek együtt, már nem zenélnek együtt. Bízunk benne, hogy azért majd évek múltán összeállnak még egy-egy koncertre. Május 20-a van, 94 évvel ezelőtt Amelia Earhart, amerikai pilótanő egyedül repült át az Atlanti óceán, ő lett a második pilóta Charles Lindbergh után, aki egyedül megtette ezt a távot akkoriban. Mindez abból a szempontból érdekes nekünk itt egy átlagos szerda reggelen, hogy bizony merjünk nagyot elmondni, és nagy lendülettel vágjunk bele a napi teendőkbe ma is. Jönnek a legfrissebbek, aztán pedig Drew-val, Hybriddel várlak vissza, Csak nekem táncolt, hamarosan a Petőfi.
2: Csak nekem táncolt, és micsoda lánc.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő várható egy-egy záporral, zivatarral. Lengyelországban tárgyal a miniszterelnök. Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallás határideje.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Elütöttek egy gyalogost a 610-es főúton Kaposvárnál. Az 1-es kilométernél a főutat lezárták, a városon keresztül lehet kerülni. Baleset történt az 578-as főúton Pécs határában az Üszögi úton. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között több helyen lelassul a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
4: Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról. A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet, ebből 3 esetben javasoltak kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársaság elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap eljegyezte az igazságügyi miniszter.
5: A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó, vagy a puzzle, inkább a puzzle, a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy a utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
4: Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció is. Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával a Fidesz egyetértett. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter a tegnap kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására több miniszter is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén.
5: Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
4: Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert is miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Magyar Péter kormányfő. Közösségi oldalán a Krakkóba tartó repülőről közzétett fotóhoz azt írta, Orbán Anita miniszterelnök helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatása esetén nevezte ki a tegnapi naptól miniszterelnök helyettesnek Ruf Bálintot. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti

0: Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsik fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity szerelvény van, mint a korábbi években. A tárcavezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal, a kapcsolat helyreállítása megkezdődött. Minőségi tudástőkére az egyetemi és az akadémiai rendszer átszervezésére lenne szükség ahhoz, hogy Magyarországra ne elsősorban összeszerelő üzemként tekintsenek. Ez azonban időbe telik, mondta Lentner Csaba közgazdász. A szakember a Kossuth Rádióban arról is beszél, helyesli, hogy újból szélesebb körben is elérhető legyen a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója.
1: Való igaz, hogy rejtett foglalkoztatás volt, tehát a magyar néplélek az olyan, hogy szereti az ilyen rejtett dolgokat, szeret kevés adót fizetni. Pont a választások előtt egy-két évvel ebbe belenyúlni én szerintem hiba volt, nem taktikai, nem stratégiai hiba volt. Az, hogy ez visszajönne egy kulturáltabb, könnyebben áttekinthető, ellenőrizhető formában, én azt gondolom, hogy ez előnyös volna. Nyilván ugyanaz a kata, ami volt, az nem jön vissza, hanem annak egy szofisztikáltabb, egy letisztított változata. Ám legyen.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár a mai félig, mondta a NAV szóvivője. Linzmeier Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell. Az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásáról nem. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
3: A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú, tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
0: Idén is kiemelten ellenőrzi a nyári táborokat, azok programjait és helyszíneit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatokat legkésőbb a tábor kezdete előtt 3 héttel végzik el, de a szakemberek a szezonban szúrópróbaszerűen is végeznek ellenőrzéseket, mondta el a Krónikának a hatóság gyermek- és ifjúságegészségügyi osztályvezetője. Csizmadia Hajnalka közölte, évente átlagosan 4500 nyári tábort jelenten be. Mindegyikre egységesen vonatkozik, hogy a gyermekfelügyeletet erkölcsi bizonyítványhoz, a szervezést pedig a tábor programjának részletes bemutatójához kötik. 300-nál több gyermeket táboroztató helyen folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani, létszámnak megfelelő illemhelyet és kézmosót, 15 gyermekenként egy zuhanyzót, míg 50 résztvevőnként elkülönített betegágyat. Emellett szabatolni kell a játszótéri eszközök biztonságát, a homokhozók fertőtlenítését vagy a homokcseréjét is.
4: A Népegészségügyi Hatóság kiemelt figyelmet fordít ezen táboroknak az ellenőrzésére. Ezeknek a felét nagyjából ellenőrzi is a nyár folyamán. Megnyugtató statisztikával tudok szolgálni, hogy bár kisebb hiányosságokat találnak a szakemberek, de hatósági intézkedést igénylő problémák a táborok kevesebb mint 5%-ában fordulnak elő.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó és a Kincsem című filmekben is. Tegnap játszott volna a Zente Ferenc Színházban. Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán búcsúzott a színésztől, akit a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakjának nevezett. Scherer Péter 64 éves volt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik.

0: Az idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Fontos magyar győzelem a férfi jégkorong elitvilágbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A magyar férfi jégkorong válogatott 5-0-ra nyert Nagy-Britannia ellen az elitvilágbajnokság harmadik csoportmérkőzésén. A britek elleni győzelem akár bennmaradást is érhet majd. Bajnok az Arsenal az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A 37. forduló tegnapi mérkőzésén a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth otthonában. Ez azt jelenti, hogy a BL döntős csapat ünnepelhet bajnoki címet, és Pep Guardiola együttesének marad az ezüstére. A hazaiaknál egyébként Tóth Alex nem kapott lehetőséget. A játéknap másik mérkőzésén a házigazda Chelsea 2-1-re nyert a Tottenham ellen. A magyar bajnok Győr labdarúgója Vitális Milán az idén legjobb játékosa, és az Eto mestere Borbély Balázs a legjobb edző. A Magyar Labdarúgó Szövetség szezonzáró rangadó díját adó gáláján díjazták a legjobbakat az M4 Sport stúdiójában. Az idény felfedezettje Szűcs Tamás, a gólkirályok holtversenyben Ájosa Matko és Lukács Dániel. A legjobb játékvezetőnek Rúsz Mártont választották, és a Fairplay díjat az MTK Budapest kapta. 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a Falkó Szombathelyen a férfi kosárlabda NBA döntőjében, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. Visszavonul a válogatottól Dubej Debóra, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. Szabadkártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a tegnapi sajtónyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség 2 szabadkártyát tart fenn a VB-re, ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. 6-4-7-6-ra kikapott Piros Zsombor portugál ellenfelétől a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában, így nem lesz ott a francia nyílt teniszbajnokságon. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Akkor szép az erdő, mikor zöld, és akkor igazán boldog egy család, hogyha együtt van és még játszik is. Jó reggelt kívánok, egy családi társasjáték ma is a nyeremény itt a Halló magyarokban, méghozzá Frakk és a macskák. Hogyha szeretnéd megnyerni, na akkor figyeld az óra zenéjét, hogyha pedig meghallod a játékszignált, na akkor várom SMS-ben az előadót és dalcímet, a 06 30 30 33 80-ra. Akár ajándékba is nyerheted valakinek, a héten ugyebár már volt olyan nyertesünk, aki az unokájának szánja, úgyhogy érdemes figyelni, fülelni. Most jönnek a legfrissebbek, hiszen 7 órához érkezünk, és ha már ajándék, akár a Bernátokat, Feliciákat is megajándékozhatod egy társasjátékkal, hiszen ma ők ünnepelnek. Négy napot Isten éltesse őket. Hét után várlak vissza Dániel fiékkel. Jön a Mamma Mia, mindjárt a Petőfi.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos idő lesz ma, egy-egy záporral, zivatarral. Megérkezett az uniós forrásokról tárgyaló küldöttség Budapestre. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az 578-as főúton Pécs határában, az Üszögi úton. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között. Az erősödő reggeli forgalom miatt a fővárosba vezető főbútvonalakon már lassulás, torlódás tapasztalható, így az M3-ason Mogyoródnál és az M0-ástól befelé. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglódnál, az M0-ás csomópontjánál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb vétételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre. Elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Az első egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank. Erről Varga Mihály, a jegybank elnöke beszélt egy szakmai konferencián. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással reggel 8:30-tól este 6 óráig várják. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus online ügyintézés.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! 7 óra után járunk, ez a Halló Magyarok. 2026. május 20-án, szerdán. Ma is hoztam magammal egy társasjátékot, Frakk és a macskák, ha szeretnéd megnyerni, figyelj, fülej! Kezdés ezúttal Dániel fiékkel jön a Mamma Mia!
0: Itt egy újabb óra! Kizárólag magyar zenékkel...

0: Halló, magyarok!
1: Kalandozz egész évben aktívan a Balatonnál!
2: Az előttünk álló hosszú hétvége program kínálata igen sokrétű, felsorolni mindent nem is lehetne, de azért szemezgetünk a következő napokban. Ezúttal irány Balatonfüred, ahol május 22 és 25 között rendezik a balatoni hal és bor ünnepet. Ismét a balatoni ízek és a szabadtéri programoké lesz a főszerep a Tagore sétányon, ahol a gasztronómiai kínálat mellett koncertek, táncos produkciók és családi programok várnak. A rendezvény egyik legfontosabb vonzereje idén is a Balatonfüred Csopaki borvidék bemutatkozása. Ismerkedhetsz a helyi pincészetekkel, az italok mellől pedig a halételek sem hiányoznak. Frissen készült balatoni fogások, sült halak és további harapnivalók teszik teljessé az élményt. A finom falatokat rögtön le is mozoghatod egy kis tánccal, hiszen a Vitorlás téren reformkori táncházzal készülnek. A gyerekeket minden nap játszópark, bábszínház, mesesátor, gyermekhorgászverseny és sok egyéb várja. A koncertek fellépői között pedig ott lesz Dervalis Robert, a Regatta Rhythm and Folk, a Swing Swing együttes, a Holdeső együttes, a Tárkányművek, illetve Kalei Sanders András és zenekara. Ők zenélnek a folytatásban is, te pedig ne feledd, hogy ma is játszunk, keresd az órazenét, hogyha meghallod a játékszignált, várom az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra, és tiéd lehet egy családi társasjáték, Frak és a macskák, csodás szórakozást ígér. Tarts velem!

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Latinból jól a napot.
1: A Heaven Street Seven zenélt, jó reggelt kívánok! Ez a szerelem, a csapat újra összeáll majd augusztusban a Budapest Parkban egyetlen koncert erejéig. A legerősebb dalokat játsszák el, hát egész biztosan ez is felcsendül majd. No de, mikor csendül fel vajon az óra zenéje? Ma is természetesen egy társasjátékot nyerhetsz, Frakk és a Macskák című társasjátékot, ami az egész családnak kiváló szórakozást kínál. Hogyha szeretnéd megnyerni, akkor figyeld, keresd az óra zenéjét, hogyha pedig meghallod, akkor küld az előadót és a dalcímet SMS-ben a 0630 30 33 80-ra. Hogyha téged hívlak, akkor várom majd a szlogent is, Petőfi Rádió minden magyar. Benne a hírek után az Iron Mafia és a Whistle and Wolf.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos idő lesz ma, egy-egy záporral, zivatarral. Megérkezett az uniós forrásokról tárgyaló küldöttség Budapestre. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a kormányhivatal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az 578-as főúton Pécs határában, az Üszögi úton. Az 1-es kilométernél a félút pályát lezárták. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között. Az erősödő reggeli forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás, torlódás tapasztalható, így az M3-ason Mogyoródnál és az M0-ástól befelé. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglódnál, az M0-ás csomópontnál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videó üzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank. Erről Varga Mihály, a jegybank elnöke beszélt egy szakmai konferencián. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. Az ellenőrzések során a beruházási területen kitermelt talajrétek felhasználásával összefüggésben merült fel a környezetkárosítás gyanúja az év elején. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a kávé helyett vagy mellé pedig játék. Frak és a macskák társasjátékért játszunk ezen a héten minden reggel. Lássuk, halljuk, ki lesz a következő darab. Halló, halló, jó reggelt kívánok, itt Habóczki Máté, Petőfi Rádió. Kihez van szerencsém, nem értettem pontosan.
2: Jó reggelt, szia, Gabi vagyok.
1: Szia, Gabi, köszöntelek, ha jól hallom, akkor úton.
2: Igen, bizony, úton.
1: Merre jársz?
2: Az M5-ös autópályán.
1: És milyenek a viszonyok az M5-ösön? M5-ös
2: autópályán megyek Budapestről Szeged felé. Nagy a forgalom, sűrű, nincs dugó, de sűrű.
1: Rendben, vigyázz magadra, nagyon-nagyon jó utat kívánok. Bízom benne, hogy az üzenet az SMS számunkra az anyósülésről érkezett, ebben bizonyára megegyezhetünk.
2: Így van.
1: Rendben.
2: Igen.
1: Rendben, Gabi. No, akkor mondj, nem is szeretném húzni a drága idődet az utazás közben, elsősorban mégiscsak arra figyelj, de azért mondj nekem kérlek gyorsan egy előadót és egy dalcímet.
2: Tankcsapda, ülj le mellém.
1: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Gratulálok, Gabi, nyereményed a tvmacibolt.hu újdonság, a Frak és a Macskák családi társasjáték, hát gyereknap alkalmából lesz mivel játszani.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, a gyerekek nagyon fognak örülni.
1: Nagyon-nagyon szívesen örülök. Mennyi idősek a gyerkőcök?
2: Hát már nagyobban, 10 és 12 évesek, de attól még azért szeretünk játszani, úgyhogy...
1: Szuper, rendben. Akkor én talán már nincs is annyi veszekedés 10-12 éves korban, nem? Mint a kisebbeknél.
2: Talán nincs annyi, igen.
1: Ó, hát nem győztél igen. Meg. Na mindegy, akkor majd megtapasztaljuk hát, ezt is, azt is.
2: Fiú mind a kettő, és a vezér, mind a ketten vezér egyénységek szeretnének lenni, úgyhogy ez így
1: értem.
2: Nehéz, de abszolút fiúk.
1: Oké. Hát akkor egy kicsit értem, majd maximum megkergetik egymást, mint frakka a macskákat. No, Gabi, arra kérlek, ne tedd le a telefont, megbeszéljük adáson kívül a részleteket, közben pedig megyünk tovább a magyar kedvencekkel itt a Petőfi. Lágfakult

0: Rádiónak. Induljon rutinból, jól a napod!
1: Jó reggelt kívánok, a Supernem csapatát hallgattuk itt a Petőfin, 7 óra 57 perc a pontos idő. A mai társasjáték elkelt, Gabinak még egyszer gratulálok, jó utat az M5-ösön, ott jelenleg gördülékeny a haladás. Az M1-esen, az M2-esen, az M3-ason viszont a szokásos reggeli torlódások megvannak, a 11-esen pedig baleset Szentendre és Leányfalu között. Nagy a tumultus, a késés garantált, úgyhogy jelezd a munkahelyen, hogyha szükséges. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést, a 19. kerületben a Lehel utcában, az Üllői út közelében. Légy türelmes, jönnek a továbbiak, aztán vár ránk a Blaha Louisiana, akik a hétvégén majd Balaton akaratján játszanak. Élek túl, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Hány óra?
10: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
10: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedakurt.
11: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol.
11: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
12: Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral. Megérkezett az uniós forrásokról tárgyaló küldöttség Budapestre. Csak átmenetileg enyhíti az asszályos helyzetet a hétvégén lehullott eső.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: 4 autó ütközött a 11-es főúton Leányfalun. A sérült járművek a félút pályát foglalják el a 24-es kilométer közelében. A főváros felé 2 kilométeres a dugó. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tatabányos-Biatorbágy között. Lassulás, torlódás tapasztalható az erős reggeli forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon. Így az M3-asor Magyaródnál és az M0-ástól befelé. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglódnál, az M0-ás csomópontnál, valamint az 51-es főúton, Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
13: Petőfi Rádió.
14: Hírek.
12: Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalásokkal kapcsolatban a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében azt mondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült érdemben előrelépni ebben a tárgyalási fordulóban. Miniszterelnök helyettessé nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert, Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen arról beszélt, a következő időszak legfontosabb céljai egy kiszámítható életpályamodell kialakítása, a bérrendszer rendezése, az eszközpark modernizálása. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakasz parancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Csak átmenetileg enyhíti az aszályos helyzetet a hétvégén lehullott eső, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. A jelentősebb mennyiségű csapadékból mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, és megkezdték több holtág mesterséges vízpótlásának előkészítését.
14: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
14: A hírek után...
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra 2026. május 20-án szerdán. Itt vagyunk a hét közepén, amit sokszor nehéz túlélni, azonban a Blaha Louisiana kétségtelenül segít nekünk ebben. Kezdünk ugyanis ezúttal az Élek túl!
8: Itt egy újabb óra!
14: Kizárólag magyar zenékkel!

0: kampánya.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 8 óra 17 a pontos idő, jó reggelt kívánok. A halott pénz zenélt nekünk az elmúlt percekben. A 11-esen Leányfalú átkelési szakaszán négyen ütköztek a 24-es kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben továbbra is, Szentendre és Leányfalú között lassabb a haladás, úgyhogy mindenki plusz menetidővel számolj. Hogyha pedig infód van az utakról, akkor hozd meg a Petőfivel is, SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Na, a bemaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen aratta újkori történelmének legnagyobb győzelmét a magyar jégkorong válogatott. A britek ellen 5-0-ra nyert a svájci világbajnokságon pénteken, Németország ellen folytatja majd szereplését a magyar együttes, és nem kizárt, hogy folytathatja a szereplést a magyar kézilabda válogatott, ami a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságot illeti, hiszen a Magyar Kézilabda Szövetség szabadkártyát igényelt a viadalra. Ami még a kézilabdát illeti, ma 18-15-től a férfi KNTH ligából a Komló Eto találkozót láthatod az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. És tegnap tartotta az MLS rangadó díjátadó gálát az M4 Sport stúdiójában. A 2025-26-os évadban a férfi NB1 legjobb játékosa Vitális Milán lett, a legjobb edző Borbély Balázs, az év felfedezetje Szűcs Tamás, a szezon legszebb gólját Galambos János szerezte a Pak színeiben, a férfi NB1 gólkirálya Ájosa Matko, illetve Lukás Dániel lettek 17-17 góllal, a férfi NB1 játékvezetője Rusz Márton, a Fair Play díjas pedig az MTK együttese lett. És ma sem maradunk futball élmény nélkül, 9 órától az Európa Liga döntője vár ránk, Freiburg és Aston Villa összecsapás élőben Isztambulból, természetesen az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. A webes felületen pedig továbbá még 8:30-tól majd este a vízilabda férfi bajnokok ligájában a Ferencváros Mladost találkozót is láthatod, úgyhogy jó szurkolást, jó szórakozást kívánok, akár élőben, akár a képernyők előtt. A következő pillanatokban pedig Freddy kísér minket tovább itt a szerda reggelünkben. Ez a Mary Jo, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Héja Norbert zenéje szólt, ez volt az Elmegy melletted. Ezzel 8:30 érkeztünk, jönnek a legfrissebbek, aztán Bagos Jég zenének. Olyan ő, itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral. Megérkezett az uniós forrásokról tárgyaló küldöttség Budapestre. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: 4 autó ütközött a 11-es főúton Leányfalun. A sérült járművek a félútpályát foglalják el a 24-es kilométer közelében. A főváros felé 2 kilométeres a dugó. 2 autó karambolozott a 3-as főúton Mezőkövest határában. A 136-os kilométernél az Aszót felé vezető külső sávot lezárták. Terelést építenek ki az M3-as Vásáros-Namény felé vezető oldalán Bak térségében. A 39-es kilométertől a 48-asig mozgó terelés mellett a külső sávot zárták le. 2 kilométeres a torlódás. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között. Lassulás, torlódás tapasztalható az erős reggeli forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon, így az M3-ason Mogyoródnál és az M0-ástól befelé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglódnál, az M0-ás csomópontnál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalásokkal kapcsolatban a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében azt mondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült érdemben előrelépni ebben a tárgyalási fordulóban. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással 8:30-tól este 6 óráig várják. Működik a NAV infóvonala, a 18-19 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonalon. Nyíregyháza és Mezőzombor között a felújítás a miskolci tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: azt, hogy tényleg nem sok valami, de akkor abba szűzünk.
1: Igen.
0: De akkor telibe, persze. Nem csicska.
1: Bele se vagyok. Egyáltalán egy

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8.43 a pontos idő. A 3-as főúton Mezőkövest határában két autó ütközött, a 136-os kilométernél Aszót felé vezető külső sáv zárva. A 11-esen Leányfalu átkelési szakaszán is volt baleset, a 24-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Itt még mindig jelentős a torlódás, úgyhogy Szentendre és Leányfalu között jócskán plusz percekkel számolhatsz. Ami pedig a főváros illeti szerencsére nagyobb baleset nincs, úgyhogy egész gördülékenyen lehet haladni, de számítha természetesen a reggeli csúcsot. Hogyha neked is van infód, akkor várom SMS-ben 0630 30 3380, illetve Messengeren, valamint Viberen szintén írhatsz. Hogyha késő este is úton leszel, akkor érdemes majd megállni egy pillanatra, és úgy felnézni az égboltra, ugyanis ma este egy különleges négyes együttállást láthatsz. A svábhegyi csillagvizsgáló szerint a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrek csillagkép két csillagával, a Pollux-el és a Castorral formáz egy nagy égi, kissé dőlt el betűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz, a nagyobb magassága miatt könnyen megfigyelhető, az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnalcsillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét. A már sötétedő égen 21 óra 45 perc körül érdemes a nyugati égbolt felé fordulni, az együttállás megfigyeléséhez kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges. A svábhegyi csillagvizsgálóban ma és holnap este is távcsöves bemutatóval és szakmai vezetéssel várnak, hogyha neten arra jársz, akkor érdemes betérni. Most pedig napsugárral megyünk tovább a csillagfények helyett, egy igazi reggeli utazós dal következik Movával, Széllel Szerpentinnel, ez a Belefonja, itt a Petőfi.

0: me.
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
0: Fúj a szél, valahogy úgy fenyegető ez a tél.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt Bogival a Wars for Nothing, 8.58 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, jönnek a legfrissebbek, aztán a Belgával várlak vissza, egy kicsit más stílusban, egyszer fent, egyszer lent itt a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Egy reggel indulhat így is.
6: Meg így is.
5: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
7: One, two, three, let's go!
8: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor gyermeknapi nyereményed a tvmacibolt.hu újdonsága, a Frakk és a Mocskák családi társasjáték. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, rá is. Tenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok. Csak a Cedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Cedacur Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes LOR kávékapszulák, az 1 kg-os 20%-os magyar tejföl és egyes Varta Long Life elemek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos idő lesz ma, egy-egy záporral, zivatarral. Csak nem 546 ezer forint volt a nettó átlagfizetés márciusban. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Négy autó ütközött a 11-es főúton Leányfalun. A sérült járművek a félútpályát foglalják el a 24-es kilométer közelében. A főváros felé 2 kilométeres a dugó. Két autó karambolozott a 3-as főúton Mezőkövesd határában. A 136-os kilométernél az Aszót felé vezető külső sávot lezárták. Terelést építenek ki az M3-as Vásáros-Namény felé vezető oldalán Bakk térségében. A 39-es kilométertől a 48-asig mozgó terelés mellett a külső sávot zárják le. 2 kilométeres a torlódás. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Csak nem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés márciusban. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A statisztikai hivatal jelentése szerint a bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyermekes és a 40 év alatti 2 gyermekes anyák SZIA mentessége. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással 9-től este 18-ig várják. Működik a NAV infóvonala, a 18-19 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés az e-SZIA felületen keresztül, ügyfélkapu plusz vagy DAP regisztrációval. Mától egy új, 21. századi tanulótársadalom kialakításán dolgoznak, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a Tárcaszalai utcai épületben találkozott kollégáival. Lanner Tüdit hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Rászoruló gyermekek táboroztatására indított pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 fiatalnak összesen 25 nyári tábort szerveznének, ahol változatos programokkal játékos formában segítenék a fejlesztést, felzárkózást. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon, vagy a 1353-as adományvonal hívásával lehet támogatni.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar, a szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó reggelt kívánok! 2026. május 20-a van, elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok magyar zenei kedvencekkel. Elsőként vár ránk a belga, akik júniusban ott lesznek majd Balatonakaratján, a Kobuciban, illetve a Fishing on Orfűn is. Kezd az egyszer fent, egyszer lent.
0: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Hárs Barna zenélt nekünk, ez volt a Te vagy a nap, jó reggelt kívánok. Az M0-áson sajnos ma sem jó. A déli szektorban Halásztelek térségében a 17-es kilométernél hatan ütköztek. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. A torlódás több mint 8 kilométeres. Az M51-esről is nehezebb felhajtani most az M1-M7 irányába. Hogyha erre jársz, akkor mindenképpen ezzel kalkulálj. És hát ha teheted, akkor szerintem kerülj az M5-ösnél, térj le, hogyha az M1-M7 felé tartasz, és a belvároson át próbálj meg előrébb jutni, de mindenképpen plusz menetidő lesz belőle, sok-sok türelmet kívánok mindehhez. Irány most a Városliget, ha már itt járunk a főváros közelében, azon belül is a Magyar Zeneháza, ahol május 22-én rendezik a MOME és a Magyar Zeneháza közös összművészeti projektjét, az Intermezzo Fesztivált. Na, az eseményen egy immerzív művészeti térbe hívnak, ahol az egymásba olvadó hang, a látvány és a mozgás teremt új élményt a kortárs művészet, a kísérleti technológiák és az underground találkozásából. A MOME hallgatóin a pop-up kiállítása a hangot kézzel fogható térbeli élményé alakítja. Ezt egyébként május 25-ig láthatod az intézményben. A Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói is fellépnek, a tánc performanszok mellett különleges textil konstrukciókkal és élő térkompozíciókkal találkozhatsz, ahol a test, az anyag és a környezet együtt alakítja a befogadás helyzeteit. Az immerzív utazás a Hangdómban teljesedik ki, ahol organikus hangokkal átszőtt audio-vizuális előadások és szeánszok várnak. A zenei téren pedig az elektronikus blues, az improvizatív rap és a moduláris elektronika találkozása, a jazz-funk fúzió, az indie post-punk, valamint a balkáni és kelet-európai dallamok egyaránt képviseltetik magukat. Úgyhogy egy nagyon-nagyon sokszínű eseményről van szó, érdemes böngészni a kínálatot. A mi zenei kínálatunkban pedig mindjárt jön az Anima Sound System, előtte pedig a 4-es Street zenél. Ez a Hadd menjen, itt a Petőfi.

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Következő állomásunk Ópusztaszer, ahol a Mohácsi csata dél-alföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt új időszaki kiállítás a Dél-Alföld Mohácsa címmel. Miközben a Mohácsi csata napjának eseményei viszonylag jól ismertek a magyar történelem iránt érdeklődők számára, az már kevésbé köztudott, hogy a felgyújtott Budáról hajóhídon Pestre átkelő török sereg kétfelé vált. A keletebbre vonuló egységek menet közben a Duna-Tisza közét végig dúlva érték el saját területüket. A két seregtest elől déli irányba menekülők által hatalmasra duzzasztott bácsi tábor elpusztításának talán több áldozata volt, mint magának a Mohácsi csatának. Az új tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. A menekülők éremegyütteseket, munkaeszközöket rejtettek el, melyek az ásatások során kerültek elő. Ékszerek, hajtűk, gyűrűk, övcsatok, a magyar kézműves kultúra darabjai, a kor mindennapjait meghatározó fegyverek egyaránt láthatók. Feltárul a török hatalom konszolidációja, a török uralom időszaka és a végvári harcok pillanatai egyaránt, és azt a toposzt is szeretnék eloszlatni, hogy kizárólag a török veszedelem nehezítette az itt élő magyarság túlélését. No meg az is kiderül, hogy a pénzhamisítás már a 16-17. Században is előfordulhatott. A kiállítás október 31-ig látható. Hamisítatlan magyar zenei kedvencek viszont nálunk a folytatásban a Magidommal, Jól áll a

0: Halló, magyarok! Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: A kalandozás csendesebb verziója a múzeumlátogatás. Ezúttal a Budapest galériába indulunk, ahol a mesterséges intelligencia, az online jelenlét és a digitális technológiák társadalmi, pszichés és környezeti hatásait vizsgálja a Bejelentkezve maradok című kiállítás. A tárlat a technológiai fejlődés pozitív hozadékai mellett annak kevésbé látható következményeire is reflektál. Az informatikai eszközök mindennapi használatának egészségügyi, társadalmi és környezeti vonatkozásaira, valamint az online térben megjelenő kontroll, megfigyelés és manipuláció kérdéseire. A kiállítás két nagy tematikus egységre tagolódik. Az első rész az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, illetve az online jelenlétből fakadó egyéni és kollektív felelősséget elemzi. A bemutatott művek kitérnek arra is, hogy a digitális eszközök gyártása és használata milyen környezetterhelő folyamatokkal és globális kizsákmányolással jár együtt. Na, a második szekció pedig az online tér mentális hatásaira, az emberi test és a technológia kapcsolatára, valamint az internetes közösségek radikalizálódási lehetőségeire fókuszál. Mindezt augusztus 9-éig a fővárosban megtekintheted. Az okos eszközök egyébként segítségedre lehetnek az SZIA bevallás elkészítésekor is. Ne feledd, a mai nap a határidő, de erről a következő órában majd bővebben. Most vár ránk Péterfi Boriékkal.

0: rutinból jól a napot.
1: Jó reggelt kívánok! 10 órához érkezünk már is, a következő 60 percben majd az SZIA bevallásról is lesz szó, illetve ellátogatunk a Villányi borvidékre is, de mindenek előtt jönnek a legfrissebbek, aztán a Zaporozsec vár ránk, és a Lamour Toujours a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, Ceres Bükki parasztkenyér, egyes Coca-Cola termékek és egyes Persil termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Micsoda aroma!
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral. Csak nem 546 ezer forint volt a nettó átlagfizetés márciusban. Ma van a méhek világnapja.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: 6 autó ütközött az M0-áson Halásztelek térségében, az M1-es felé vezető oldalon. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás már 8 kilométeres. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között. Akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Az ellenkező irányban, Komárom térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak, emiatt az átterelt sávot lezárták a 86-os kilométernél, a torlódás ott is közel 3 kilométeres. Terelést építenek ki az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Bag térségében. A 39-estől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett dolgoznak, a külső sávban ezért már 3 kilométeres a torlódás. Az útmenti növényzetet gondozzák az M7-es Letenye felé vezető oldalán Martonvásár térségében. A 30-as kilométernél a külső sávot zárták le, a torlódás ott is elérte a 3 kilométert. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte párbeszédre és jogi garanciákra van szükség, tette hozzá a tárca vezető. Csak nem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés márciusban. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A statisztikai hivatal jelentése szerint a bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyermekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZIA-mentessége. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay and Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A BKK tervei szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszert 2028-tól fokozatosan kiterjesztik a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózatra. Ma van a méhek világnapja, a beporzók szerepe nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban és a globális élelmiszertermelésben. A méhek helyzetét ugyanakkor az éghajlatváltozás és az inváziós fajok megjelenése nehezíti. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, hogy a beporzók védelmét a helyi termelők támogatásával, valamint méhlegelők kialakításával lehet segíteni. Rossz Péter hozzátette, itthon csak nem 20 ezeren foglalkoznak méhészkedéssel, ők az Európai Unió méztermelésének mintegy 10%-át adják.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
4: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül, napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! Már is 10 után járunk, 2026. május 20-án szerdán. Nagyon-nagyon szép napot, jó munkát kívánok! A folytatásban a Zaporozhez segít 2024 fonogram díjas dalával. Ez a L'amour toujours!
2: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenék.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt és jó munkát kívánok. Ahogy említettem, a mai nap az SZIA bevallások beküldésének határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hosszabb nyitvatartással készül, és telefonon is meghosszabbított időben segítenek, hogyha kérdésed van. A NAV központi ügyfélszolgálatai 18 óráig várják az ügyfeleket, a NAV infóvonala pedig a 18-19 egészen este 8 óráig hívható. És akkor is mindenképp jól nézd át a dolgaidat, hogyha valamilyen pénztártagsággal rendelkezel. A pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes SZIA bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik után járó adókedvezmény igényléséről. No, hát minden részletet megtalálsz egyébként természetesen a NAV weboldalán is, és akkor az ügyfélszolgálatok, valamint az infovonal is meghosszabbított nyitvatartással áll rendelkezésre. Hajrá, így az utolsó percekben, órákban. Az ügyfélszolgálatosoknak, dolgozóknak jó munkát kívánok, kitartás, sok türelmet, tehát valószínűleg nem ez az a nap, amikor örömükben táncolnak. Minden esetre azért megpróbálkozunk feldobni a hangulatot. Majkával itt a mindenki.

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Ezúttal Palkonya felé vesszük az irányt, ahol két napon át koncertekkel, több mint egy tucat nyitott pincével és bisztróval, helyi borokkal, ételekkel, valamint kulturális és családi programokkal várnak a palkonyai pünkösdi nyitott pincék rendezvény sorozaton május 23-án, 24-én. Immár több mint három évtizeden nyílnak ki pünköstkora a Villányi borvidékhez tartozó település legnevezetesebb műemlék együttesének pince ajtajai a falu végi domboldalon. A faluházban kiállítás is lesz, ahol kerámia plasztikákat, képverseket, fotókat láthatsz. Versfelolvasás, performance, beszélgetés is színesíti a kínálatot. A legkisebbeket pedig kézműves gyermekfelügyelet mellett és interaktív foglalkozásokon, nomeg gyermekkoncerteken szórakoztatják, de a táncházba is járhat a lábuk, és természetesen kézműves vásár is lesz. A fő koncert helyszínen a Malom Park nagy színpadán felé Moriones, a Groove House, Szabi Est, a Bohemian Brass Band, illetve a 7-8-at, valamint Meszka, aki mindjárt nálunk is rákezd. Na, a 14 év alattiak számára ingyenesen látogatható eseményre való eljutás segíti a Máv, így Pécs, Mohács és Villány irányából több vonat jár majd továbbá. Külön fesztiválbuszok és retro robúr járatok is közlekednek majd Palkonyára az esemény ideje alatt. Én pedig, ahogy mondtam, akkor következzen most Meszka és a Villányi borvidék himnuszának számító Jól így

0: Petőfi Rádió, minden magyar, szép napot, jó utat kívánok! Hogyha az N0-áson jár, számíts rá, hogy az M1-M7 felé korábban nagy baleset volt Halászteleknél, a 17-es kőnél jelentős a torlódás, sok türelmet kívánok hozzá, teheted, akkor mindenképp kerülj. Szabi Kíze kísérnek, tovább jön a Megtalállak még itt a Petőfin.
1: Ez

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok, 11-től majd Mákkata színezi újra a napodat, de természetesen addig is szólnak még a magyar kedvencek, aztán délután egy órától pedig ismét stúdiókoncert. Pál Balázs, Carmen és Oliver from Earth érkezik hozzánk, egy órától Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon láthatod is az előadásukat. Aztán délután jön Szikora Tomi, este 7-től természetesen kívánság műsorral vár. 9-től pedig majd a Kultúrfitnessben itt lesz a Mézesvölgyi Nyár alapító igazgatója Venyige Sándor, akivel különböző előadások is szóba kerülnek, illetve ifjabb Androsics Ferenc borász, akivel a borturizmus, a balatoni borok, illetve borversenyek lesznek fókuszban. Aztán 11-től a Vándorbotban még Fekete Laci is érkezik, aki a Mississippi zenekar Embergyermek című EP-jéről beszélget majd Fehér Simon Pállal és Szerd Zsigmonddal. Tarts velünk akkor is. A folytatásban pedig Dr. Béressel és Radics Gigivel tarthatunk, ez a Nem számítottam rá.

0: Haló, magyarok! Mert műszakot indítani tudni kell.
1: Szép napot, jó reggelt és jó munkát kívánok! A szerda reggeli műszak is zárul, hiszen 11 órához érkezünk, jönnek a legfrissebbek, aztán a Mákata veszi át a terepet. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Az elmúlt 5 órában Habóc kívántét hallottad. Holnap hajnalban ismét találkozunk majd, és ne feledd, hogy a héten játék is van a Haló magyarokban. Frakk és a macskák, egy családi társas játék a tét, úgyhogy érdemes figyelni, fülelni na reggeli órákban. Holnap hajnalban találkozunk, addig is bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
8: Szia, drágám! Na, rá, Istenél aludtam ma is!
7: De jó neked! Mi a titkod?
8: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
7: Sedacur Forte.
8: És a koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral. Csak nem 546 ezer forint volt a nettó átlagfizetés márciusban. Meghosszabbították az első kínai császár agyak katonái című kiállítást a Szépművészeti Múzeumban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Szakaszos torlódásra kell számítani az erős forgalom miatt az M1-esen Budapest felé, Tatai és Biatorbágy között. Akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Az ellenkező irányban, Komárom térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak, emiatt az átterelt sávot lezárták a 86-os kilométernél. A torlódás csaknem 3 kilométeres. Ugyancsak az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 31-es kilométernél mozgóterelés mellett burkolatjeleket festenek a belső sáv zárása mellett. A helyszín mögött 3 kilométeres torlódás alakult ki. Terelést építenek az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bag térségében. A 39-es kilométertől a 48-asig mozgóterelés mellett a külső sávot lezárták. Ott is meghaladta a 3 kilométert a torlódás. Az útmenti növényzetet gondozzák az M7-es Letenye felé vezető oldalán Martonvásár térségében. A 30-as kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás elérte a 3 kilométert. Két kis teherautó karambolozott a 38-as főúton Tarcalnál. A 2-es kilométer közelében a félút pályát lezárták. Két autó ütközött az 52-es főúton Kecskeméten, az Egyetemnél, a 14-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
10: Csak nem 780 ezer forint volt a bruttó, és 546 ezer a nettó átlagfizetés márciusban. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest a statisztikai hivatal jelentése szerint. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go rendszer lényege, hogy bankkártya vagy okos eszköz érintésével egy lépésben lehet jegyet vásárolni és érvényesíteni. A lehetőséget fokozatosan terjesztenék ki a teljes budapesti és agglomerációs közlekedési hálózatra. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, meg akarják tartani a filmek adójóváírását és korrekt partnere akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
0: Petőfi Rádió Sport.
11: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Nagy lépést tett a bentmaradás felé az elitvilágbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbócs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel csoportja 4. helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. Vitális Milánt, a bajnok Győr középpályását választották meg az idény legjobb játékosának, a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján, amelyen az NB1 szombaton zárult idényének legjobbjait részesítették elismerésben. Az évedzője díjat a Győrt irányító Borbé Balázs vehette át, az NB1 felfedezettje Szücs Tamás a Debrecen játékosa lett. Legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont talált az MLS bizottsága, míg a Fair Play díj az MTK-hoz került. 22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott Bournemouth-ban. Ezzel egy fordulóval az idény vége előtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. A Falco hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NB1 döntőjének második mérkőzésén, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. A fináli harmadik találkozóját pénteken Szolnokon rendezik majd. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar, a szél többfelé megélénkül, napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Közelgő nyár, pünkösdi hosszú hétvége, mágiagyújtás, szentmise, pünkösdi királyválasztás. Előtérbe kerülnek a balatoni halak, csak hogy párat említsek a sok program közül, ami vár rád. Indul az Itthon-Otthon, a Petőfi Rádió programajánló műsora, már is jönnek a részletek.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar.

0: otthon? Otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Hétköznaponként 11 és 1 óra között mindig kiderül, hogy hol és milyen lehetőségek várnak rád. Kikapcsolódás a feltöltődésre, rengeteg program van most is, ráadásul előttünk a hosszú hétvége, pünkösd is lesz, ez is kapcsolódik sok esemény. Illetve Balatonfüreden a balatoni hal és borünnepet tartanak majd a Tagore sétányon, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a balatoni halakra, a helyi és országos borosgazdákra, illetve vendéglátókra. Füred a reformkorban a magyar progresszív értelmiség gyülekező helye volt, és ez az ünnep is ilyen alkalom. A kezdeményezés már a Balaton felvidéki és kisrégiós ünnepé alakult. A gasztronómia szerelmeseinek a borokhoz illő sajtok, a helyi éttermek által nyújtott balatoni halételek nyújtanak majd felülmúlhatatlan élményt. A pünkösdi hétvégére első rendezvény sorában gyerekelőadások és foglalkoztató programok, játszóházak, gyermekhorgászverseny, koncertek is várják majd az érkezőket. Például a Holdeső együttes is fellép majd, de lesz mesevarázs jurta, sok-sok érdekességgel, a többek közt a Tárkányművek népzenéi együttese teszi majd tiszteletét, de fellép Kálai Szanders András és zenekara is. Zenés mesemondó foglalkozást is tartanak majd, lesz reformkori sütőde, és például a Vitorlás téren reformkori táncház. Balatoni hal és borünnep Balatonfüreden, tehát hamarosan, itt a Petőfin pedig azonnal jönnek további programötletek és friss közlekedési infók is. A zene mi?

0: Nekem. Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Bőven lesz idő a kikapcsolódásra és a feltöltődésre, hiszen előttünk a pünkösdi hosszú hétvége, és ezúttal a középkor lenyűgöző világába is visszacsöppenhetsz. A pünkösdi Szent Erzsébet ünnepsáros patakon több napon áttartó pünkösdi vigasság, sokkal több vagy átlagos hagyományőrző fesztiválnál, hiszen egy élő lüktető történelmi forgatag, ahol a lovagok, várkisasszonyok, udvari bolondok és kézművesek elevenítik meg a múltat. Legyen szó a történelem szerelmeseiről, kisgyerekes családokról, vagy a kulturális kikapcsolódást kereső utazók. A sárospataki várnegyed és a Bodrogpart utánozhatatlan atmoszférája tehát mindenkit azonnal rabul egy majd. A macskaköves utcákon lehet majd sétálni, közben megcsodálni a korhű jelmezeket, meghallgatni az énekmondókat és elmerülni az Árpádházi szent legendában ezen a páratlan tavaszi időutazáson. A rendezvény abszolút fénypontja pedig a Rákóczi vártól induló rendkívül látványos történelmi menet lesz, melyet zászlóforgatók, zenészek és korhű ruhás hagyományőrzők kísérnek. A fesztivál igazi paradicsom a családok számára, hiszen a legkisebbeket, gólyalábasok, bűvészek, az Aranykapu Báb Színház fergeteges előadásai szórakoztatják majd. A Vízi Kapunál felvett hagyományőrző táborban a Sárospataki Lovagok Egyesülete enged bepillantást a fegyverforgatás művészetébe, miközben a vásári forgatagban kézművesek, pákászok és kovácsok kínálják a portékáikat. Az estét látványos tűzzsonglőr produkció, majd egy vérbeli táncház zárja a Vízi Kapunál. Mindez tehát Sárospatakon, ne feledd a pünkösdi programot. Itt a Petőfin pedig most azt is megtudhatod, hogy mi történik a közlekedésben az utakon.
0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Az M1-es autópályán Budapest felé akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő, az erős teherforgalom miatt ugyanis szakaszos tolódásokra kell számítani. Tata és Biatorbágy között több helyen is lassulás van, ahol meg is áll a forgalom. Az ellenkező irányban Komárom térségében a belső elválasztósában pedig használnak, emiatt az átterelt sávot lezárták a 86-os kilométernél, itt közel 3 kilométeres a tolódás. Egyeshalom felé továbbá a 31-es kilométernél mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a belső sáv zárása mellett. Itt is több kilométeres a torlódás. Az M3-ason is terelést építenek ki Vásáros-Namény felé, Bak térségében a 39-es kilométertől. Mozgó terelés mellett a külső sáv zárása mellett itt is több kilométeres a torlódás. Az M7-esen Letenye felé, Martonvásár térségében pedig a 30-as kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák. Itt a külső sávot zárták le, ez okozza a torlódást.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió. Nézem, ahogy nézek át,

0: stúdióban.
1: Nákac, aki hétről hétre összegyűjti a legjobb programokat, remélem semmi nem marad ki, ha mégis, akkor a 0630303380 a számon minden részletet megoszthat, további jó kis program lehetőségekről. Na hát a pünkösdi népszokások varázsát egy olyan környezetben is töltheted, ahol minden ház és minden bástya évszázados történeteket mesél. Nógrád megye a célpont ehhez, és Hollókő. Az ófalú pünkösdi szokásai lesz a főszerep hamarosan, és még egyik nap a pünkösdi szokásokkal televeníthetett fel, másnap a várudvar valódi hadszíntéré és a mulatni vágyók tanyájává alakul. Látványos harci bemutatók, interaktív várostromok és középkori táncok várják a történelem szerelmeseit. A hangulatról pedig olyan kiváló fellépők gondoskodnak, mint a Szent László vitézei, a Pavana Történelmi Tánc Együttes és a Keleti Szélzenekar. A legidősebbek középkori meséket hallgathatnak majd a lakószobában, az ínyencek a várkonyhában, az akkori ételkészítés fortíjaival eshetnek be. Az eseményt aztán egy közös várvédő lakoma koronázza meg, ahol vitézekkel és zenészekkel együtt lehet ünnepelni a dicső múltat. Hollókő, pünkös, tehát ezt is beírhatod a naptárban, itt a Petőfin pedig, ha kíváncsi vagy, hol és milyen programötletek várnak még, akkor tarts velem, 11 és 1 óra között, ne feledd, minden hétköznap aktuálisan és részletesen hozom a kínálatot.
2: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 3 perccel pontban 12 óra előtt nagy a torlódás több autópályán is, például az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében, ugyanis az útmenti növényzetet gondozzák, lezárták a külső sávot, ez okoz az 5 kilométeres torlódást. Az M3-ason terelést építenek ki Bak térségében, mivel csak egy sáv járható, mindkét irányban 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé Örkény térségében pedig baleset miatt, hiszen két furgon és egy teherautó ütközött össze, zárták le a külső sávot, itt ez okozza a torlódást. Az M1-esen Budapest felé pedig akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő, az erős tehers forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani Tata és Biatorbágy között, több helyen lassulás, néhol áll a forgalom. Bicske térségében a 33-as kilométernél pedig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek, a belső sáv zárása mellett itt is jelentős a torlódás, elsősorban a kamionok tekintetében a külső sávon, a sor már az M0-as autóútig visszaér. További friss információk már is érkeznek a hírekben, majd folytatjuk, jön a Solvay.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
2: Egy reggel indulhat így is.
1: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
5: One, two, three, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

családi társasjáték. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Rádióban. Minden magyar.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után... frissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Csak nem 546 ezer forint volt a nettó átlagfizetés márciusban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Szakaszos torlódásra kell számítani az erős forgalom miatt az M1-esen a Budapest felé, Tata és Biatorbágy között. Akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Az ellenkező irányban, Komárom térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak, emiatt az átterelt sávot lezárták a 86-os kilométernél. A torlódás ott is közel 3 kilométeres. Ugyancsak az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 31-es kilométernél mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a belső sávzárása mellett. A helyszín mögött 3 kilométeres torlódás alakult ki. Terelést építenek ki az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Bag térségében. A 39-es kilométertől a 48-asig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, 3 kilométert meghaladta a torlódás. Két furgon és egy teherautó ütközött az M5-ösön Budapest felé Örkény térségében. A 64-es kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Az útmenti növényzetet gondozzák az M7-es Letenye felé vezető oldalán Martonvásár térségében. A 30-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás elérte a 3 kilométert. Két kis teherautó karambolozott a 38-as főúton Tarcalnál a 2-es kilométer közelében. Lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrzej Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet honnan érkezett. A balti államban rövid időre leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát és a tömegközlekedést, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Itthon csak nem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés márciusban. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, a statisztikai hivatal jelentése szerint. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go rendszer lényege, hogy bankkártya vagy okos eszköz érintésével egy lépésben lehet jegyet vásárolni és érvényesíteni. A lehetőséget fokozatosan terjesztenék ki a teljes budapesti és agglomerációs közlekedési hálózatra.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Délután 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: De nyáriasabb az idő. 20 fok fölött van mindenhol a hőmérséklet az országban, a legtöbb most jelenleg 25, ahogy látom, szép délután. 06 30 30 33 180, ez az elérhetőségünk, SMS-t és Viber üzit lehet küldeni, én pedig hozom a további programot leteket.
0: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

0: a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Itt az ebédidő, úgyhogy jöjjön egy-két gasztró esemény a következő napokra. Strudli és prósza. Tudod, miről beszélek? Na, kezdjük az elején. A strudli egy sváb étel, különböző töltelékkel töltött könnyű tészta, forró olajban kisütve. Vállaj községbe a korabeli írások szerint munkaerő hiány miatt Károlyi Ferenc korában 1740 tavasza környékén kezdődhetett a svábok betelepülése, akik magukkal hozták a fesztivál nevét adó ételt. Ez tehát a legkiemelkedőbb és legfontosabb rendezvény, a strudli fesztivál, ami nagy népszerűségnek örvend mindig, és ezúttal színes, változatos programokkal fogadják majd az érkezőket. Lehetőség lesz arra, hogy megismerhesd a hagyományos népi ételt, a strudlit tehát. De lesznek különféle hagyományőrző csoportok is, akik bemutatkoznak, valamint fogadhajtó versennyel, horgászversennyel is készülnek. A fellépők között ott lesz a Dupla Kávé, Kis Grófó, Miss B, Kori, Mário, Tomi Montana, K. Kevin, Vézsé, Jolly, Belánu és Fehér Krisztián. Mindez tehát Vállaljon a Strudli fesztiválon. És akkor menjünk gyorsan tovább, jön a Prósza fesztivál is, egy igazi időutazással a göcsei örökség szívébe. A prósza egy egyszerű és gyors magyar népi étel, ennek két fő változata létezik, az egyik az édes, kefíres aludteljes sütemény, illetve a reszelt burgonyából készülő sós változat. Zalaegerszegen a Gébárti tónál prósza lesz minden mennyiségben, és a klasszikus receptektől a különleges feltétekig ugye mindent meg is lehet kóstolni. A színpadon pedig majd a Zalai Táncegyüttes dinamikus műsora és az Omega Tribut zenekar felejthetetlen dallamai gondoskodnak a jó hangulatról, miközben a legkisebbeket népi játszótér és például agyagozás is várja. Göcsei Prósza Fesztivál, tehát a zalaegerszegi Gébárti tó mellett, itt a Petőfin pedig azonnal. Jönnek további programötletek. És szájanoé!
0: Ez a legújabb magyar

0: Minden nap.
1: Rengeteg program felsorakozott, előttünk a pünkösdi hosszú hétvége, úgyhogy bármere is indulsz az országban, biztos, hogy nem maradsz majd olyan események nélkül, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolódhatsz. Ilyen lehet például Csongrád és a pünkösdi belváros az Öregvár utcában. Kézműves foglalkozások, gyerekszínház, ügyességi játékok, sólymász bemutató, pünkösdi király és királyné választás is szerepel a programban, így tehát minden korosztálya számára tartogatnak élményeket. A programok mellett egész délután nyitott műhelyek is várnak, a hagyományos őrzés és az alkotás került át a középpontba. Kipróbálhatod a szövőkeretes fonást, pünkösdi koronát is készíthetsz, bekapcsolódhatsz továbbá a kézműves foglalkozásokba, és a népi játékokkal is közelebbről megismerkedhetsz. Sólymász bemutató is lesz, ha kihagytam volna. A Csongrádon, tehát az Öregvár utcában, pünkösd a belvárosban. Így keresd a programot, további programötletekért pedig tarts a Petőfivel, a jó tipped, ötleted pedig neked is van, vagy szívesen beszámol el program élményeidről. Számunk 0630 30 33 180, SMS-ben és Viberen is küldhetsz minden részletet.

0: A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, petőfiradio.hu.
0: Zenéj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: van programod. A stúdióban
1: Megkatom, aki mindig gondoskodik neked arról, hogy feltérképezze az előttünk álló jó kis programokat. Ezeket részletezem ilyenkor 11 és 1 óra között. Ha valami kimaradna, van neked is jó ötleted, ne tarts magadban. Számunk 0630 30 33 180, SMS-ben is, Viberen is elküldheted a részletet. Közben figyelj, hiszen Sopron, Kövesd is vár például, a település több pontján is megtartják majd a pünkösdi rózsa napokat, itt hát a falu hangulatos helyszínei is felfedezhetők. Az egyik legszebb látványosság Sopron, Kövesd különleges rózsakertje, mintegy 160 pünkösdi rózsa bontja szirmait. A virágzó kert ebben az időszakban teljes pompájában mutatja meg magát, így természetes központi eleme az ünnepi programoknak. Egyébként a rendezvény kínálatában kiállítások, kézműves játszóházak, főzőversenyek, művészeti bemutatók és koncertek is szerepelnek. A programok, ahogy említettem, több helyszínen zajlanak, ezért nem csak egy-egy eseményben lehet bekapcsolódni, hanem bejárhatod Sopron, Kövesd közösségi tereit, portáit és kertjeit is. A nyitott porták és kertek például, amivel elindul az esemény, interaktív foglalkozások, játékok, közösségi élmények várnak, a pünkösdi hangulatot pedig színpadi fellépések, helyi értékeket bemutató programok és közösségi események teszik teljessé. Az ide rendezvény különleges alkalom is egyben, hiszen Sopron, Kövesd fennállásának 700. évfordulóját is együtt lehet ünnepelni a résztvevőkkel. A pünkösdi program sorozat itt áll nem csak tavaszi kikapcsolódást kínál, hanem a település múltjára, értékeire és élő közösségeire is ráirányítja a figyelmet. De pünkösdölhetsz bujákon is. Az esemény helyszín az Eszterházi közösségi tér lesz majd. Ünnepi szentmise, lakodalmas menet és színes folklor programok idézik meg a palóc hagyományokat hamarosan. A családbarát eseményt koncertek, látványos bemutatók és esti tűzijáték teszi teljessé. Többek közt kutyás bemutatóval is készülnek, lesz lakodalmas menet a közösségi háztól, és többek közt a Delta együttes, aki majd koncertezik és szórakoztatja az érkezőket bujákon, tehát az Eszterházi közösségi téren, pünkös keretében. Jó volna itt lenni, közben Hegedűs Józsi folytatja itt a Petőfi, tarts velünk! Ürű.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egy tömai és élő stúdiókoncerttel egy olyan fantasztikus páros érkezik hozzánk, akik egy nemzetközi dalszerző táborban ismerkedtek meg, aztán a véletlen találkozásból hamar inspiráló alkotó páros született. A dal 2025 és 26-ban is a döntőig jutottak, most pedig itt zenélnek nekünk újra. Pál Carmen és Oliver from Earth, tarts velünk, egytől pedig be is nézhetsz hozzánk, ne feledd a stúdióba, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
4: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
3: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
5: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
4: Úgy táncol, mint én.
6: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19:45 a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Egy reggel indulhat így is.
7: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
8: One, two, three, let's go!
9: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás,

0: koszterikómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor gyermeknapi nyereményed a tvmacibolt.hu újdonsága, a Frakk és a Macskák családi társas játék. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik. Nálad.

0: Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
0: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
3: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő lesz, egy-egy záporral, zivatarral. Varsóban tárgyalt a lengyel és a magyar miniszterelnök. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Több helyen lelassul, a 68-as kilométer környékén éppen áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset. Akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő. Az M1-es ellenkező oldalán, Bicske térségében a 37-es kilométernél mozgóterelés mellett burkolatjeleket festenek, a belső sávot zárják le, a helyszín mögött jelentős torlódás alakult ki, a kamionok több kilométer hosszan várakoznak a külső sávban. Az araszoló kocsisor az M0-ásig visszaér. Terelést építenek az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Bak térségében. A 39-es kilométertől a 48-asig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, 4-5 kilométeres a torlódás. Két furgon és egy teherautó ütközött az M5-ösön Budapest felé a 64-es kilométernél. A külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Az útmenti növényzetet gondozzák az M7-es Letenye felé vezető oldalán, Martonvásár térségében. A 30-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás elérte az 5 kilométert. Két kis teherautó karambolozott a 38-as főúton Tarcalnál. A 2-es kilométer közelében a félútpályát lezárták. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőt építenek napközben. Délután 5-ig lezárják a félútpályát, illetve a 10-es főút Őrház utcai csatlakozását. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, de Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország közötti politikai kapcsolat. Hangsúlyozta, hogy a kormányváltással ez most megváltozhat. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita, a külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andriy Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Ezt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet honnan érkezett. A balti államban rövid időre leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát és a tömegközlekedést, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szinte itt a nyár, 20 fölött bőven a hőmérsékletek az országban, és csodás zenei utazás itt a Petőfin. Nézd be hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, igaz, besötétítettünk. A reflektor fényben Pábolás, Carmen és Oliver from Earth. Jó szórakozás!

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: Valamint Pál Balázs Carmennel és Oliver from Earth-el a csapat egész sok főt tartogat, számolt, amit gyorsan igen. Szóval mindent meg lehet nézni Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Hatan érkeztek ma ide a stúdióba. Patocska, Oliver, bocsánat, Pál Balázs Carmen, Anna, Vivian, na, Pál Balázs, Anna, Vivian.
2: Majd a végén
1: lehet. Nem tudom, valami történt, megsütött egy kicsit valamit az előbb szerintem.
3: Tökéletesen mondtad.
1: Úgy csinálj, mint először lennétek itt, pedig nem. Na, szóval akkor jöjjenek a fiúk, Patocska Oliver, Boyzko Kevin, Florian Kori és Stefan Olaven. Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Hello. Na, hát ismét szerepeznek nektek, hiszen ugye most már harmadjára vagytok itt, ha úgy gyorsan fejben jól számoltam, mint ahogy titeket is. És szóval ez mindig segít nekem. Szerda, ez a kedvenc napotok, tuti, mert hogy mindig szerdán voltatok itt nálunk. Eddig is, most is.
2: Hát mindig ekkor van lehetőség.
1: A szerdai napot kibéreltétek. Lacusunk szerelmes lett Vivienbe a múltkor, és ugye múltkor hallottunk egy dual premiert is Rottó Mi címmel. Dalszerzőtáborban született, és elgondolkodtatok a színpadképben, illetve hogy a jövőben jó lenne valami country cuccokban fellépni. Szabesz azt írja, hogy bár neki van egy kockás ingje, farmer, csizma, na de hogy vajon egyszer elszökhet-e veletek fellépni?
2: Várunk szeretettel. Attól függ, külön kocsival, mert most eléggé tele vagyunk. Utánfutó van még esetleg hely, vagy egy nagyobb buszba kéne befektetni.
3: Szükség van egy autóbuszra, igen, és akkor teljesen tökéletes.
2: Most nagyon szépen kilegóztuk, hogy hogyan jöjjünk ide amúgy, igen? És ez még csak az akusztikus felállás, igen.
1: Aha, na,
2: hát, hogy hogy néznek ki nagyban.
1: Szabesz nagyon jó rándutusokat tud sütni, múltkor 17-et csinált, úgyhogy szerintem, hogyha külön érkezik némi elemozsiával, akkor simán beférkőzhet a csapatba. Na hát, hello, még egyszer, sziasztok! Hogy vagytok? Mióta nem láttunk titeket? Az január volt körülbelül.
3: Hát kicsit felmelegedett az idő.
1: Igen, látom, kicsit lekerültek a...
3: Nem tudom, a mai napra annyira örültünk, annyira készültünk, hogy én ezt úgy veszem most, mint hogyha ez egy, nem tudom, egy osztálykirándulás lenne, és ez a nap fénypontja, ez a program, úgyhogy hát reméljük, hogy ti is jól fogjátok érezni magatokat a dalainkkal.
1: Az eddigiek alapján biztos. Nagyon cuki, szerethető társaság vagytok, ezt megállapítottuk a múltkor is.
2: Igyekszünk mindig valami új dolgot hozni, de mindig van egy ilyen összekötés. Így most is hoztunk egy dalt, ami összeköti az előző produkciót ezzel a produkcióval, és hoztunk egy pár újat, ami még sehol nem szólt, ami is fog még egy darabig csak a koncertjeinken.
3: Összeláncoljuk.
2: Várunk szeretettel mindenkit, és az első saját koncertünknek a dátumát és helyszínét is most fogjuk bejelenteni, ami saját szervezés.
1: Jó, várjunk még egy kicsit dopergést.
2: Nem, várjunk még rá. A harmadik dal után.
1: Jó, negyedik. Persze, itt fokozzuk az izgalmakat. Egyébként az oldalaitokon gondolom minden fellelhető.
2: Még nem. Itt fogózunk. Annyira nem szívesen, tehát nehéz időt tölteni a social médián amúgy, mert annyi a dolog, amit szívesen csinálunk, és akkor a social média az pedig egy ilyen járulékos veszteség.
1: Hát itt a Szabesz, segít nektek.
2: No.
1: Mondom, hogy be kell venni valakit még a csapatba.
2: Kell valaki, aki azt csinálja, hogy egész nap, amit kell kiírni az internetre, ott van és csinálja, csak hát ugye ezt fizetni kell, mindenki pénzből ér, és a büdzsét az pedig hát itt a másik része, ezt be kell osztani, hiszen épülünk, szépülünk mi is.
3: Ne vicceljetek, 2 percen volt a kezdésig, és még kiposztoltam egy sztorit.
1: Ennyi.
3: Hogy hallgassanak minket.
1: A mai fiataloknak ez megy.
2: Kármán
1: és mert más korosztály vagy, Oliver, akkor ezek szerint.
2: Most lettem csak igazán más korosztály, 2 hete kb.
1: Igen?
2: Igen.
1: Mennyibe léptél?
2: Mindegy.
1: Akkor zenéljünk, nem? Igen. Az a biztos pont. Mi lesz az első dal, amit hoztatok?
2: Ez lesz az összekötő dalunk. Ugyanis azt hiszem a legutóbb is énekeltük a When We Wake Up című számot. Viszont most egyel többen adjuk elő. Továbbá az összekötés miatt hoztuk el, hogy legyen egy olyan dal, amiről hogyha puzzle-be így összeraknánk, dominónál tud össze lehet érintgetni az előadásokat, és mindig lesz majd egy ilyen összekötő, ha még jöhetünk, és vártok minket szeretettel.
1: Van egy nagyon menő kinézetű gitár, arra szeretném felhívni a figyelmet, ami látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, természetesen az egész csapat is.
3: Kevin keresi, hogy hol az érdekes gitár. Ő már hozzászokott.
1: Nagyon menő, jól néz ki. Na, kezdjük akkor az élő stúdió koncertet. When We Wake Up itt a Petőfin, Pál Balázs Carmentől és Oliver from Earth-től.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban Pál Balázs Carmennel és az Oliver from Earth-el. Húha, ma nyitva tartom a szemem, és úgy utazok, két ilyen csinos hölgy, úristen, drukkoltam nektek, nagyon a dalban cukik voltatok, Balú írt az üzeneten. A szerint van Lacus a vidéki, Vivian egyre fiatalabb, és egy tünemény most is imádom, de a csapat is fantasztikus. Szabesz rántott húst tud sütni, én meg jól vezetek. Na, lassan összeállítjuk nektek a
1: csapatot. Akkor sofőrünk is van, tök jó, mert hosszú volt idefele az út egészen, főleg a dugókkal.
2: Még egy stylistra.
0: Igen. Fotós, egy social médiás. Vagy mondjuk a Szabez azt vállalta amellett, hogy ellátja finomsággal a csapatot.
2: Nem tudom,
0: bár ezt már én tettem mondjuk hozzá, de...
2: Kell egy hangulatfelelős, aki, hogyha egy kicsikét szétcsúszunk, akkor helyre rántja a dolgokat. De
0: a hangulatfelelős, hogy ti vagytok, így nem viccétek
1: már. Azt akartam mondani, hogy erre nincs szükség szerintem, mert sok a fiatal srác itt körülöttünk, és mindig van elég boldogsága a kocsiban is.
2: Ha palacsinta van, akkor baj nincs. Ez az igazság.
1: Az összes próbánk a palacsinta evéssel végződik, úgyhogy
0: ízben,
1: ez a motiváció.
0: Ízben, akkor egy kicsit segítsük a rajongókat, hogy mivel tudnak kedveskedni nektek.
2: Tudnak kedveskedni nutellással, de tudod, az a helyzet, hogy attól sok pattanásom lesz, szóval azt, meg most diétázom.
0: Maradjon a lekvár, vagy így van. Kerüljön bele?
1: Házi lekvár, eper lekvár.
2: Igen, de mondjuk valami hasznosat.
0: Kevin, igen, egész új hangzást hozott a csapatba.
2: Így van, a Kevin, akarsz megszólalni? Adok neked egy mic-ot. Szeretném, hogy a hangodat hallasd, fantasztikus gitáros a legény.
3: Sziasztok, hello, szia, Kata.
0: Hello, szia, látjuk itt a csapatban.
2: Mesélj már két óta gitárodról.
3: Két? Csak kettőt? Fejetlen, zöld.
0: Hát ezt leszűkítetted, igen, ezt mi is látjuk, és nagyon jól szól, úgyhogy azt is sikerült meghallgatnunk. Aki szeretne csatlakozni, ugye a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon mindent láthat. Hát tulajdonképpen itt egy dalszerző tábor kiteljesedése, ami időről időre feltűnik a Petőfi Rádió stúdiójában, és azt mondtad, hogy tulajdonképpen ezt úgy fogod most fel, mint egy ilyen osztálytalálkozó vagy csapatépítő ezt a mai alkalmat. De hát igen, aki visszajár, az tényleg olyan, mintha hazajönne, úgyhogy abszolút ismerős terep.
1: Igen, és olyan emberekkel veszük magunkat körül, akik szeretik ezt csinálni, és akarnak velünk lógni, amiért nagyon hálás vagyok, úgyhogy köszönöm a zenekarunknak.
0: Aki szeretne csatlakozni hozzánk Facebook oldalunkon vagy YouTube csatornánkon, látni is lehet az élő stúdió koncertet, itt hozzá is lehet szólni, lehet kérdezni, és már is folytatjuk tovább. Pál Balázs, Carmen és Oliver from Earth, ők adják ma az élő stúdió koncertet.
4: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: Pál Balázs Gálmán és Oliver. Van egy kis probléma itt néha. És Oliver from Earth. Mindenki látható a csapatból a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Itt a technikával is volt egy kis gond, úgyhogy lehet, hogy mi együtt rezgünk ma ezzel a szettel. Na, puszilag titeket gyerekek, közben üzent Mónika a családból. Nagyon jók vagytok, igen, közben folyamatosan érkeznek a további hozzászólások is, le a kalappal, az ének, az bomba, egyenes, tisztelet, a zene is nagyon jó, csak dicsérni lehet, és még a csajok is csinosak. Szép napot nektek, a Petőfi Rádióban nagyon jók vagytok, csajok csodaszépek, üdv a srácoknak és Flórinak, nagyon boldog szülinapot kívánok, anyukád, édes kis kukoricád, jaj, de cuki.
2: De nem ma van, nem? Nem, holnap után van, de...
3: Jaj, engemet leforrázott a izé.
2: Igen, láttam Carmennek az arcára kiült, lefagyott a mosoly, hogy úristen, elfelejtettük. Egy pillanatra én is elgondolkodtam, de Flóri...
1: Megelőlegeztük.
2: De várjál, Flóri, hány éves leszel? Kiabál.
3: 14 éves
2: lesz, most lesz 14 éves a legény.
1: Jézus, meg se hallottam.
2: Két nap múlva.
1: De jó neked.
2: Két nap múlva, és a palacsintákat várja a következő cím.
1: Maminál van otthon puncstorta.
2: Aha, az az én mamim.
1: Megyünk, köszönjük, megkívás nélkül is ott eljünk. No, az előző dal, amit hallottunk a When We Wake Up, arról van egy ilyen kis háttér info, hogy majdnem másé lett ez a dal, és ennek nagyon érdekes a történet, szerintem ezt áruljuk el a hallgatóknak, hogy ez a dalszerző tábor, ez hogyan is megy valójában, mert ahogy említetted nekem adáson kívül, nagyon sok dal tulajdonképpen bekerül abba a bizonyos fiókba, amivel a zenészek előszeretettel rendelkeznek, és ott mindenféle fellelhető, és az a dalszerző táborokban is így van, hogy vannak dalok, amik ott kötnek ki. Aztán, amikor valaki fényt kap, és elő szeretné ezt venni, és mondjuk szeretné megjelentetni, akkor úgy mások is hirtelen bejelentkeznek a semmiből.
2: Ez így van, igazából elmondtad, szóval. Én csak azt mondom, hogy így van.
1: Próbáltam összefoglalni.
2: De jól csináltad, mert én szerintem 3 percig mondtam volna azt, amit te profin összefoglaltál.
1: Így elkezdtem, köszönöm.
2: Igen, van ez a When We Wake Up című szám, amit most előadtunk nektek, és ezt együtt írtam egy Martin Harich nevű nagyon tehetséges szlovákiai előadó fiúval, aki Csehországban és Szlovákiában is tök jól megy. Tavaly azt hiszem Csehországban nyert valami nagy országos díjat, a rádiós díjat, vagy valami, nem tudom, mindegy. És az a lényeg, hogy nagyon jóban vagyunk, nagyon, nagyon szeretjük egymást így férfiosan. és az a helyzet, hogy nagyon akartunk együtt dolgozni régen, és ez már 2-szer is megtörtént. Tehát van egy másik dal is, amiben érintettek vagyunk mind a ketten, és van ez a dal, és miután megírjuk a dalokat, zömében úgy történik ez, hogy már táborokban nagyon sokban voltam, és nem tudom, 80-90-100 dal biztos van úgy, ami ott van, tök jó, használható publikálásra, éppen csak nincs kész, de már dalformája van, és ezek így ott vannak. És gyakorlatilag ebből így lehetne élni is, meg minden, hogy így az ember ezeket így felhasználja. De mindegy.
1: És mondom, most úgy nézett hazamegy.
2: Neki elég volt a sztoriból.
3: Én ezt már hallottam.
2: Igen, és ez a helyzet, hogy a bejelentkeztem ezért a dalért, és mondtam, hogy na, gyerekek, itt van ez a dal, ez fantasztikus dal, én ezt nagyon szeretem, Carmennak is megmutattam, Carmen is szeret, és sőt, ez a dal jól lenne duettban, mert ez szóló dalnak indult. És hirtelen mi történik, eltelik másfél hónap, mire reakciót kapok, és már jön a válasz, hogy ő már egy hónapja ezen dolgozik. Na most, ha a matekot összerakod, én másfél hónapja kerestem, ő egy hónapja dolgozik a dalon, nem pontosak az adatok, de hogy így képzeld el a szituációt. És mondom, oké, de hát egy, tehát, hogy én ezt már így bejelentkeztem, és én mondtam először, hogy dips, tehát és tipis topi. És akkor tudod, így ez egy kellemetlen helyzetet szül, mert gyakorlatilag ő is szerző, én is szerző vagyok, és azt is lehet, hogy összemorcoskodunk, és egyikünk se adja ki a dalt, mert hivatalosan mind a kettőnknek vétójoga is van, hogy letiltassuk ezeket a dalokat, de hát nyilván ez nem játszik, hiszen senkinek nem célja.
1: De volt már neked ilyen szitud, ilyenkor egyébként mi a teendő?
2: Ez örülök, hogy jól avatott, jó beavatott, informált vagy. Tök szuper. Igen, volt egy ilyen helyzet, amikor egy másik cseh előadó konkrétan már a menedzsmentjével keresett föl. El kell dönteni, hogy mi a vége. Szeretnénk, hogy egy dal publikáljanak, vagy ne. Föl kell mérni annak a helyzetét, hogy a másik előadó, ki vinni akarja a dalt, nekem szerzőként az például jó befektetése, hogyha ő elviszi. Ha egy nagyobb előadóról van szó, akkor lemondok arról, hogy én nagyon szeretek egy dalt, mert ugye itt erről van szó, hogy alkottunk egy dalt, amit szeretünk, hozzánk tartozik, és odaadjuk-e másnak, hogy az ő nevéhez tartozzon, vagy ő énekelje azt mostantól. Én is énekelhetem, de nem mint saját dalt, hanem mint feldolgozást onnantól kezdve, hiába mondjuk én írtam. Közösen írtuk nyilván. És itt ebben a helyzetben az volt, hogy a Carmennal így szintén átbeszéltük ezt a helyzetet, ez is most történt nemrég, és megbeszéltük, hogy nincs ebben ennyi, azt a dalt azért szerettük, mert nagyon slágeres, nyárias, rádiós, nem tudom milyen zene, és akartunk egy olyan dalt is kihozni, ami egy kicsikét kívül áll a komfortzónánkon kívül. Elengedtük, írtam egy e-mailt, hogy nekem csak egy problémám van a kommunikáció, tehát ezt lehet tisztességesen is csinálni, de használjátok szeretettel. Na, a When We Wake Up viszont hozzánk került, mert ott erőszakosak voltunk.
3: Mert szerencsé. Azt nagyon szeretjük, azt a dalt, és már nagyon sokszor próbáltuk élő koncerteken is, teszteltük a közönségen is, jól reagáltak, úgyhogy ezt meg szerettük volna tartani.
2: Igen, viszont szeretném felhívni a figyelmét annak az úrnak, aki Vivierre külön figyelmet fordított, hogy Vivi szólójával kezdődik a következő dal.
1: De kedves vagy, hogy ezt így felvezeted.
2: Nem akartam, hogy lemaradjon róla.
1: Igen, Lacus, figyelj. Lemegy az égről a nap, ez a dal címe, mint a megsorozat főcímdala egyébként. Élőben most itt a Petőfin, Pál Balázs Carmentől és az Oliver from Earth-től.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: kis csörgőkígyó a végén. Pávol S. Kármen és az Oliver from Earth itt a Petőfin élőben. Ez volt a Mintaapák sorozat főcímdala.
1: És Vivi.
0: És Vivi. Igen, igen, jött is az üzenet. Szia Kata, ja Istenem. Vivi egy istennő. A hangod ezután a csengő hangom lesz. Na tessék, Lacus köszöni nektek.
1: Mi is köszönjük szépen a figyelmet, meg a lehetőséget, hogy itt lehetünk amúgy.
0: És még nincs vége a mai koncertnek. Na hát érdekes egyébként, amit e körül a dal körül forgott. Marad bennetek esetleg valamiféle tüske, vagy megtanultátok elengedni azt, ami történt? Ugye sorozat főcím dalként tekintettek, például több rádió is erre a dalra, és hát így megosztotta a véleményeket tulajdonképpen, ami a lejátszást illeti. De most már ennek a sorozatnak vége, nem látható a tévében, úgyhogy most más szelek fújnak.
1: Nagyon örültem ennek a felkérésnek, nem csak a lehetőség miatt, mert azért mégis egy ilyen volumenű sorozatnak a főcímdalát megírni, aztán elénekelni, az egy nagyon nagy lehetőség. Sokkal inkább volt érdekes amiatt, hogy nekünk ugye a csonka családos felállás otthon az sok helyen ugye jellemző, vagy nem tudom jellemző, de előfordul sajnos, és volt több apa mintám így az életem során. Nagyon sokáig, több mint 10 évig már így a felnőtt koromban nem is beszéltem már a biológiai apámmal. Aztán nagyon érdekes volt, mert a felkérésnek köszönhetően, ahol nekem 4 apa karaktert kellett megfogalmaznom valamilyen formában, nekem vissza kellett nyúlnom, és megszámoltam, hogy nekem is 4 olyan karakter volt az életemben, akit így apa karakternek tudtam volna apostrofálni, nem tudom. És érdekes volt, mert ezek valamilyen formában megjelennek, hogy kinek mi volt az erőssége, mi az, amit hozzátett az életemhez, mi az a adott trauma, amiből mondjuk úgy építkeztem, hogy nem szándékos oktatás vagy okítás volt, vagy tudásátadás. És azt vettem észre magamon, hogy ennek a dalnak köszönhetően tudtam amúgy ezen így dolgozni tényleg, mert amúgy én kerültem ennek a lehetőségét is. Tehát, hogyha apás filmekről van szó, meg olyan tartalmakról,
0: az élet elintézte,
1: én rohantam előle. Persze. Mm-hmm. Tehát, hogy én ezt nagyon szívesen megkönnyeztem, és ez rosszul esett nézni az ilyeneket, meg másnak van apukája, tudod, az ilyen borzasztó dolog. Mind, hogy nem, az a jó dolog, az a borzasztó, hogy ez nem feltétlenül adatik meg mindenkinek, és ezt sajnálom amúgy is. De ez egy jó lehetőség, meg igazság szerint nem éreztem hiányt, mert a anyukám meg így a családom nyilván ott van, és mi azért ebben nőttünk föl, szóval nem volt egy különleges dolog. Lejátszás kérdése. Köszönöm a felvetést. Magyarországon máshogy van ez, mint külföldön. Mert külföldön azért van a Friends-nek, a jó barátoknak a főcímdala, és ezt mindenhol halljuk. Nem tudom, hogy ők is így kezdték-e, mint mondjuk mi. De nálunk nagyon sok helyen dobták vissza a dalt azzal a mondattal, hogy hát ez egy kereskedelmi csatorna egyik főműsor idejében futó műsorának a főcímdala, a promóanyaga, ezért nem vehetjük föl rotációba. A csatornával nem tudtunk megegyezni arról, hogy készüljön-e hozzá klip, ne készüljön hozzá klip, és igazság szerint nagyon sajnáltam, mert nagyon szeretem ezt a dalt, mert fontos nekem, és azt gondolom, hogy ez egy amúgy jó hangulatú és jó üzenetű dalról van szó, hiszen gyakorlatilag ezt egy kicsikét úgy is írtam meg, hogyha egyszer majd nekem lesz gyerekem, akkor ezeket én szeretném mondani neki, tudod, ilyen érzelmes dolgok. És örülök neki, hogy a Kármennék meg tök nyitottak voltak arra, hogy ezt így beépítsük a műsorba.
2: Mi örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a dalnak is, mert amúgy milyen érdekes, hogy milyen komoly sztori, történet, érzelmek vannak egy-egy dal alkotásánál, és közben meg egy milyen boldog, jó hangulatú dal születik belőle.
0: És akkor így összegezve mindent a Mintaapákról, tulajdonképpen 4 különböző karakter, és ugye mondtad, hogy ha majd te édesapa leszel, akkor mit tartasz fontosnak? Te milyen szeretnél lenni? Most, hogy ennyiféle kép kirajzolódott.
1: Azt gondolom, hogy mindenki elköveti a saját hibáját, ez egy általános igazság lehet, tehát, hogy nincs tökéletes dolog. Én nagyon félek úgy az apaságnak azon részétől, hogyha egyszer majd eljön ennek az ideje, hogy én ezt hogyan fogom jól és hogyan fogom rosszul csinálni. Mik lesznek azok a gyengeségek, ami mondjuk például tudom azt magamon, hogy adott ponton én nagyon szigorú ember tudok lenni, de ezt nem akarom, hogy rosszul. Nagyon sokat tanulom a kommunikációt, de hát látjuk annak is a hátrányát, amikor van ez az úgymond trendy gentle parenting, aminek a lényege az, hogy semmilyen szintű indulatot ne váltson ki belőled a másik, miközben ha azt oktatjuk a gyereknek, hogy nincsenek indulatok, hogy tanulja meg kezelni az indulatait, vagy alapból, tehát nem tudom, ez egy folyamatnak kellene, ez egy borzasztó nehéz dolog lehet, és ez szakemberek kellenek, gondolom, de szerintem meg, ja nem, pontosan nem gondolom, de kellenek szakemberek, csak nem minden esetben. Tehát szerintem úgy egészséges a világ, hogy mindenki azért adott környezetében a lehető legtöbb segítséget fogadja, amilyen szinten van, de szűri ezt, és kialakítja a saját maga igazságát. Viszont érdekességnek, és még vicces történetnek így a végére szeretném elmondani, hogy a Carmen apukáját én Ocónak hívom, ami vicces, mert az állítólag azt jelenti, hogy apa, de én azt hittem, hogy neki ez valami beceneve, és ezért én elkezdtem az első naptól kezdve úgy hívni, hogy Ocó, és ez így maradt. Nem tudom már máshogy hívni, mert fura azt mondani, hogy szia Marian, mert Marian az náluk ugye férfi név, és mert egyennel van, ugye? Igen, segíts,
2: igen, kérlek, igen, igen, teljesen jól mondod.
1: És én leocózom azóta, de ő fogadja.
0: Milyen érdekes egyébként az az egész, nem? Ami így körül jár téged.
1: Az élet szép és jó, igen, és kalandos, és a maga nehézségeivel. De igen, bocsánat, Carmen, mostantól csak te beszélsz.
0: Biztos jó apa leszel.

0: után. Soká voltál távol Pesten és Budán, de több az én hazám.
1: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Pál Balázs Kármennel és az Oliver from Earth-el. Ez volt az Én hazám. Hát szerintem önmagában beszédes a dal. Úgyhogy most hagyunk egy kis gondolkodási időt mindenkinek. Itt a Petőfin természetesen továbbra is várjuk a hozzászólásokat, kérdéseket Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, illetve 0630303380 as számon. Innen folytatjuk már is.
2: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Pál Balázs, Carmen és az Oliver from Earth. Na, hát itt mi adáson kívül sokat beszélgetünk, és hát meg kell állapítanom, hogy Oliver nagyon különleges életutakat jár. Tőle egyébként teljesen függetlenül, tehát hogy így az élet olyan szinten irányítja a dolgokat, és közbelépés mutatja, nem tudom, az irányt, nem? Hogy ez már ilyen hátborzongató azok alapján, amiket elmesélted. Ugye te mint apákból indultunk ki, és hát itt ezt még egy kicsit tovább görgettük, ezt a szálat.
2: Nemrég kiadtam úgy egy verses kötetet, és az egyik legrövidebb, de az egyik kedvenc írásom az az, hogy a szándék egyik legfontosabb összetevője a fogadtatás. És ezzel sokan nem értenek egyet, de igazság szerint az, és az élettől is amúgy nagyon fontos, hogy nem tudjuk, mi az élet szándéka, ha van egyáltalán szándéka, és az a fontos, hogy mi hogyan fogadjuk azt a szándékot.
1: Hát meg egyáltalán észrevesszük el a jeleket,
2: igen.
1: Nem?
2: Igen. Igen, szóval igyekszem mindig igent mondani, ez a lényeg, hogy megpróbálok a plottal menni, a storyline-nal, tudod, hogy na nézzük meg erre, mi van az ajtó mögött.
3: Talán így is kezdtünk el együtt dolgozni, igen. Amúgy.
1: De hát igen, ez is egy teljesen ilyen nem, hát... Ugye azt mondják sokan, hogy nincsenek véletlenek, ugye ti egy dalszerző táborban ismerkedtetek meg, és azóta teljesen összefonódott a zeneiségetek, és fantasztikus, amit
3: csináltunk. Amivel nem is számoltunk, mert ez nem volt
2: tervezve. És veled is azóta milyen sokszor találkozunk.
1: Ugye? Na, ki tudja, hogy miért van ez. Na,
2: legyen majd egy közös country dal.
1: Igen. Összehozzuk a csapatot, igen, ebben a hallgatók is segítenek. Na, de közben menjünk tovább, mert nagyon gyorsan megy az idő. Jön egy újabb dal, ami Szlovákiában készült. Egy dalszerző csapattal készítettétek és kerestétek a közös pontot, ugye?
2: Mik vannak? Micsoda? De igazából legyen az, hogy ez az alap, és majd akkor változtatunk, vagy elmeséljük, hogyha nem így van.
1: Minden történet a dalszerző táborokba visz vissza. 24/7.
2: 24/7?
1: Ezt ismerjük.
2: Most ezt játszok, vagy beszéljünk róla?
1: Nem, szerintem ne fűzünk hozzá el semmit. Hallgassuk meg aztán, max utána, hogyha van kérdés, akkor hallgatók feltehetik továbbra is Facebook oldalunkon és a 0630303380-as számon. Pál Balázs, Carmen és az Oliver from Earth, itt a Petőfim.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Pál Balázs Kármennel és az Orival from Earth-szel. Annyira profik vagytok, hogy nem is tudok mit mondani, egyszerűen tökéletes minden. Igen, ezt egyébként adásról adásra mindig megállapítjuk, amikor itt vagytok, hogy egy nagyon kedves, nagyon őszinte, nagyon tehetséges, cuki csapat vagytok, úgyhogy mindig így együtt kell lennetek, ez már biztos, és közben beújítottatok Kevinnel, és hát mi minden várható még akkor itt a folytatásban?
1: Hát... Szeretnénk találkozni megint ugye a nyári szezonban a közönséggel, úgyhogy készülünk koncertezni, és van egy újdonságunk, a napokban tudtuk meg, hogy hogy végül is egy termin, amire szerveztük a saját koncertünket, az első saját szervezésű koncertünket, hogy a helyszín üres október 17-én, és ezért október 17-én lejátszuk Rozsnyón az első saját szervezési koncertünket, ebben a felállásban, teljes zenekarral, dobfelszereléssel, mindennel együtt, és reméljük, hogy közönséggel együtt.
0: Helyes, toborozzuk őket. Nagyon jó. Közben jött egy üzenet, Zola érdeklődik, hogy milyen Vivien természete és stílusa. Azért kérdezi egyébként, mert neki is van egy Vivien nevű lánya, és akit ezzel a névvel ismer, az nagyon egyedi, és nem egyszerű természetű nő.
2: Várjátok, ez attól függ, hogy kit kérdezel a csapatból. Mindenki másképp tapasztal meg mindenki.
0: Én más ugye a testvérként.
1: Testvérként másképp, mint azt a haverok. És...
2: Hallgassuk meg, hogy Vivi mit gondol magáról. Az a legszerencsésebb.
3: Nem, én nem tudom, hát próbálok mindenkihez jó lenni. És
1: hogy miért nem lehetett, ezt még én sem hiszem el.
3: Hát nem tudom, de nyugodt annyira nem vagyok szerintem, de...
0: Nem inkább. Egyszerű természet, ugye így fogalmazott volna, akit
2: mindenki,
0: ő ismerő.
2: Mindenki egy szót mondjon róla. Na, az én szavam az, hogy vicces.
1: Mindig mosolygós.
2: Vivi.
4: Varázslatos.
0: Varázslatos, no, de még egy. Vivi.
2: Akkor letudtuk, ő Vivi, hát a ő csodálatos, Vivi. Varázslatos, ennyi. Vicces személyiség. Impulzív, van, azt azért én hozzátenném, hogy mindenképpen impulzív, temperamentumos, amilyen egy ilyen leánynak lennie kell nyilván. Mm. Hát ki kell állnia magáért mindig, hát nem lehet így, ilyen tehetséggel és kisugárzással csak úgy szerényen vonulni a világban. Ő amúgy egy szerény leány, és nagyon tehetséges, és szeretnénk, hogyha minél többet énekelne.
0: Mi is, úgyhogy hát folyamatosan visszavárunk titeket, és akkor végül, de nem utolsó sorban az első megjelent dalotok a készülő albumról jön zárásként itt a Petőfin, a People Person, csapjunk is bele, Pál Balázs Kármen és az Oliver from Earth itt a Petőfin, figyelj!
5: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: People Person élőben itt a Petőfi Rádióban Pál Balázs Kármentől és az Oliver from Earth-től. Ez a dalhoz hamarosan majd videóklip is lesz.
1: Legalábbis tervben van. Március óta húzzuk az helyzet.
0: Jó, jó munkához idő kell. Október 17, ugye? Jól emlékszem, az volt egy dátum.
2: Igen, október 17 Rozsnyón, közös koncertünk első saját.
1: Szeretnénk Magyarországon is szervezni egy saját koncertet, mert az a helyzet, hogy nem igazán sikerült így szét küldeni normálisan, meg így lekötni a magyarországi meghívásos fellépéseket, így most idén még nem lépünk fel Magyarországon hivatalosan, ha csak nem rakunk be egy saját dátumot, de nyilván, hogyha van érdeklődés, ezt majd leteszteljük valahogyan, akkor megkezdenénk itt is a fellépéseket.
0: Egy a lényeg, hogy maradjatok így együtt, és ilyen cukik, mert nagyon-nagyon szeretetőek vagytok, Stefano és Flori puszilt titeket, és akkor itt Zola egyetért az elhangzottakkal, ugye a Viviennekről van egy kialakult képe, ő még azt írja, hogy kimaradt az önfejű, szabadszájú és makacs, a többivel egyébként egyetért, ez mindig az?
1: Ez konkrétan az.
0: Hát akkor úgy látszik minden Vivien ilyen, na legalábbis akiket Zola ismer biztosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma ti jöttetek vendégként, közben írja Mónia Boszilány, már is sokkal jobban vagyok. Gyógyító energiával bírtok. Láza már elmúlt, képzétek, elázott nagyon durván a hétvégén, úgyhogy sajnos még ágyban kell feküdnie a hétvég elázás után, de most már sokkal jobban van, úgyhogy további sok sikert kíván nektek, mi jobbulást neked, és hát köszönjük, hogy itt voltatok. Az óra visszanézhető, visszahallgatható Facebook oldalunkon, illetve majd a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Pál Balázs, Kármen és az Oliver from Earth, nagy taps, köszönjük
2: nagyon szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk újra.
1: Mi is köszönjük. Nagyon szép napot kívánunk, és jobbulást annak, aki nincs jó.
0: És ha már osztálytalálkozót említettél, ezzel folytatjuk, már is jön a Carson Koma.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
7: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol?
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, folytatódik a napos idő záporokkal.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Torlódik a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között. Több helyen lassul, a 68-as kilométer környékén áll a forgalom. Egy órával is hosszabb lehet a menetidő. Az ellenkező irányban Bicske térségében a 37-es kilométernél mozgóterelés mellett burkolati jeleket festenek, lezárták a belső sávot. A helyszín mögött jelentős a torlódás. A kamionok több kilométer hosszan várakoznak a külső sávban. Terelést építenek ki az M3-ason Bag térségében. A 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban csak egy sávon halad a forgalom. 60 felé 1, Budapest felé 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat. Minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóvá hagyja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitását. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Átrendezte a lakáspiaci forgalmat az Otthon Start program. Ez derült ki az MNB ingatlanpiaci elemzéséből. A jegybanki jelentés alapján megemelkedett az első lakásvásárlók aránya, míg a befektetők jelenléte mérséklődött. Tavaly átlagosan 23%-kal nőttek a lakásárak, ami az elmúlt 25 év legmagasabb drágulása. Az Otthon Start hitelprogramnak köszönhetően a lakásvásárlások aránya rekordmagasra 60% fölé emelkedett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyekre. Ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte sok napsütés várható, csak kevés felhő lesz az égen. Csak nyugaton fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar, a szél is több felé megélénkül. Napközben 20-25 fok, este 10-17 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Egy hónap már csak vissza az iskolából, és jön a nyári szünet. Sokan pedig tervezgetik, hogy a régi arcokkal összefussanak. Ezt idézi meg nekünk a Carson Goma első között most itt a Petőfin 2 elmúlt szép délután. Jön az osztálytalálkozó. Hangot neki!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

hajnali fék. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szívna szürkületben, egedi az aurát, ha túlszük a szórát. Ne sietesd az

0: friss hírek az utakról.
1: Egyre növekszik a forgalom az utakon, hiszen már bőven elhagytuk 2 órát. Ha a 10-esen próbálsz majd közlekedni, ne feledd, hogy Pilisvörösvárnál a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, így várhatóan délután 5-ig zárva tartják a félútpályát, illetve a 10-es főút Úttörház utcai csatlakozását. Ez okozhat ugye többlet menetidőt, illetve mindkét irányba több kilométeres tolódást. A zárás ideje alatt érdemes a Sirály utca felé kerülni, vagy ha egyéb más lehetőség van, amit ajánlaná a hallgatóinknak, 0-30-30-30-380. Itt jelez. Az M3-ason korábban a főváros felé vezető oldalon Kerekharaszt térségében a 49-es kilométernél történt egy baleset. Csak a belső sáv járható, ez okozza 2-3 kilométeres arra szóló kocsisort. Vigyázz az úton, légy figyelmes, óvatos, bármi infód van, az pedig jelezd, hogy a továbbiakban is segíthessünk.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Csodás koncertet kaptunk az elmúlt órában Pál Balázs Kármentől és az Oliver from Earth-től. A Facebookon mindent visszanézhetsz, a beszélgetéseket is, és ne feledd, minden hétköznap 1 és 2 óra között a Hajrá Magyarokban élő stúdió koncert zajlik. Ilyenkor mindig benézhetsz hozzánk a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Köszönjük szépen a mai fantasztikus időjárást, bőven 20 fok fölött az országban az értékek, közelítjük a 27-et.

0: Friss hírek az utakról.
1: Nem könnyű az autózás az M1-esen, ma sem, akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő. Az erős teherforgalom miatt ugyanis szakaszos tolódásra kell készülni Budapest felé, Komárom és Tata között, több helyen lassulásra a helyenként, arra is kell számítani, hogy megáll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset. Ha teheted, a 85-ös Komárom csomópontban tér le a pályáról, és a Nagy Ingmánd Kocs-Tata útvonalon tudsz kerülni. Bármi egyéb infód van, ha valahol fennakadást észlelsz az ország útjai, 0630 30 33 180, így jelez a részleteket SMS-ben vagy Viberen.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: amiből akiből egy van, arra tessék különösen odafigyelni, óvni szeretné, a Petőfin pedig hallgatni, hiszen már is jönnek a legfrissebb hírek, majd a Bell Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroszkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
4: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
3: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
5: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy
4: nagy jelenet. Úgy táncolt,
6: mint én. Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Egy reggel indulhat így is.
8: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
9: One, two, three, let's go!
10: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás,

társas játék. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban. Minden magyar. Micsoda aroma?
1: Olyan, mint Olaszországban.
0: Ez az igazi kávé.
2: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
3: Shell. Go well.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Tóth Éva.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Erősödhetnek a magyar-lengyel kapcsolatok, ma lejár az adóbevallás határideje. Folytatódik a napos idő záporokkal.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Komárom és Tata között. Több helyen lelassul, helyenként meg is áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset. Akár fél órával is hosszabb lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Európa szíve ma Közép-Európában dobog, jelentette ki a miniszterelnök Varsóban, miután Donald Tusk lengyel kormányfővel tárgyalt. Magyar Péter kiemelte, ahhoz, hogy Európa visszanyerje régi erejét, erős, versenyképes, önmagára büszke és egymással együttműködni képes közép-európai régióra van szükség. A miniszterelnök Budapestre hívta június végére a lengyel kormányfőt, azt mondta, meghívja a cseh és a szlovák kormányfők felé is, remélve, hogy mindannyiunkat Budapesten köszöntheti, még a visegrádi négyek magyar elnöksége alatt. Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallás határideje. Ezután a tervezet a legtöbb embernél automatikusan bevallássá válik. Évfélig lehet nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról is. Az ügyfeleket hosszabb nyitvatartással várják a NAV ügyfélszolgálatain, ahol nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. Újraindul május végén a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi. A MÁV közölte, hogy a megengedett sebességet fokozatosan emelik az érintett szakaszon, és kisebb utómunkálatokra még nyáron is számítani kell.
4: Petőfi Rádió. Sport.
7: Fontos magyar győzelem a férfi jégkorong elitvilágbajnokságon. Hatalmas lépést tett a bennmaradás felé az elitvilágbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbocs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel a csoportja negyedik helyére ugrott föl, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. 22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth-szal. Ezzel egy fordulóval az idény vége előtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. A Bournemouth együttesében Tóth Alex tegnap nem kapott lehetőséget. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A Freiburg még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupa sorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplés is bebiztosítható a német együttes számára. Az Aston Villa pedig 1983 után játszhat újabb európai kupa döntőt. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották, további jó rádiózást kívánok!
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte sok napsütés várható, kevés felhővel. A nyugati határnál lehet zápor vagy egy-egy szivatar, a szél is több felé megélénkül. Éjszaka 5-15 fok, holnap 22-27 fok lesz. A napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
5: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Három után tovább előre is kellemes tavaszi feltöltődést velünk itt a Petőfin változatos magyar slágerekkel. Május 20-a van, az ESZIA bevallás határideje és a méhek világnapja. Jönnek már is a részletek, a 06303030380, a számon pedig továbbra is te is informálhatsz.
4: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar. Május 20-a van a méhek napja, nem csak a sokak által kedvelt mézet, hanem ugye a növények beporzásában is ők hatalmas szerepet vállalnak, viszont az éghajlatváltozás, az intenzív mezőgazdaság a rovarító szerek miatt nagyon komoly veszély fenyegeti a létüket. Képzeld, vannak már olyan országok, mint például Kína, ahol már nem a méhek, hanem az emberek kézileg vagy robotizált rendszerek segítségével porozzák be a mezőgazdaságban termelt növényeket. Európában is egyébként több mezőgazdaságban használt rovalőrő vegyszert betiltottak, ennek ellenére a veszély nem hárult el, mivel még a mai napig vannak olyan szerek vagy eszközök, amivel a méhek pusztulása idézhető elő. Mi segíthetünk, ugye készíthetünk méhecskeitatót, illetve létesíthetünk rovarhoteleket, amivel sok más rovar mellett a méhek is fészekre, biztonságra találhatnak, például itt a városokban a beton dzsungelek között. Ezek hulladék, faanyagból, kőből, egyéb alkotórészből nagyon könnyen elkészíthetők házilag. A mélegelőkre is érdemes összpontosítani, ezek lényegében műveletlen területek, a méhek kedvencei közé tartozik például a levendula, a napraforgó, a zsája, a kakukkfű és a bodza is. Egyébként azt tudtad, hogy közel 700 regisztrált fajt ismerhetünk hazánkban? A méhészek helyzetére és fontosságára is felhívja a mai nap a világ figyelmét. Ma van tehát a méhek napja, mint minden évben május 20-án. Itt a Petőfin pedig a 0630 30 30 380, az az SMS és Viber szám, ahol te is informálhatsz, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Ha készítettél már esetleg rovarhotelt, akkor itt meg is tudod nekünk mutatni. Fotózd le, küldd el, mennyi idő alatt sikerült ilyet gyártani, más is hát a kedvet kap. Közben a Zaporozs ezt folytatja, itt a Petőfi.

0: Képzeledbeli utazás a Hello Pistivel itt a Petőfin, és gondolom nem monitorokat, fontos papírokat képzeltél magad elé, viszont fontos, május 20-a van az ESZIA bevallás határideje. Ha eddig nem nézted meg, és nem fogadtad el a NAV által készített bevallási tervezetet, akkor a határidő lejártával ez a tervezet automatikusan bevallássá válik. Ez nem vonatkozik persze az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra, nekik a bevallás benyújtása nélkül nem lesz érvényes. A tervezet kezelése online az ESZIA-ban a legegyszerűbb egyébként, DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációval éjfélig bárhonnan, bármikor véglegesedhető ez a bevallás, viszont ha a papíron szeretnéd intézni, akkor ma kell postára adni, a papír alapú bevallás aláírás nélkül érvénytelen, ezt fontos leellenőrizni, a NAV központi ügyfélszolgálatai pedig ma hosszított nyitvatartással egészen este 6-ig várják az ügyfeleket, a NAV info vonala a 18-19 pedig szintén este 8-ig hívható. Az eddig beérkezett ESZIA bevallásokban egyébként a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel. Nézd át, az 1+1%-os rendelkezés határideje pedig szintén ma van, a civil szervezeteknek szánt nyilatkozatot be kell tehát küldeni, az egyházit pedig csak akkor, ha korábban nem nyilatkoztál, vagy az idén változtatni szeretnél. 0-30-30-30-380, ez pedig a mi elérhetőségünk. Itt a Petőfi, most Nagy Bogi és Des folytatják.
1: Ez a

0: Nél új gyalogos átkelőhelyet építenek. Napközben ez azt jelenti, hogy reggel 7 és délután 5 között a félútpályát mindig zárva tartják, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozásán a Sirály utca felé érdemes kerülni. Ha egyéb infód van, máshol is fennakadást észlelsz, jelezd, hogy segítsük az úton lévőket. 0630 30 33 180 SMS-ben és Viberen küld a részleteket.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: Itt a vége, fussa Béla, Kovaszki meg a Vega Egy világon át című dalának, és lassan ettől az órától is búcsúzunk, négytől pedig már Szikora Tomi lesz veled a Petőfi csúcsban. Játékkal, Petőfi ajándékcsomagért és kívánságműsorral is vár, és persze friss közlekedési hírekkel. Segítesz neki számunk 0-30-30-33-180. További szép délután Kata búcsúzik, a Kompakt Diszkó pedig a Hősökkel a hírek után érkezik.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 380 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, rekord mértékben drágultak tavaly a lakások. Folytatódik a napos időzáporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Komárom és Tata között. Több helyen lelassul, helyenként meg is áll a forgalom. Akár fél órával is több lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Azt is hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóvá hagyja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetét. Azonosak Lengyelország és Magyarország érdekei, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét és hangsúlyozta. Magyar Péter személye a garancia arra, hogy a két ország közösen képviseli érdekeit Brüsszelben. Átrendezte a lakáspiaci forgalmat az Otthonstart program. Ez derült ki az MNB ingatlanpiaci elemzéséből. A jegybanki jelentés alapján megemelkedett az első lakásvásárlók aránya, míg a befektetők jelenléte mérséklődött. Tavaly átlagosan 23%-kal nőttek a lakásárak, ami az elmúlt 25 év legmagasabb drágulása. Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallás határideje. Ezután a tervezet a legtöbb embernél automatikusan bevallássá válik. Éjfélig lehet nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról. Az ügyfeleket hosszabb nyitvatartással várják a NAV ügyfélszolgálatain, ahol nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A második világháborúban elesett 6 magyar katona földi maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisír gondozók mellett részt vettek a füzéri had történeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében fakeresztekkel jelölték meg a katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. Jövőre mindnyájukat Hollóházán temetik újra.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte sok napsütés várható, kevés felhővel. Csak nyugaton lehet egy-egy zápor, a szél több felé megélénkül. Napközben 20-25 fok, este 10-17 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Délután 4 óra van, remélem már mindenki érzi a munkanap végét. Kitartás a folytatáshoz, veled leszek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, ígérem nem lesz punyadás. Hamarosan például nyereményjáték következik majd Petőfi rádiós ajándékokért. Maradj velem és mondom a részleteket.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Itt a Bermuda és a London, 5 perccel 4:45 után.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha te is valami szokatlan fennakadást tapasztalsz a közlekedésben, jelez nekünk, mert a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, baleset van több helyen, például a 3-as főúton Budapest felé a Mogyoródi elágazásnál, Gödöllő és Kerepes között két autó ütközött össze a 25-ös kilométernél, csak egy sávjárató. Baleset van tehát a 3-as főúton, a Mogyoródi elágazásnál a 25-ös kilométernél. A 13-as főúton Kisbér és Ete között a 28-as kilométernél két autó ütközött össze. Egy sávon megy a forgalom, mindez tehát a 13-ason Kisbér és Ete között. A 77-esen pedig Veszprém és Nemesvámos között egy autó letért az útról és felborult. Az 1-es kilométernél egy sávot lezártak. Mindez tehát a 77-esen Veszprém és Nemesvámos között. Jöhetnek a további közlekedési infók. Dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Poroszlóról, Abátszalókról, Ebesről. Hív most 061-75 9 60 60.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar. Most figyelj! Hamarosan játék indul, nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat. Az elmúlt napokban Máté, Roland és Zoltán voltak a nyerteseink, ma pedig te is lehetsz a szerencsés, akkor, hogyha gyors vagy, figyeld a zenék közötti felhívást, amikor meghallod, hogy most küldj üzenetet, akkor jelentkezz a 06 30 30 30 380-on, ha első vagy, visszahívlak, mondd a szlogent és vidd a nyereményt. Játék hamarosan!

0: Gergő Orsóvai Reni, miért ne? Itt a Petőfi Rádió minden magyar. Ez a szám volt az óra nyerőzenéje, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot jelent. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 06303030380-on, mi pedig nem sokára a gyorsaságot jutalmazunk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Haza kísérünk és 20 percenként jelentkezünk a friss közlekedési infókkal a délutáni csúcsforgalomban. Több kilométeres dugó van az M1-esen Budapest felé, főként Komárom és Tata között. A menetidő akár fél órával is több lehet. Mindez tehát az M1-esen Budapest felé Komárom után. Szintén torlódás tapasztalható a 10-es főúton, Pilisvörösváron a 16-os kilométernél. Itt egy új gyalogos átkelő helyet építenek, éppen ezért 5 óráig egy sávon megy a forgalom, ezért várható több kilométeres dugó a 10-es főúton, Pilisvörösváron. Baleset van a 3-as főúton, a Mogyoródi elágazásnál Gödöllő és Kerepes között a 25-ös kilométernél, mindez tehát a 3-as főúton, Budapest felé Gödöllőnél a 25-ös kilométernél, és szintén baleset lassítja a haladást a 13-as főúton, Kisbér és Ete között a 28-as kilométernél. Baleset tehát a 13-ason, Kisbér és Ete között. És te merre vezetsz, merre kocsikázol éppen? Várom a további közlekedési infokat az egész országból. Szilvásváradról, Szabolcs-Bálkáról, Sárbogárdról hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Most pedig lassúzunk, az újra összeállt Diaz ment a formációval. Ez egy aktuális toplistás zenénk, az Idegen.

0: Sokkal szúnyog az idén.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Nemrég játékot hirdettünk, játékot indítottunk, és mint ahogy mindig, ma is a gyorsaságot tudjuk jutalmazni. Aki elsőként küldött nekünk üzenetet a felhívás után, őt csörgetem most.
2: Halló, szia!
1: Halló, szia! Itt a Petőfi Rádió. Szikora Tamás vagyok.
2: Ez nagyon király, én meg Horváth Kriszti vagyok.
1: Hello, Kriszti! Első voltál a mai játékunkban, úgyhogy ez azt jelenti, hogy bekerültél.
2: Nagyon szuper, király!
1: Remélem, hogy szereted ezt a zenét, ami szerencsét hoz neked.
2: Szeretem, de mi mindig akkor beszélünk, hogyha Győrbe az Eto valamelyik kézi vagy foci nyer, úgyhogy októberben vagy novemberben beszéltünk, akkor a csajok nyertek kézivel, most a foci teljesen korrekt.
1: Hát akkor ez így nagyon kiszámítható, nem?
2: Ez nagyon király.
1: Hát úgy tűnik, hogy a mi sztoring meg van írva. Na figyelj, mondd kérlek, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
2: Rácz Gergő és Orsovai Renitől a Miért ne.
1: Igen, és mondd a Petőfi Rádió szlogenjét.
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Szuper vagy, akkor nyertél, gratulálok!
2: Nagyon köszi!
1: Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiéd, bögrével, kulaccsal, nyakpasszal és Petőfi Rádiós bevásárlótáskával.
2: Szuper, király, ez az.
1: De ha már nyertél egyet is korábban, is. Ez most akkor a kié lesz?
2: Ó, az el lett osztogatva. Úgyhogy ez most a miénk, a férjemmel.
1: Örülök, hogy akkor minket hallgattok most is, vezetés közben, igen. Vagy mit csinálsz?
2: Hát túlóráztam akkor is, és most is, úgyhogy ezek ilyen szerintem visszajátszottak.
1: Hát de tényleg, ez most
2: megyek haza
1: elég dezsabű érzés akkor ez így, hogyha ugye? Minden ugyanúgy történik, mint akkor októberben vagy novemberben.
2: Igen, igen.
1: De azért hál' Istennek az időjárás jobb, mint akkor volt.
2: Szuper, igen.

0: igen, végre, ez az én időm.
1: Igen, 24-25 fok, ráadásul tényleg egész Európa lassan ráfordul a nyár felé, most így a pünkösdi hosszú hétvégén. Van valami terved a következő háromnapos hosszú hétvégénken?
0: Igen, háztakarítás, mert el vagyok.
1: De legalább jó időben teszem majd ezt.
0: Igen.
1: Vigyázz magadra, és a következő dallal is meglepünk téged. Imágó Mundi, és az Estelente, ezt játszom neked.
0: Nagyon szép napot még neked is. Köszi,
1: szia! A mai nyertesünk tehát Krisztina, de ki szeretne még nyerni Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? Ha te is, akkor szerez esélyt holnap délután 4 és 5 között, akkor is játék.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 5 óra lesz. Tudom, a félvilág most indul haza a munkából, éppen ezért közlekedési infokkal is segítjük az utadat. Aztán pedig rajtolunk egy újabb órában az Ivan and the Parazollal. Itt a Together!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 360 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag. A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
2: Micsoda aroma?
3: Olyan, mint Olaszországban.
2: Ez az igazi kávé.
1: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
4: Shell. Go well.
0: Egy reggel indulhat így is.
5: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
6: One, two, three, let's go!
7: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

honfitársas játék. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban. Minden magyar. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Lejár az adóbevallás határideje, megkezdődtek az Erzsébet táborok, folytatódik a napos idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Komárom és Tata között. Több helyen lassul, helyenként megáll a forgalom. Fél órával is több lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallás határideje. Ezután a tervezet a legtöbb embernél automatikusan bevallássá válik. Évfélig lehet nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról is. Az ügyfeleket hosszabb nyitvatartással várják a NAV ügyfélszolgálatain, ahol nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. Európához erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és a légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodtak meg. Közösen szeretnék azt is elérni, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Ókovács Szilveszter vezetői megbízatásának azonnali felfüggesztését kéri a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől. A szervezet szerint a Magyar Állami Operaház főigazgatója semmilyen együttműködést nem alakított ki a Magyar Zene és Táncművészet Egyetemeivel. Az operaházban személyes indítatású elbocsátások zajlanak, és a vezetőség alkotóidegen légkört teremtett az intézményben az elmúlt másfél évtized alatt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. Ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások is várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte sok napsütés várható, kevés felhővel. Nyugaton lehet egy-egy zápor vagy zivatar, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 5-15 fok, holnap 22-27 fok lesz. A napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 5 óra után egy olyan játszási listát ígérek, amit majd jól esik hallgatni hazafelé vezetés közben. Maradj velem! Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A Queen Bee, a Halott Pénz, az Ismerős Arcok és a Road tuti jönnek, a kezdés pedig az Ivan and the Parazolé, itt a Together.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Én leszek a GPS, aki mondja, hogy hol milyen fennakadás tapasztalatsz a közlekedésben. A 4-esen Szolnok és Szajol között baleset történt a 105-ös kilométernél. Két személyautó ütközött össze, irányonként csak egy-egy sávjárató. Baleset van tehát a 4-esen Szolnok és Szajol között a 105-ös kilométernél. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél egy gyalogos átkelőhelyet építenek. Éppen ezért jelenleg is több kilométeres torlódás tapasztalható, tehát a 10-es főúton Pilisvörösváron. Az M1-esen pedig több helyen óriási a torlódás, főként a Budapest felé vezető oldalon, Tata és Tatabánya között. A többlet menetidő akár 30 perc is lehet. Vigyázz magadra, számítok a további közlekedési infokra. Dolgozzunk össze, adj helyzetjelentést Bábolnáról, Nyírtelekről, Jászberényből. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 061-759-6060, ez a telefonszámunk, és megállás nélkül csörgünk ki a következő. Háló, itt a Petőfi Rádió, én Tomi vagyok, és te?
1: Zsolt.
0: Hello Zsolt. Mizu, mit csinálsz éppen?
1: Most megyünk az a matek versenyről.
0: Na, hogy sikerült a verseny?
1: Hát, 23-ak lettünk.
0: Aha, mennyiből?
1: A 100-ból.
0: Na, hát figyelj, az egész jó, az még ott benne vagytok az első negyedben, nem?
1: Igen.
0: Vagy milyen eredményre számítottatok?
1: Hát egy ilyen top 10.
0: Top 10, aha. Figyelj, majd szerintem legközelebbre meg lesz. Kicsit még odarakjátok magatokat, gyakoroltak, aztán legközelebb meg lesz a top 10, aztán a top 3, aztán szépen így felfelé.
1: Reméljük.
0: Szeretnél egy számot küldeni a csapattagoknak?
1: Igen.
0: Elmondod a keresztnevüket, hogy kikkel versenyeztél most együtt?
1: Martin, Sanci vagy Zoltán. Maga Nikó néni a felkészítésen.
0: Aha, és akkor most mentek hazafelé?
1: Igen.
0: Oké, srácok, szép estét nektek, és vigyázzatok magatokra.
1: Köszönjük.
0: Köszi, szia. Új dalt játszok nektek. Halott pénz, gyerekek, itt a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Rengetegen együtt vagyunk vezetés közben, így indulás előtt vagy útközben megéri, hogy minket hallgass. Folyamatosan tájékoztatunk téged a közlekedésről. A legtöbb

0: Ez tehát az M1-esen Budapest felé. Kitartás, vigyázz magadra, én pedig számítok a további infokra, dolgozzunk össze. Adj hírt Kőszegről, Hajdunánásról, Kisköréről, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Névnapot kívánhatunk a Bernátoknak és a Felíciáknak. Ha van ilyen ismerősöd, akár a családban, vagy a baráti társaságban, köszönsd fel őt rajtunk keresztül, lebb meg egy zenével, 7-kor indul a kívánság műsor. Addig sem maradunk kedvencek nélkül, mindjárt Paulina Sikere diktálja a tempót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: mint 3380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Stúdióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
1: Második Rigó Jancsi napok Kaposváron. Fellép a Swing a la Django, az Orbai Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai, Miss Chris és a Jazz Tonight, a Sárközi Kollektív és még sokan mások. Zene és gasztronómia találkozása június 12-én és 13-án. rigojancsinapok.hu.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, Ceres Bükki parasztkenyér, egyes Coca-Cola termékek és egyes Persil termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Lejár az adóbevallás határideje, rekordmértékben drágultak tavaly a lakások. Folytatódik a napos időszámporokkal.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, Komárom és Tata között. Több helyen lassul, helyenként meg is áll a forgalom. Akár fél órával is hosszabb lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallás határideje. Ezután a tervezet a legtöbb embernél automatikusan bevallássá válik. Évfélig lehet nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról is. Az ügyfeleket hosszabb nyitvatartással várják a NAV ügyfélszolgálatain, ahol nem csak a kérdésekre válaszolnak, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban arról beszélt, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat. Minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Azt is hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóvá hagyja az ukrán uniós csatlakozást. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandár Vučić úgy fogalmazott: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétele. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-ig adott haladékot az intézkedés életbelépése előtt. átrendezte a lakáspiaci forgalmat az Otthon Start program. Ez derült ki az MNB ingatlanpiaci elemzéséből. A jegybanki jelentés alapján megemelkedett az első lakásvásárlók aránya, míg a befektetők jelenléte mérséklődött. Tavaly átlagosan 23%-kal nőttek a lakásárak, ami az elmúlt 25 év legmagasabb drágulása. Az Otthon Start hitelprogramnak köszönhetően a lakásvásárlások aránya rekordmagasra 60% fölé emelkedett. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál önkéntes központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés foglalkozásokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Jelentkezni a hellonext.hu oldalon lehet május 31-ig.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte sok napsütés várható kevés felhővel. A nyugati határnál előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A szél több felé megélénkül, éjszaka 5-15 fok, holnap 22-27 fok lesz. A napokban tovább melegszik az idő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: 6 óra van, munka után együtt készítünk vacsit, együtt megyünk edzeni, bevásárolni. Számíthatsz rám a folytatásban is. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. És ugye nap végén feltöltenek minket a magyar kedvencek. A kezdés például Paulináé. Itt a Jajdogálni fogsz.
4: Itt egy újabb óra.
0: Kizáról.

3 évesen megszólított az Isten egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele

0: Hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, együtt utazunk, és elkísérlek téged A-ból B-be. 20 percenként jövünk az aktuális közlekedési infokkal. Baleset történt a 4-esen Szolnok és Szajol között a 105-ös kilométernél. Mindkét irányban csak egy sávjárató, tehát lelassul a haladás a 4-esen, Szajol és Szolnok között. Baleset van a 105-ös kilométernél. Egy személyautó egy motorossal ütközött Zebegény belterületén a 12-es főúton. A 22-es kilométernél van emiatt forgalomkorlátozás. Mindez tehát Zebegényben a 12-es főúton. Az M1-esen pedig a főváros felé tapasztalatú a szokásosnál nagyobb dugó Tatai és Tatabánya között. Több helyen nem csak hogy lelassul, hanem meg is áll a forgalom, pedig nem történt baleset, akár fél órával is több lehet a menetidő. Vigyázz magadra, várom a további közlekedési infokat, a legfrissebb helyzetjelentéseket dolgozunk össze. Agyhírt Dabasról, Tokajból, Salgótarjánból, csörögjön 061-759-6060-on. Nagyon köszönöm előre is.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

Egy dal a fővárosunkról. Bye Alex, hey Budapest. Petőfi Rádió minden magyar. Egy perc és fél hét. Valaki egy kávé ilyenkor? Vagy egy macsa? Jaj, Tomi, ne bolondozz, mi ez a macsa? Jogosan mondhatod a kérdést. A macsa finomra őrölt zöld teapor, a tradicionális japán tea kultúra része, amelyet egyre gyakrabban használnak nem csak teákhoz, hanem desszertekhez és lattéhoz is. Az élénk zöld színét és jellegzetes aromáját pedig az árnyékolva termesztett tea leveleknek köszönheti. Én a múltkor kóstoltam epres, jeges macsát, az egyébként egész bejövös volt. Ha nem kóstoltad, akkor érdemes, mert lehet, hogy ez lesz a nyár itala. Zenében a Koffeint Radics Gigi hozza, itt a kávé a Petőfin.

0: hírek az utakról.
1: A legtöbb közlekedési infót ma délután is tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Az M0-áson, a keleti szektorban az M3-as felé gyártérségében baleset van a 33-as kilométernél. Egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, a középső sávot lezárták. Baleset van tehát az M0-áson, gyártérségében az M3-as felé a 33-as kilométernél. A 4-es főúton Szolnok és Szajol között a 105-ös kilométernél korábban baleset történt, itt csak egy-egy sávjárató, mindez tehát a 4-esen Szajol és Szolnok között a 105-ös kilométernél, az M1-esen pedig még mindig lassul a haladás a főváros felé vezető oldalon, Tatabánya, Tata között, valamint Biatorbágynál plusz menetidővel tervez. Kitartás, vigyázz magadra, és számítok a további közlekedési infokra. Te merre tartasz? Adj helyzetjelentést Hódmezővásárhelyről, Marcaliból, Esztergomból, hívj most 061-759-6060, mindenkire számítok.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: De arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen dal esne jól vezetés közben, hogy mit hallgassunk. 7-kor indul a kívánság műsor, add le a rendelésed most, Blanche dala közben, itt a Bájtól.

0: Petőfi Rádió minden magyar, mögöttünk Tóth Vera és a Tükör túlfelén. Héttől kívánság műsor, rajtad áll, hogy a következő magyar dalt kinek játszom. 0630303380 az SMS számunk. Például Petra írt nekünk, hogy a kozmetikában is minket hallgatnak, és az első dal legyen a Niki. Ajza, Luna, Alma, ezt hozom mindjárt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hú.
4: Ha-hú.
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
9: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, újra közlekedik a vonat Ajka és Veszprém között. Folytatódik a napos idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset történt az M0-ás keleti szektorán, az M3-as autópálya felé Gyál térségében. A 33-as kilométernél lezárták a középső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség. Ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszanyerje régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkentése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Újraindul május végén a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig semmi nem történt. A MÁV közölte, hogy a megengedett sebességet fokozatosan emelik az érintett szakaszon, és kisebb utómunkálatokra még nyáron is számítani kell.
1: Petőfi Rádió. Sport.
11: Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszó versenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa pillangó és gyors úszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Milák mellett további magyarok is úsznak Monakóban, ahol megpróbálhatnak szintet teljesíteni a nyári párizsi Európa bajnokságra. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a csapat kapusával, Banai Dáviddal. A 32 esztendős játékos a következő évadban a 14. idényét kezdi meg újpesti színekben. A felnőtt csapatkapuját eddig 175 alkalommal őrizte, a mögöttünk hagyott idényben pedig 21 bajnokin és egy kupa mérkőzésen védett. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sporton élőben követhetik. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Folytatódik a napos idő, egy-egy zápor, zivatar, ma nyugaton előfordulhat. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15 fok, holnap délután 22-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ajza, Luna, Alma, ezzel indul a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsor. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. De hogy te mit hallgatnál szívesen? Kit szeretnél rajtunk keresztül meglepni? A legjobb barátod? Az osztálytársad? A párod? A munkatársad? Hívd most! Szabad a vonal!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Tomi!
2: Hello, szia! Hogy szólíthatlak?
3: Katica.
2: Szia, Katica! Hogy telik az estét? Mit csinálsz éppen?
3: Éppen a vacsorát csináljuk.
2: Na, mi lesz a menü nálatok?
3: Rántott hús krumplival.
2: Legjobb, meg főleg egy kis savanyúsággal, vagy kukoricasalátával, valami még mellé. Az úgy tökéletes, 10 per 10. És vacsi mellé szeretnél kérni egy dalt?
3: Igen, szeretnék. Anyukámnak szeretném kérni, hogy jó munkát szeretnék kívánni, és vigyázzon magára.
2: Mikor megy haza hozzátok? Mikor fog anya végezni?
3: Hát, majd később egy kicsivel.
2: Ti pedig már nagyon várjátok haza, mi pedig meglepjük őt most. Örülök, hogy hívtál.
3: Rendben.
2: Telefonálj máskor is, jó?
3: Rendben.
2: Szia.
3: Szia.
2: Szólvév, közelebb húzlak. Ez következik most a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello Tomi, szeretnék kérni egy számot. Csütörtök reggel a Dögei és a Királyhelmeci motorosok, útra kelünk Csíksomjóra a búcsúra, és részt veszünk a Szent Misén. Minden motorosnak jó utat kívánok, és találkozunk a nyerekben. Üdv, László! Vigyázzatok magatokra, elkísérünk titeket. Kapás van a 0617596060-on. Hello!
3: Hello, Levi vagyok!
2: Szia, Levi! Hallgatlak, te következel!
3: Egy Azaria számot szeretnék kérni.
2: Na, és kinek szeretnél Azariát küldeni?
3: Hát, igazából barátomnak. Kim vagyunk ettelint a faluban, beszélgetünk.
2: Bringáztok, vagy csak sétálgattok, vagy a focipályán ültök?
3: Sétálgattunk, itt ülünk itt a focipálya mellett.
2: Na, látod? Akkor ebben most beletrafáltam. Várjátok már a hosszú hétvégét?
3: Már nagyon.
2: Mi lesz a programottadon a három napon?
3: Pihenünk.
2: Pihentek? Nem vagytok bringások, srácok? Nem szoktatok tekerni, biciklitúrázni, vagy valami?
3: De szoktunk, azt nagyon sokat szoktunk, igen.
2: És mi a kedvenc helyetek? Meddig szoktatok eltekerni?
3: Hát, még településen kívül nem mentünk, de itt településen van egy ilyen másik barátaim által kiépített biciklipálya, ahol van ugrató.
2: Na, az király mondjuk. Óvatosan ugrassatok.
3: Na, óvatosan csináljuk.
2: Jól van, érezzétek akkor jól magatokat. Azaria Formulc. Ezt hozom, jó?
3: Jó, köszönjük.
2: Köszi, ciao. De mást is szívesen meglepünk. Akár kíván rajtunk keresztül boldog névnapot a Felíciáknak és a Bernátoknak. Írd vagy hívj.

0: szerencsét.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Valaki azt írja SMS-ben: Tomi, a Hanna névnapot nem említetted, pedig az is ma van. Jaj, kezdem magam rosszul érezni, pedig rá is nézek újra az iPhone widgetemre, és ott nem írja a Hanna napot, de ütöm is már is a Google-ba. És a Hanna névnapot május 20-án, március 28-án, vagy május 30-án ünneplik, ezt írja nekem a Google. Úgyhogy a háromból ez egyik ma van. Isten éltesse a névnapos Hannákat, őket is megajándékozzuk egy dallal. Ágota is csatlakozott a műsorhoz, rajtunk keresztül szeretné meglepni a születésnapos kolléganőjét, Vikit, a kedvencük a Well Hello. Oké, csajok, felvettem a rendelést, éjfél tájt ezt játszom, de nem csak nektek, Lali is választott dalt, ugyanis a Halászos Brigád Misiének kívánnak rajtunk keresztül az egész csapat nevében boldog születésnapot. Éljen az ünnepel!

0: van.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Itt ülök a telefon mellett, és folyamatosan kapkodom. Ki a következő? Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia!
2: Hogy szólítatlak?
3: Hadni vagyok. Anyukámnak szeretnék küldeni egy zenét, mert ma van a születésnapja.
2: Oho, ünnepeltek? Vagy van tortázás, sütizés?
3: Pizzázni voltunk.
2: Tök jó.
3: És most megyünk haza.
2: Aha, és merre mentek?
3: Hát Gyúró felé, Fejér megye.
2: Aha, kik vagytok most a kocsiban? Kiknek csináljak buli hangulatot?
3: Anyukám, én is.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a has.

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Hello Tomi, szeretnék kérni egy számot a Kisvárda U16-os lány kézilabda csapatnak. A mai napon Szombathely vendégei voltunk, ahol igazi nehéz küzdelem árán sikerült legyőznünk őket 35-30-ra. Úton vagyok Kisvárdára, gratulálok a csapatnak, Ádám edzőnek, hajrá Kisvárda, hajrá KKC, írja László. Gratula nektek, hajrá Kisvárda! Hát ilyenkor mindig nagyon dobban a szívem kisvárdaiként. Vigyázzatok hazafelé, elkísérünk titeket, és együtt ünnepelünk. SMS-t kaptam Lukácsné Amitól, Mezőkovács házáról. Szia, szeretném, hogyha felköszöntenéd a ma ünneplő Lukács Hannát a névnapja alkalmából. Kedves Hanna, nagy puszit küldünk neked. Isten éltessen! Ez pedig a telefonszám 061-759-6060. Kapás van, háló!
3: Szia, szia Tomi, Csuki vagyok.
2: Szia, Csuki.
3: Lenne egy különleges kérésem, hogyha lehet.
2: Na, figyelek!
3: A prázdnőmnek ma van a születésnapja. 36 éves anyuka, két gyönyörű gyermekkel, és csináltunk a párjával egy fantasztikus meglepetés bulit, sose volt neki. És lehet az, hogy a 8 órási hírek után lejátszanál egy zenét neki?
2: Melyik számára gondolsz?
3: A gombóc.
2: Az Amanda Barbies?
3: Igen, igen.
2: Természetesen. Mit szeretnétek neki üzenni?
3: Azt szeretném üzenni neki, hogy remélem emlékezetes marad neki örökre, és ez legyen a habatortán, hogy a Petőfi Rádión küldök neki egy zenét. Soha szerintem nem kapott még zenét.
2: Hát akkor itt az ideje, hogy kapja. Rajtam nem múlik a buli. Ugye? Csináljatok óriási hangulatot, és akkor az Amanda Barbies gombóc megrendelve, a hírek után pedig játszom is, jó?
3: És akkor Demeter Bernadett.
2: Isten éltesse őt, akkor néhány pillanat, és ezt a dalt játsszuk neki teljes egészében.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsorajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háborúban a miniszterelnök. Lejár éjfélkor az adóbevallás határideje. Folytatódik a napos idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M0-ás keleti szektorán az M3-as autópálya felé Gyál térségében. A 33-as kilométernél a sérült járművek a leálló sávban vesztegelnek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az Ukrán Uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvénymódosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához arra is szükség van, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be a tisztségét. A javaslat a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészítené, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Az előterjesztése mellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallás határideje. Ezután a tervezet a legtöbb embernél automatikusan bevallássá válik. Évfélig lehet nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról is. Átrendezte a lakáspiaci forgalmat az Otthon Start program. Ez derült ki az MNB ingatlanpiaci elemzéséből. A jegybanki jelentés alapján megemelkedett az első lakásvásárlók aránya, míg a befektetők jelenléte csökkent. Tavaly átlagosan 23%-kal nőttek a lakásárak, ami az elmúlt 25 év legmagasabb drágulása. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányából származó, azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is folytatódik a napos felhős idő, egy-egy zápor, zivatar, ma még a nyugati határnál. Holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15 fok, holnap délután 22-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 órakor folytatódik az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Hello, Szikora Tamás vagyok. Anne and the Barbies, Gombóc, ezt játsszuk a születésnaposnak, Gemeter Bernadettnek, aki meglepetés bulizik most éppen a családdal és a legjobb barátnőjével. Isten éltessen!
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is. 06-30-30-30-380. Szia, Tomi, Noémi vagyok. Atinak üzenem, hogy hiányzol, imádnak, és várom már a június 9-ét. Valaki a vonalban, te következel, halló?
3: Szia, Kata vagyok. Eszinek szeretnék üzenni, szüni napi alkalmából, hogy szabad.
2: Természetesen, mennyi születésnaposunk van ma? Akkor Eszti az ünnepelt?
3: Igen, Eszti az ünnepelt, 26 éves. Ő sajnos dolgozik, de a munkahelyén hallgatják a Petőfi Rádiót, úgyhogy szeretnénk, hogy ezt hallja, hogy üzenünk neki.
2: Nagyon szeretjük,
3: és boldog szülinapot kívánunk.
2: És mikor fogtok együtt találkozni, együtt kocítani egyet rá?
3: Hát remélem, hogy ezt a hétvégén bepótoljuk.
2: Így legyen, ámen, Isten éltesse őt.
3: Köszönjük szépen.
2: Ezzel a dallal pedig meglepjük őt.
3: Jaj, de szuper, köszönöm szépen.
2: Karzonkoma, Jude Law, szemüveg, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Lili SMS-t küldött nekünk, hogy a testvére Nóri elrángatta őt spinning órára, és hogy milyen jó volt, mennyire megtetszett neki. Neked szeretnék küldeni a következő számot is üzeni, menjünk holnap is. Hoppá, igen, a spinning ez ugye ilyen bringás óra. Állítólag egy ilyen 60 perces spinning órán 600-800 kalóriát is végethetünk. Brutális lehet a tempó meg az energia. Nekem is ott van a balkans listámon. Örülök, hogy jól éreztétek magatokat. Elzsó is csatlakozott a műsorhoz, aki a férjét Lacit várja haza. Neked szeretné címezni a következő dalt. És hogy még kinek szól a Bagosi Brothers Company, ha rólad szólna című dala, azt már Gizmo, te mondhatod.
3: Franciskának, neked is kiteleti, bárkinek, mindenkinek.
2: Rendelés felvéve és kézbesítve.
4: Álmomban még látlak téged,

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: SMS számunk pedig 06-30-30-30-380. Dani írt nekünk: hello Tomi, a feleségemnek Timinek üzenem Mándokra, hogy nagyon szeretem. Puszi! Dani küldi a következő dalt Timinek, Mándokra. Ágota is csatlakozott a műsorhoz, ők takarítják a most nyíló szalonukat, ugyanis fodrász üzletet nyitnak majd június 1-én. Már most a félre végzett a felújítással, a festéssel, úgyhogy az utolsó munkálatok, illetve a bútorok beszerzése vannak hátra. A csapatnak szeretnék küldeni a következő dalt. Évától pedig Viber üzenetet kaptam, aki a kisfiát szeretné meglepni ezzel a dallal. AKC Misi, Lauri, növök fel a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Bence írt nekünk: szia Tomi, szeretném, hogy az én üzenetem lenne az utolsó. A párom Alexandra akkor biztosan hallgatja a rádiót, ugyanis edzésről jön majd haza, és szeretném neki a rádióban is elmondani, hogy boldog születésnapot, és hogy mennyire szeretem. Alexandra, Isten éltessen! Pár perc és a kívánságműsor után kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap lesz majd a Petőfi Rádióban. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Olyan dalok születtek nektek köszönhetően, amik a mai napig ugyanúgy megállják a helyüket.
4: Közönségünk háromnegyed része fiatal. Fölmész a színpadon, és látod az arcokat, és éneklik a dalokat.
5: Szerette volna megfejteni, hogy miről szólhatnak ezek a dalok, mert ugye magyarul ő nem beszélt. És eltalálta?
6: Nagyon nem voltam abban a helyzetben, hogy ezt abba hagyom. A zene a mai napig tart.
7: Csináljuk a fesztivált Kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Véget ért a miniszterelnök lengyelországi látogatása. Újabb településen mutattak ki aszbesztet. Folytatódik a napos idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Felújítják a burkolatot az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Gdańskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában végig sétált Gdańsk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért. A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös sajtótájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott: a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, de Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország közötti politikai kapcsolat. Hangsúlyozta, hogy a kormányváltással ez most megváltozhat. Benyújtotta első alaptörvénymódosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll: nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt két képviselőjének előterjesztése, emellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte: feladatait átmenetileg Domokos Ferenc Dandár tábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap is folytatódik a napos felhős idő, egy-egy zápor, zivatar, ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15 fok, délután 22-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kulturfitness, ebben az órában szóba kerül majd többek között a csengetett Milord, az ankónai szerelmesek és az Ekroid gyilkosság is. A Mézesföldi Nyár alapító igazgatójával, Benyige Sándorral beszélgetek, mindjárt kezdünk, Hello Sunny Roland vagyok.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, kicsit szűkítem a nyári színház, ezt is szűkítem, egy bizonyos nyári színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Veresegy Színház, illetve a Mézes Völgy nyár alapító, igazgató, főszervező, sofőr, mindenese, Fenyige Sándor, köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Sziasztok, hello.
1: Ezt te nyilatkoztad valahol, hogy mindent is csinálsz egyébként.
2: Hát igen, azért mi szervezetileg kicsik vagyunk, bár tény, hogy évi 200 előadás és 120 ezer néző azért úgy megesik velünk, de hát ez mégiscsak egy magánszínház, és tény, hogy tegnap este ruhatáraztam, igaz, hogy már nem volt sok ruha, és ma például sofőrködni fogok. Igen.
1: Minden is benne van az életedben, ami a színházzal kapcsolatos, és benne volt az életedben. Nagyon szép pályát jártál be. Erről már rengetegszer beszélgettünk. Maradjunk a Mézes Völgyi nyárnál. Pár évvel ezelőtt üldögéltünk, talán egy tévében vagy egy rádióban, elég régóta ismerjük egymást, és én megkérdeztem tőled akkor. És nézett mindenki rám nagy szemekkel. Miért teszel fel ilyen kérdést, hogy mi az, hogy Mézes Völgyi nyár? Mert hogy nem sokan tudják egyébként, hogy a Mézes Völgy az egy terület ott nálatok valahol.
2: És Veresegyházon. Ez a Mézes Völgyi nyár, a Veresegy Színház nyár fesztiválja. Veresegyházon a Sződrákos patak völgye, ez a Mézes Völgy. Ez tulajdonképpen egy városrész, hogyha úgy tetszik. Tehát ezt így hogy mondjam, közterületileg nem lehet megtalálni. De hát ez a város szívében van, a Búcsú tér, ez a hely, de ezt se lehet megtalálni. Ez valamikor a város széle volt, de hát azért Veresegyház az utóbbi hát 20-30 évben irgalmatlan nagy fejlődésen ment keresztül, most már több mint 22 ezeren laknak ott. Mi egyébként 12 éve lakunk, és csak azóta 4 ezeren költöztek be, és hát valamikor a búcsúk hol voltak települések? Hát a város szélén volt a cirkusz sátor felállítva, nem? De. És ez valamikor a város széle volt, most már a város közepben.
1: Hogy történik, hogy csináltok ott egy ilyen szabadtéri, kékég alatt, vagy nem tudom, csillagok alatt lévő színházat? Lezárjátok a területet, majd június 25-én, ha minden jól megy, kezdődik, és előtte egy hétig tart az építkezés, addig ott nem tudom, az emberek nézelődhetnek a kordon mögött, hogy akkor fú, most itt színpad épül, fú, most itt nézős sorok kerülnek beépítésre.
2: Köszönöm a következő kérdést, mert ez így történik. Szóval június 21-én egy csári koncerttel fogunk kezdeni idén, ez a 10. Mézes Völgyi nyár egyébként, és 9-én kezdjük el az építkezést, és ennek megvan egy sora, szóval ez most már tényleg lehet mondani, hogy rutin, hát nagy baj lenne, ha nem az lenne. Szépen lassan jön a tribűn, azzal párhuzamosan jönnek a konténerek, a backstage, a színpadot építjük, és akkor utána szépen öltöztetjük föl, és megjön a gigantikus mennyiségű növény, mert hát ugye van egy ilyen csodás vintage előkertünk, és akkor fel a világítás, a nagy molinó, a kis molinó, a közepes molinó, szépen felöltöztetjük.
1: Immáron a 10. kerül megrendezésre, tehát 21-én kezdtek egy Charlie koncerttel. A későbbiekben majd beszélünk az előadásokról, mert hogy nagyon széles skálán mozognak az előadások, nagyon színes a paletta, amit összeállítottatok idénre, a 10. évadra, 2026-ra. Dehogy, amikor elkezdtétek, akkor nyilván azért gondolom kicsit döcögősebben haladt még. Tehát, hogy most már pontosan tudjátok, vagy tudod, hogy akkor melyik telefonszámot kell hívni, hogyha éppen nem tudom, kókad a növény. Melyik telefonszámot kell hívni, hogyha egyik üléssort cserélni kell. Az elején, amikor 9 évvel ezelőtt belevágtatok, akkor nehezebben ment sokkal a szervezés?
2: Hát fel tudja, akkor még csak 8 előadás volt, most 25 van azért. Hát akkor ugye az volt a nagy dolog, hogy kitalálni ezt az egészet a semmiből, mert ugye ez előző gondolatból is ez kiderül, hogy mi mindig felépítjük júniusban és lebontjuk augusztus, szeptember elején, de kitalálni, hogy hova építjük fel, milyen szögben a színpad és a nézőtér viszonya mi lesz egymással, mekkora az a maximális színpad, amit még ki tudunk fizetni, mekkora az a nézőtér, ami már rentábilissá tudja tenni, de még nem olyan nagy, hogy ne legyen tele, de mi az, honnan tudjuk, hogy mikor van tele. Szóval ezek irgalmatlan nagy kérdések voltak, és hát persze, hogy ki tudunk élni a pénzből. Azt hozzáteszem, hogy abban az évben, amikor mi kezdtük 2017-ben, akkor még volt TAO, kulturális TAO, következő évben törölték el. Nagyon reméljük, hogy egyébként az új kulturális kormányzat ezt vissza fogja hozni valamilyen formában. Erről egyébként vannak ötletek, elég komoly gondolkodás van a szakmán belül. Úgyhogy mi ott hatalmasat buktunk, és ugye nem lett volna a TAO, akkor nyilván ott felreáll az egész színház úgy, ahogy van, de hát ezt mi tudtuk, hogy az még van. A következő évben volt egy ilyen többlettámogatás, akkor még nagyobbat buktunk, de azt is tudtuk, hogy ezt be fogjuk pótolni, aztán a harmadik évben még mindig buktunk, szóval ez így épült szépen lassan fel, és ugye ahogy vége van, kezdtük az évadot, sőt, hát akkor is és azóta is úgy van, hogy közben a Veresegy Színház játszik, tehát járja az országot, most is még ezen a 25 előadáson kívül még 24 alkalommal leszünk megtalálhatók az ország egyéb területein. Na, szóval, hogy ez valahogy így járt össze, nagyon sok kérdőjellel, de hát ez szerintem te is tudod, meg mindenki tudja, aki ebben, ezen a területen mozog, hogy az, hogy felfedezni magadat, és felfedezni azt, hogy mi lehet jó a közönségnek, lemodellezd azt, és utána, hogyha találkozik, annak örülj, meg találkoztál is a közönséget. Szóval ezek az iszonyatos energiákat szabadítanak fel.
1: Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy mi alapján kerülnek, milyen ízlés alapján kerülnek kiválasztásra az előadások, vagy a darabok, vagy kinek az ízlése alapján. Viszont még egy kérdés a múltra vonatkozóan. Amikor a színházat létrehoztátok, akkor állítólag az urbánus legenda, a veresegyházi urbánus legenda szerint bekopogtattál a polgármester, csinálnak színházat. Amikor a Mézesvölgyi nyár ötlete jött, akkor ugyanez történt?
2: Akkor az volt, hogy előző évben lehívtuk Szegedre, mert Új-Szegeden játszottuk nem is tudom melyik előadás, az Egérfogót, és hogy polgármester, akkor nézze meg, hogy ez egyébként működik, nem csak odabent, hanem idekint is működik, és szünetben hát őt is mondta, Pásztor Béláról beszélünk, hogy 58 évig volt Veresegyház polgármestere, mondta Béla bácsi, hogy Sándor, akkor ezt a jövő nyáron, ezt akkor nálunk hol tudnánk megcsinálni? Csak én még azt mondta, ugye ott van 4 tó Veresegyházan, és akkor mondtam, hogy hát én ott el tudnék képzelni egy taviszínpadot, hát de aztán utána a kajakosokkal, meg a horgászokkal nagyon nagy, tehát ott ez egy komoly érdek összeütközésbe kerültek volna, úgyhogy ott a tótól egyébként 100 méterre van, ez egyébként a termálfürdő, az öreg tó és a Sződrákos patak ölelésében található meg a Mézesvölgyi nyár helyszíne.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Veresegy Színház alapító igazgatója, Mézesvölgyi nyár alapító főszervező igazgatója, Venyige Sándor, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Vendjége Sándor, a Veresegy Színház alapító igazgatója, a Mézesvölgyi Nyár alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Alexá, jó, hogy jöttél.
2: Szia, sziasztok.
1: Beszéltünk pár mondatot a múltról az elmúlt 15 percben, vagy negyed órában, és akkor itt az ideje, hogy ráforduljunk az ideje a 2026-os évadra. Még mielőtt azonban a programokat ecsetelnénk, hogy akkor Charlie, meg Geszti Péter, meg Csengetett Milord, meg Quimby, meg minden is lesz nálatok. Azelőtt, amikor 9 évvel ezelőtt belevágtatok, akkor te tudtad, vagy gondoltad, vagy remélted, hogy akkor ebből egy ilyen 10 éves, vagy hogyha 10 év múlva beszélgetünk, 20 éves évfordulót ünneplő nyári rendezvénysorozat lesz? Vagy így tervezted?
2: Nyilván nyílt végű leasing ez. Egyébként az egész Veresegy Színház ötlete annak idején, nagyon sokan kérdezik, hogy mi volt az alapötlet, és akkor mondtam, hogy valójában az volt az alap. Egy olyan pázül, aminek nincsen, lehet, hogy már mondtam, szólja, hogyha mondtam.
1: Nem, még erre nem emlékszem.
2: Egy olyan pázül, aminek nincsen széle. Ugye, amikor te veszel egy pázülöt, elkezded kirakni, hol kezded?
1: A szélén.
2: A szélén kezded, mert az ugye egyenes. De ez egy olyan pázül, aminek először meg kell találni a közepét, azt sikerült talán megtalálni, és onnantól kezdve építed kifelé, és arra vigyázol, hogy ne juss el, tehát, hogy nincsenek határok. Egyébként a színház is olyan, és szerintem minden művészeti ág olyan, hogy nem szabad, hogy magának határokat szabjon, mert bármi jöhet. Tehát, hogyha ez egy mai, a mának való művészet, mint például a színház, akkor folyamatosan reagálnia kell mindenre, és hát ez mindenre érvényes a színházon belül, hogyha egy új színházépületet építesz, és talán most azt fogja hallgatni a kedves hallgató, hogy valamit lekopogok, hogyha egy új színházépületet építesz, és erre talán van lehetőség most itt Veresegyházon a következő években, akkor például arra figyelsz, hogy legyen, minél nagyobb legyen a színpad, mert azt tudod kicsinyíteni. Egy kis színpadot nem tudsz nagyobbítani. Minél több lámpád legyen, mert a lámpákból, sok lámpából nagyon szép sötét tónusokat tudsz. Minél nagyobb legyen a hangcuccod, mert abból nagyon szép csöndeket, meg halk hangzást tudsz létrehozni, tehát magyarán ne határold be magad. Úgyhogy nyilván, amikor mi ezt elkezdtük, akkor az volt a gondolat, hogy na, meglátjuk. És akkor a következő évben egyébként volt, a Mézesvölgyi Nyárnak volt egy kamaraszínház, a Fabricius iskola udvarán, a Fabricius udvar, az csak egy kis 450-es nézőtér volt, és akkor két helyszínen folyt, aztán utána az előbb említettem, hogy a TAO megszűnt, akkor az is megszűnt a következő évben, úgyhogy elég ez most, így, hogy 25 előadás van, de igen, és hát azt tudni kell még esetleg rólam, vagy hát én legalábbis tudom magamról, hogy én nagyon sokat csináltam szabadtéri. Én Nyíregyházáról érkeztem Veresegyházra tulajdonképpen, és mi ott a Nyíregyházi szabadtéri színpadon nagyon sokat dolgoztunk, ott azért olyan nagy produkciókat csináltunk, még a Musical Színházban, mint az Evita, Jézus Krisztus Szupersztár, vagy a Jekyll és Hyde, és igazság szerint én azt talán jobban értek, vagy jobban értettem, hogy kell egy ilyen nyári fesztivált, egy nyári szabadtéri előadást csinálni. Úgyhogy elég magabiztosan nyúltunk hozzá, aztán lett, ami lett.
1: És idén már a 10. évad kerül megrendezésre.
2: És lesz 4 millió nézőnk talán ebben az évben.
1: És pont ez lett volna a következő kérdés, ezzel fordulunk rá a programokra. Az imént a színpad nagyságáról beszéltél, meg a lámpákról, meg a varázslatról. Én most a másik oldalról, a nézőtér oldaláról közelítem. Ha minden jól megy, akkor 1900 fő a befogadó
2: képesség. 1855, de hát ő pocikazhető.
1: Igen. Ha egy Charlie koncert van, aki egyébként lehet, hogy olyan területeket, vagy tereket is, vagy színházakat is megtölt, ahol mondjuk, nem tudom, 5000-en, 6000-en férnek be. Egy Geszti azért megtöltött nagyon sok arénát. 1900 vagy 1855 elég lesz?
2: Hát, ennyi van. Ennyi van. Nézd, ez azért 40000 néző, ez egész nyárra lebontva, és tegnap este is volt előadás bent a színházba, és mondta az egyik néző, hogy jövünk nyáron, már 7 előadásra van jegy. Mondom, 7-re? Hát igen, de ennél sokkal többre fogunk jönni, csak azokat még nem vettük meg. Tehát, hogy azt például tudni kell, hogy így havonta, mit tudom, 2-2 előadás, ezek azért nyilván nem olcsó jegyek, általában 10000 forint egy jegy, és havonta két-két előadásra előre vesznek, de ezt beosztják szépen, és akkor tényleg az van, hogy 5-10-15 előadáson látjuk ugyanazokat a nézőket, szóval valami elképesztő kötődés lett, hál' Istennek, mert ez volt valahol a cél, a közös, mi ugye azt gondoltuk, hogy majd mi közönséget szervezünk valamikor, és akkor kiderült, hogy közösséget építettünk. De ezt nem én mondom, ezt a nézők mondják ráadásul.
1: Azért kérdeztem ezt a bizonyos 1900-at, mert amikor elindul, hogyha az elmúlt éveket veszem a Mézesvölgyi nyár évről évre, 25-ben, 24-ben, 23-ban, stb., akkor utána a különböző közösségi oldalakat, effektíve most a kéket, a Facebookot azért hétről hétre többször ellepi az a képsor, amit te ki szoktál tenni, PT felirattal, hogy akkor itt egy újabb előadás a Mézesvölgyi nyár kapcsán.
2: Ez azt jelenti, és hál' Istennek a színházigazgató kollégáink közül sokan koppintották ezt a... hát igen, ez nagyon fontos, hogy azért lássuk, és hát ez az én örömem is, hogy annyi ember ott ül, és azt azért nagyon nehéz leírni szavakban azt az érzést, és a pillanatnak a történelmi jelentőségét se érzi át mindig az ember, úgyhogy érdemes ezeket megőrizni a múlt, vagy a múltból a jövőnek, hogy aztán utána néha, amikor feldobja a Facebook, vagy amikor megtalálom ezeket a fotókat, akkor jó érzésem legyen. Igen, nagyon-nagyon fontos a közönség, mindennél fontosabb.
1: Ez azért is fontos, vagy azért jó, ez a bizonyos teltház, de ez minden színház életében, akár kezdő, akár profi színház, akár színész, akár előadó, akár nézőről van, szóval elmész egy színházban nézőnként, akkor azt látod, foghíjas, miről fogsz majd beszélni, hogy előadás jó volt, de azért voltak üres helyek. Az igazgató, a szervező, a főszervező alapító az nyilván azt szeretné, hogy akkor, hogy ez legyen egy rentábilis és mindenki által szeretett dolog. A színészek meg úgy szeretnek játszani, hogy nem azt nézik, hogy akkor most ott van, nem tudom, 6-7-8 üres szék egymás mellett, tehát hogyha tényleg telt ház van, akkor az ami mindenkinek jó.
2: Hát hogyne, persze. Hál' Istennek minket elkényeztetnek ilyen tekintetben a nézők, bár ezt azért elmondom, de tényleg senkinek nem mondom, hogy azért volt már olyan fotó, hogy egy pici két jobbra fordultam, hogy ezt a 15 széket ne lássak. De alapvetően ilyen 85-90%-os házakkal játszunk átlagban.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Veresegy Színház alapítóigazgatója, a Mézesvölgyi Nyár alapítóigazgatója, Venyiges Sándor. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: semmi. Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Veresegy Színház alapító igazgatója és a Mézesvölgyi Nyár alapító igazgatója. Venyige Sándor ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, Alex, üdvít a hajón. Számtalan előadásról beszélgetünk, az idei a 2026-os jubileumi 10. évad kapcsán. Említettük a Charlie koncertet, a Geszti koncertet, a Quimby koncertet. A Quimby az majd valamikor augusztus végén.
2: Augusztus 8-a. Augusztus 8-a. Szombaton este lesz. Nagyon, én 10 éve várom, hogy végre el tudjam őket hívni, és most végre sikerült, és nagyon-nagyon várjuk őket nagy szeretettel.
1: Maradjunk még egy-két színházi előadásnál, forduljunk rá a dolognak a komolyabb részére, mert eddig beszéltünk francia rúdugrásról, beszéltünk Mrs. Liptonról, Csengetett Milordról, arról még nem beszéltünk, hogy István a király is lesz nálatok.
2: Igen, és ez a Feke Pál kollégám, barátomnak a produkciója. Ez az előadás is volt már egyébként két. Az előbb említettem, hogy vissza-vissza hívunk előadásokat, hiszen a közönség visszahívja, és nekünk ugye ez az origó, a közönség. Ez azért egy ilyen, hogy mondjam, szóval ez egy koncert, ez egy 80 perces koncert, egy nagy keresztmetszet, de elképesztő színpad technikával, látványvilággal, és hát thrash metal. Nem tudom, felolvasod, hogy mi van ide a pólómra?
1: Iron Maiden, hello!
2: Igen, én nekem a gyökereim azok a heavy metal gyökereznek, de úgy tudom, hogy neked is, nem?
1: Valami, én is, igen. Igen. Nem biztos, hogy Iron Maiden, én ilyen Metallica, meg Guns N' Roses inkább be.
2: Jó, hát te fiatalabb vagy. és ez olyan volt tavaly előtt, hogy az első előadás harmadik számánál fel kellett telefonáljak, hogy gyerekek, ez azért, ezt a hangerőt, ezt kikérdezik.

0: kérem magamnak én is, aki metánon nőttem fel, és még süket vagyok, úgyhogy azért lejjebb vitték, de szóval ez tényleg egy de nagyon, nagyon irgalmatlanul kemény, nagyon hatásos, nagyon erős zeneileg, látványilag ez a produkció, úgyhogy az Istvánnak király is jön, igen, ebben az évben is.
1: Még egy-két kérdés az előadásokhoz. Ugye számtalan vendégjáték lesz, meg vendégművészek lesznek, viszont a Veresegy Színház egy-két darabja azért fölkerül, a saját darabjaitokat lesznek.
0: Igen, ez, arra mindig figyelünk, hogy hát azért mégiscsak a Veresegy Színház nyári fesztiválja, tehát azért ne csak vendégelőadások legyenek, és mindig úgy van, hogy körülbelül az egyharmada az a saját előadásunk is. Saját előadásunk, most is lesz 8 előadás, lesz szép nyári nap, lesz padlás, de lesz a két új legújabb bemutatónk, az egyik az amerikai komédia, ez egy swing musical, ezt Peller Karcsi rendezte még az ősszel, és lesz egy krimi, hogyha műfaji sokszínűségről beszéltünk, mert egy olyan krimi, az Agatha Christie-nek az Ekrod gyilkosság című krimie, Kárid Artur címszereplése, mert én vagyok az Ekrod, akit megölnek egyébként. Kárid Artur a Poirot, az első, hogy most mondjam, hát nem fehérbőrű Poirot, és ezt egy évvel ezelőtt mutattuk be, most már 50 körül járunk, nagyon, nagyon nagy sikerrel, hál' Istennek nagyon nagy sikerrel játsszuk. Erről azt kell tudni egyébként erről a krimiről, hogy valami nagyon tekintélyes krimi irodalmi szaklap ezt minden idők 5. legjobb krimiének választotta, és pont 100 évvel ezelőtt írt Agatha Christie.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez, Alex. A Charlie-val mióta egyeztetek, hogy ott tudjon lenni 21-én?
0: Charlie-val?
1: Igen.
0: Nem is tudom, ez nagyon gyorsan ment. Nagyon gyorsan ment. Egyébként az kell, hogy nekünk van egy állandó partnerünk, a Broadway, és ők a szakma, hát ugye, hogy mondjam, piacvezetők, vagy szakmában a legtekintélyesebbek, legnagyobb múlttal rendelkeznek, és mindig nagyon segítenek. Azért főleg az elején nagyon kellett az, hogy amikor eljött egy Brody, eljött egy Konzsuzsa, azért nem nagyon tudtuk, hogy ilyenkor mit hogy kell csinálni, vagy amikor tehát nagyon sokan jöttek már, és ők segítettek, és én mondtam, hogy szerintem nagyon, nagyon szexi lenne egy Charlie, régóta rajongója vagyok, hál' Istennek itt az ízlés is egyezett, és a közösség ízlése is egyezett, és hát ez körülbelül 10 perc volt.
1: És akkor az utolsó előtti kérdés az pedig, az beszéltünk már róla valamikor egy jó 35-40 perccel ezelőtt, hogy mi az ízlés, vagy kinek az ízlése az, ami alapján kiválasztásra kerülnek a darabok. A színház, vagy a Mézesvölgyi Nyár alapító igazgatója, vagy van egy kis szakmai grémiumot nálatok, vagy a nézői igényeket kell figyelni, és akkor az alapján dönteni, hát, és akkor tök mindegy, hogy te mit gondolsz.
0: Hát figyelj, én azt mondtam legutóbb is valakinek, hogy az orrom. Ebben nyilván beleszól, hál' Istennek a én párom is, a feleségem, Enikő Zorgán Enikő, akivel együtt alapítottuk ezt az egészet, de hát az, hogy mi mennyire, nyilván az egy nagyon fontos faktor, hogy mi mennyire sikeres épp az ország, mi mennyire keresett. Az, hogy mik a nézői visszajelzések, mi állandóan monitorozzuk a nézőinket, mi mit látunk, ami egy olyan, hogy azt, tehát Péter Bence például úgy jött, hogy az első szabad, a második magyarországi koncert és az első szabadtéri koncert az nálunk volt ezelőtt 3 évvel. Egyszerűen láttam róla egy videót, és azt mondta, hogy ezt a fiút, ezt el kell hozni, és minden, most egy hosszú történet, és sikerült. Hát nagyon sok ilyenről tudnék mesélni, hogy ez hogy mondjam, aki benne van ebben, az úgy körülbelül látja azt, hogy mi hogy működik. Nagyon fontos, hogy működjön, nagyon fontos, hogy a néző ne legyen csalódott, az, hogy teltház legyen, és ahogyha ez azzal is az, hát Iron Maiden sajnos nem tudok hívni, de hogyha ez azzal is egyezik, ami az én ízlésem, akkor mindenki boldog. Hát körülbelül így, hát nincs nagy megfejtés ebben, körülbelül így adódik össze.
1: Eszembe jutott egy ilyen közbenső kérdés még a végére. Műfaj sokszínűségről beszéltünk, koncertek, vígjátékok, krimi, vannak ilyen mélyebb előadások is, de hogy 10 éve mióta működik a Veresegy Színház, Operával én nem nagyon találkoztam. Látom.
0: Hát opera nem volt, az opera az egyik nem egyik, hanem a legköltségesebb műfaj. Olyan már volt, hogy operett gála, ez még a leges legelején, de hát ez azért az embernek tudnia kell, hogy hol vannak a határai. Úgyhogy se a színpadi adottságok nem alkalmasak erre, se az egyéb. Úgyhogy nem, ez nem lesz most egy ideig még.
1: Június 21-én kezdődik, augusztus végéig tart, tehát az idei Mézesvölgyi nyár, immáron a 10. a jubileumi évad, és akkor az utolsó kérdés a végére, mégiscsak egy szabadtéri fesztiválról beszélünk, hogyha valaki akár Budapestről, akár az agglomerációból, Nyíregyházáról, Berettyóújfaluból jut eszembe, 19-én születésnapod van, nem?
0: Igen.
1: Akkor Isten éltessem.
0: Köszönöm szépen.
1: Szóval, hogyha valaki érkezik, akkor szukut pakoljon-e a táskájába, vagy esetleg esernyőt?
0: Ki van írva, hogy szúnyogoknak belépni tilos?
1: Akkor jó.
0: Tehát az első, a második kérdés, az esernyőt semmiképpen, esőkabátot, hogyha nagyon fél, hogy megázik, akkor hozzon magával. Egyébként esőponcsót mi is árusítunk fillérekért, úgyhogy azért ezekre nagyon odafigyelünk. Hát ez egy teljesen normális szabadtéri rendezvénysorozat. Hát aki már volt, az tudja, hogy ez mivel jár.
1: Számtalan program van idén. Mennyi? 25 egészen pontosan, jól
0: 25
1: mondom.
0: Előadás.
1: 25 előadás. A színház alapító igazgatója Venyege Sándor. Nem tudom, hogy mondhat-e ilyet, vagy nem mondhat, akkor is megkérdezem, melyik előadást, koncertet várja a legjobban?
0: Én? Hát szerintem... Hát a Queen Beat. A Queen Beat, igen, ezt már 10 éve várom, és most végre augusztus 8-án itt lesz.
1: És tényleg megölnek az ekkora gyilkosságban?
0: Igen.
1: Ez az egyetlen megjelenésed idén a színpadon?
0: Nem, mert a Nem most drágámban is játszom, ott egy részeges fregat kapitányt, de egyébként én nem játszom, hála jó Istennek, sokat. De lehet, hogy én leszek a detektív a padlásban, azt 3-as szereposztásban játszom. Nem tud. Kettőt biztos játszom.
1: Szóval idén már 10. évadát ünnepli és éli a Mézesvölgyi nyár, ami tehát június 21-én kezdődik. Alex, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Én köszönöm a visszadomát.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Veresegy Színház alapító igazgatójával, Venyige Sándorral beszélgettem. A következő órában pedig az Ájri Maffia egyik alapítójával és tagjával, Kéri Andrással fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Egy asszonynak két eladó lánya.
4: Több mint 30 éve töretlenül a pályán. A magyar folk és a könnyű zene fúziója. Akusztik legendák. Csíkzenekar. Pünkösd hétfőn 22 óra 20 perckor az M2 Petőfi TV-n.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háborúban a miniszterelnök. Idén is megrendezik a múzeumok éjszakáját. Folytatódik a napos idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Felújítják a burkolatot az M3-as autópályán, Mogyoród és az M31-es csomópontja között. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Azt is hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóvá hagyja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetét. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, a döntés szerint Bostics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Beneš dekrétumon alapuló az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvénymódosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához arra is szükség van, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészítené, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját, országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró. A kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok kiállítóhelyek. A program kínálat június 2-ától lesz elérhető a rendezvény honlapján.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is folytatódik a napos idő. Egy-egy zápor, zivatar. Ma nyugaton, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15 fok, holnap délután 22-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a klarinét, az Airi Mafia, a Brains és Robbie Williams is. Az Airi Mafia egyik alapítójával, tagjával, Kéri Andrással beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Sunny Roland!

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Az elmúlt 20 plusz egy évet vesszük gorcső alá, azért ennél kicsit visszább is tekergetjük majd az időkerekét, egészen egy klarinétig megyünk vissza, és már itt ül velem szemben a stúdióban az Airi Mafia és a Brains egyik meghatározó alakja, alapítója, Kéri András, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat, nagyon felkészült vagy ezzel a klarinétos háttérsztorival.
1: Én ezt nem egyszer, nem kétszer olvastam veled kapcsolatban, mert hogy beszélgettünk már itt ott az elmúlt pár évben, évtizedben, de hogy én ezt annyira nem nézem ki belőled, a te mentalitásoddal, a te zenei hozzáállásod, hogy neked valaha klarinét volt a kezedben.
2: Sőt, még szaxofon is volt a kezemben, de igen, többnyire klarinét. Hát igen, így kezdődött a zenei pályafutás. A nagyapám az vérbeli klarinétos, meg ilyen multitalentú volt, sok hangszeren játszott, és az ő javaslatára kezdtem el egyáltalán zenével foglalkozni, meg irattak be zeneiskolába, és innen jött minden.
1: És akkor nyilván neked ez, hogyha visszatekergetjük ideig az időkerekét, és ezzel kezdjük ezzel a topikkal a beszélgetést, akkor neked gondolom, hogy a klasszikus, vagy nem tudom, a jazz volt a meghatározó, aztán utána jött az a korszak, amikor a Fila Rap Jam letarolta egész Magyarországot, a különböző versenyek.
2: Igen, meg a zeneiskolai oktatás. Somát is sajnos.
1: De is ott kaptál Gellert.
2: Igen, így van. Hát a Fila Rap Jam, így van, az volt ám az. Sőt, nem, a legeslegelső ilyen könnyű zenei élmény az Deák Bél Gyula koncertje a Monori Művődési Házban volt, ami ott volt az első, talán az első ilyen élő hangszerek, rockzene, stb., ami nem klasszikus zene.
1: Igen, mert állítólag elindult azok egy ilyen versenyen, amit nem tudom, hogy megnyertetek, vagy nem nyertetek meg, de az volt a főnyeremény, hogy a Bill kapitány előtt lehetett fellépni.
2: Pontosan, így van, a Monori Művházban, délután 6-kor felléphettünk három saját rap szerzeményünkkel.
1: Mennyi idős voltál akkor?
2: Akkor 13 éves.
1: És akkor volt még klarinét?
2: Persze, az még párhuzamosan futott, és akkor olyan 15 évesen hagytam abba a klarinétot, akkor már túlkoros is voltam a zeneiskolában, meg akkor tényleg már komolyabban, hát komolyabban, idézőjelben komolyabban elkezdtem a zenével foglalkozni, és olyan 17 évesen kezdtem már el a... Hát elsőre szerencsés voltam, mert a DJ Palotai karolt fel, és akkor vele kezdtem el bulikba járni, MC-zni.
1: A klarinét menne még egyébként? Vagy a szaxofon,
2: hogy felvennél? Néha ott van azért, előszoktam. Most vannak ikreink 2 évesek, úgyhogy most már furulján már játszogatok nekik, de aztán most már lassan jön a klarinét nekik, úgyhogy elő-elő veszegettem, igen.
1: Klasszik zeneiskolába jártál, ez azt jelenti, hogy akkor a mindenféle partitúrákat te azt tudod olvasni.
2: Persze, sőt, hogy... hát fúvó zenekarban is 2 évet, mert én meneteltem, kiraktak minket a határba, és akkor augusztus 20-án a határból menetelve 40 tagú fúvó zenekarral mentünk be a városközpontba, és Rákóczi indulókat, meg az összes indulót fújtok.
1: Terv volt egyébként, tehát, hogy amikor eljött a pályaválasztás, és akkor te nyilván benne voltál már a rap világában, meg akkor éppen nem tudom, 1-2 évvel korábban tetted le a klarinétot. Más terv volt, hogy te mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel, vagy tudtad, hogy akkor csak a zenével fogok
2: foglalkozni? Nem, azért volt nekem egy akkor még átervem, és amit ki is pörgettem egészen a műszaki főiskoláig, én az informatikában elég jártas voltam, akkoriban meg elég érdekelt is, úgyhogy ilyen programozó informatikus vonalon indultam el, a szakközépiskolát is informatikusként végeztem el, és aztán a műszaki főiskolán is ilyen irányú szakon végeztem.
1: És hogyha másik oldalról közelítjük meg a 90-es évek, 2000-es évek zenei világát, 2005-ben te azért már benne voltál az Airi Mafiában,
2: meg akkor ott már Brains is elindítottuk,
1: már az is volt, igen, meg mindenféle egyéb saját projektek voltak, de hogy amikor még csak hobbiból csináltad ezt, akkor egyébként mit hargattál, mert a 90-es években azért nagyon szerteágazó volt még a zenei világ. Whitney Houston, Michael Jackson, Pet Shop Boys, akármi.
2: Mondjuk így a Pet Shop Boys, Michael Jackson vonalat nem, de egyébként a grunge, Nirvana akkor nagyon pörgött, az engem is beszippantott, Offspring, meg ez a grunge-os vonal is, mellette a rap is nagyon érdekelt, és akkor a 2000-es évek legeslegelején ismerkedtem meg a drum and bass műfajjal, ami akkor még csak tényleg kazettákon szivárgott be Magyarországra, meg a Tilos Rádió által, Palotaiék által, és akkor igazából ott a drum and bass aztán elvitt.
1: Akkor te nem voltál ez a New Kids on the Block-os
2: rác? Nem. Bevallom, az a banzáj is voltam egy kicsit a bátyám miatt.
1: Eltelt közben 30 év, 2026-ban, hogyha a 90-es évek közepét vesszük, és nagyon sokat változott a zenei világ is. Hogyha most így ennyi idősen ránézel a mai zenei világra, akkor szerinted ez most, nem tudom, hogy helytálló-e így a kérdés, vagy nem, hogy jobb vagy rosszabb, mert azért most már azért kicsit szerteágazóbb.
2: Én bevallom őszintén, amikor elkezd követtük a zenélést, akkor most nem fogunk nevesíteni, de ahogy jártuk a fesztiválokat, bekerültünk a nagy színpadokra, sok előző vagy kettővel előttünk lévő zenei generációval megfordultunk, és ott nekem nagyon sokszor nyilatkozatokban és élőben is, aztán sajtóban is voltak annyira olyan példák, amiket nem szerettem volna követni, és nem is értettem akkor azokat a megszólásokat, amikor tehát azt látom, hogy valamit nem ért valaki, akkor azt egyből rossznak bélyegzi, vagy ez a minden régen minden jobb volt általános vélemények. Ezeket én ott megfogadtam, hogy még ha úgy is éreztem, nem fogom azt mondani, mert egyszerűen nem tehetem meg azt, hogyha valamit mondjuk nem értek, vagy valamit túlságosan új, akkor azt én rossznak bélyegezem. De nem feltétlenül tudatos ez. Én úgy gondolom tényleg, hogy inkább izgalmasnak és másnak, tényszerű, hogy másnak más. Tehát rövidebbek a dalok, teljesen más hangszerelés, akár mondandóban is elsőre nagyon sok rap szöveg például előadóktól sekélyesebbnek vagy egyszerűbbnek tűnhet, de aztán igazából például pont Betonfi, hogyha már egy Betonfis dalt hoztunk, Betonfi munkássága az, amire először például én nem tudtam kapcsolni a dalszövegeire, mert úgy nem volt annyira értető, vagy nem tudom, nem tudtam annyira megfogni, és ahogy egyébként többször hallgattam, meg egy kicsit belefolytam meg a hozzá hasonló stílusú előadók dalszövegeibe is, aztán valahogy megragadott, és megtaláltam benne olyan mondandókat, amik talán elsőre nem értetők. Szóval összegezve én izgalmasnak tartom a mai zenéket.
1: Értem, és mégsem értem azért, mert nem tudom, hogyha nem tudom, 90-es évekbeli előadókat hallgatok, akármilyen műfajban, akkor csak a nosztalgia miatt érzem én magam azt, nem tudom, jobbnak vagy másabbnak, mert hogy a mai előadóknál nem biztos, hogy érzem ugyanezt, de hogyha csak a rap világában maradok, és az amerikai rap világában, akkor én a Snoop Doggot még mindig értem, a mait is, meg az akkorit is, az új rap generációt meg már nem értem.
2: Hát direktebb, meg egyértelmű mondani valók voltak. Most nagyon sok az internet megjelenésével is, ez a metahumor, ezek a kicsit mögöttes jelentések, vagy akár olyan napra kész utalások, amiket az, aki mondjuk nem pörgeti folyamatosan az Instát, meg a TikTokot, az nem ért, ezáltal nincs kapaszkodó, és nehezebben érthetőek, az tény a mai.
3: Akkor most már te is pörgeted.
2: Hát a TikTokot nem, ahhoz arra nem visz rá a lélek, de azért próbálok igen napra
1: készülni. Többen vagyunk ezzel így, elfogadjuk a kéket, mármint a Facebookot, elfogadjuk ezt a nem tudom, pirosas, vagy nem tudom, rúzsaszínes Instát, de hogyha még a TikTokot is hozzáteszünk, akkor plusz 3 óra napi képernyőidő, és akkor az már nem lenne.
2: Igen, meg ott tényleg nagyon szorványos a minőség, tehát ahhoz tényleg kell görgetni, hogy abból valami hasznos is kijöjjön.
1: Említetted a Betonhofit, nem sokára ezzel a bizonyos dallal folytatjuk, hiszen van új dal, az Iron Mafia és Betonhofi házatáján. Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Kéri András, zenész, MC, az Iron Mafia és a Brains egyik alapítója, tagja. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kéri András, zenész, MC ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Köszi, sziasztok!
1: Együttesek, most kettőt említek, hirtelen Brains, illetve Airi Mafia. Az Airi Mafia már 21 éves, szerencsés szám, majd mindjárt beszélünk múltról, mármint az Airi Mafiával kapcsolatban, viszont folytassuk a jelennel. Ez pedig az, hogy született az elmúlt 21 évben egy-két kollabotok, manapság divatos műszóval, és itt a legújabb. Egy 21 éves együttes, egy, hát nem mondom, hogy 21 éves ráccal, de hogy csinált közös dalt.
2: Igen. Hát nagy meló volt, bevallom őszintén, egy évig készült a dal, nem tevőlegesen egy évig, de pontosan, szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt kerestük meg Ádit azzal, hogy van egy alap, ami nem is ez az alap volt még, hanem egy teljesen másik zenei alap, amit elkészítve így belehallottuk az ő zenei, vagy a orgánumát, meg szövegvilágát. Átküldtük neki, és egyből rá is vibe-olt, mai kifejezéssel élve, és teljesen rápörgött, hallgatgatta, szövegelgetett, de az egy nagyon más tempó volt, és ő neki megvan az ő flowjához, stílusához való tempó, amiket szeret, és végül aztán ezt a dalt visszadobta, mondván, hogy elsőre jónak tűnt, de nem tud úgy dolgozni vele, meg nem tud olyan dalszöveget írni, amivel elégedett lenne rá. Aztán ez ennyibe maradt, de aztán őtől is jöttek olyan jelzések, hogy viszont most már ez a közreműködés érdekelné, mert hogy mint kiderült, az Airi Mafiát megelőzően mi már a Gimisát nevű ilyen hip-hop csoportosulással aktívak voltunk egészen 99-2000-től, még annak idején a Kultiplexbe, meg a G-pontba, ezek már ma nem létező helyek. Ott rap klubesteket futtattunk, és ott már a fiatal Betonfi, mint bulizó ott volt a közönség soraiba, úgyhogy ennek kapcsán ő tökre szerette volna, hogyha az Airi Mafiával jön ki valami közös. És akkor végül is együtt kezdtünk el a zenén is agyalni, és egy teljesen ilyen műhely munkába közösen született aztán a most hozott Nesztek című dal.
1: Címe az, hogy Nesztek, vadi új dalról van szó, műhely munkában közösen született, ez azt jelenti, klasszik módon, 80-as, 90-es évek, bementetek a stúdióba, és akkor ott együtt bingisztitek a különböző hangszereket, a különböző sávokat a számítógépen, és akkor jöttek az ötletek?
2: A zene, nem tudom, olyan 80% az előre össze lett rakva, de igen, sávonként behozta a Gáspár Ümodedi a stúdióba, már csak az énekesek ültek ott is Gáspár, és akkor voltak ilyen szerkezeti megjegyzések, hogy nem tudom, ez kerüljön ki, ez kerüljön előrébb, kinek a verzéje jöjjön, akkor az alapján még a Gáspár belenyúlt az alapba, és aztán a dalszöveg az pedig teljes mértékben együtt született ott. Ádi Betonfi elindította az alapot, és akkor őt kataton állapotban 20 percig írt, mondogatta, motyogta magába. Nagyon-nagyon tanulságos és élvezetes volt nézni, hogy
1: erre
2: dolgozik.
1: Pont rákérdeztem volna, hogy született a dalszöveg, milyen metódus alapján. Azért említetted az imént, hogy kataton állapotban megírtam. Igen. De ahhoz, hogy kapcsolódjon egymáshoz mindaz, amit ő szeretne kifejezni, meg amit te szeretnél kifejezni, ahhoz látni kell, hallani kell a másikat. Tehát, hogy megszületik az ő része, aztán utána meghallgatod, és utána annak alapján indulnak el a te gondolataid.
2: Pontosan így történt. Tehát ő írta meg először az ő részét, és akkor mi utána a Busa Pistivel pedig a mi részünket, ami egy kicsit kapcsolódik. Ilyen a dal esetében most nem volt annyira specifikusan egy leszűkített téma, igazából mondjuk ilyen menők vagyunk, és mi vagyunk a veterán fasza csávok és lányok, úgyhogy nagyjából ez a témakör, úgyhogy ezt azért annyira nem volt nehéz körbejárni.
1: A saját szövegedet te írtad meg, a Busa Pisti nyilván a saját szövegét megírta, amit a Szena szájába tesztek. Azt ő maga írta, ti írtátok, vagy az is Beton?
2: Nem, ez egy kicsit, mivel hogy itt a refrént a Szena írta, az Szenától gurult ki, és minimális változtatással, de el is fogadtuk, ott egy nagyon pici bele lett írva, ott mindenki javasolt bele egy változtatást, de ezek nem tudom, 2-3 szó. A második verszak az nagyon ritka, hogy így csináljuk, itt szinte soronként dobálgatjuk a szavakat Busa Pistivel és Kemonnal. Ez esetben ezt most teljes mértékben Busával ketten írtuk az egészet, és aztán utána találtuk ki, hogy melyik sor kinek állna jól, és úgy bontottuk fel.
1: Nesztek. Azért ez elég sok mindent jelenthet. Van nekem, nem tudom, 12 kiló húsom, már nem tudom megfőzni, mert nincsen hozzá se kedvem, se idem, Nesztek itt van.
2: Egy kicsit, én azt gondolom, hogy a refrént azt abszolút szenára bíztunk, nagyjából odaírtuk, hogy legyen ez egy kicsit ilyen 21 éve itt vagyunk, de még itt vagyunk, tehát az egész szöveg szóljon erről, és ebben legyenek olyan példák a verzében, amik tényleg mérföldkövek, és amik tényleg, hogyha valaki meghallgatja, akkor az azt mondja, hogy igen, ez igen. Szerintem ez az egész nesztek ez arra utal, hogy 21 év után hajlamosak az emberek már temetni egy zenekart, és úgy gondolni, hogy nem tud megújulni. Én azt gondolom, hogy ez a kollab Betonfival, és maga a zene stílusa, flója, hangzásvilága is abszolút egy jó példa arra, hogy 21 év után is egy zenekar tudja tartani a lépést.
1: Nesztek, még mindig itt vagy.
2: Nesztek.
1: Bezzeg a mi generációnk.
2: Az még mindig itt van.
1: Jó. A zene az ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt több mint két évtizedben még mindig emberünkhöz, Gáspárhoz kapcsolódik?
2: A produceri része igen, de büszkék vagyunk rá, hogy a dob az élő, tehát Dési Tomi, aki már évek óta, évtizedek óta a dobosunk, ő dobolta fel, basszusgitár is élő, a gitár is élő, élő fúvósok, úgyhogy minden élő.
1: Szaxofon szóló miért nincs benne, kéri Andristól?
2: Igen, olyan ötletekben voltak, hogy koncerten kapjam elő, de hát ehhez lehet, hogy egy kicsit már megkopott a tudás, úgyhogy ezt mindig visszautasítom.
1: Hát meghívjátok a Candid Alfert, vendégművészek.
2: De egyébként így is, hát alapjában véve, vagy eredetileg 3 perces lett volna a dal. Itt megint csak egy jó példa arra, hogy milyen jó egy fiatal szemlélet Ádi személyében, hogy 3 perce indult, mentünk be a stúdióba, és a végén 2 perc 10 másodperc lett, mert 40 másodpercre azt mondta az Ádi, hogy figyeljetek, nem kell már 3 perces dal, elég az, vágjuk ki az elejét meg a végét, úgyhogy 40 másodpercre lett vágva a dalból.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát az Airi Mafia és a Brains egyik alapítója, zenésze, MC-je, Kéri Andris, és hát beszéltünk róla, hogy megszületett a legújabb kollabjuk, méghozzá Airi Mafia és Beton Hofi. A dal címe az, hogy nesztek, itt az ideje, hogy meg is hallgassuk a dalt. Szóval, hölgyeim és uraim, dalpremier jön tehát itt a Kulturfitnessben az Airi Mafia és Betonhofi, Betonhofi és az Airi Mafia közös dala. A címe az, hogy nesztek.
3: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Tech.
1: Petőfi Rádió.
0: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Airi Mafia egyik alapítója, tagja, és a Brains egyik alapítója, tagja, Kéri András ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy ott jön, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Köszi, sziasztok.
2: Az imént meghallgattuk a legújabb produktumotokat, ami egy kollab Betonhofival, a címe az, hogy Nestek, és akkor itt az ide, hogy forduljunk rá az elmúlt, hát kicsivel több, mint 2 évtizedre, amikor belevágtatok 2005-ben az Airi Mafiába, kalandos körülmények között, akkor hát nyilván egy projektnek indult, aztán egy ilyen 21 éves történet lett belőle.
3: Igen, hát abban az időben tényleg abszolút hobbi szinten, minket ott éppen elkapott mindannyiunkat a regiláz, akkor már, ahogy említettem is, a Gimisát nevű hip-hop formációban mi ott DJ-zgettünk, de nem voltak saját dalok, az arról szólt, hogy néhány DJ és néhány MC hip-hop alapokra rászövegelget itt ott klubesteken. És aztán kitaláltuk, hogy mi azért szeretnénk saját zenéket is csinálni, leginkább túlnyomó részt regi stílusban. Ekkor Szena még nem volt egyébként tagja a zenekarnak, csak Busa, Kemon és én voltunk, mint énekesek az Airi Mafiában. Csak aztán Kemont vízum problémák miatt végül el kellett hagyni az országot, és egy ideig Angliába kellett költöznie. Ott maradtunk ketten Busával, én abban az időben még annyira nem énekelgettem, és kellett valaki, aki a dallamosabb részeket énekeli, és így kerestük meg Szenát, hogy nem csatlakozna a zenekarhoz. Becsatlakozott Szena, aztán visszajött Kemon is, kis klubokban elkezdtünk játszani, meg elkészítettük az első dalt, és pont abban az időben váltott egy nagyot a Petőfi Rádió, és jött be ugye ez az új hangzás, ahol már nagyon sok akkori magyar zenét elkezdett könnyű zenét játszani, és ez egy olyan felhajtó erőt adott az Airinak is, hogy ott akkor ilyen 2008 környékén, 2010 környékén, inkább 2010 környékén berobbant elég erőteljesen.
2: Ennek köszönhető a népszerűség, amire szert tettetek, vagy az egyéb különböző megjelenéseknek, amelyek különböző koncerthelyszíneken, fesztiválhelyszíneken történtek. Azért, mert hogyha visszatekintünk az elmúlt 21 évre, azért azt lehet látni, hogy az elmúlt, nem tudom, 5-8 évben. Azért most már mondjuk, hogy másabb jellegű dalok születnek a jóvoltatokból az elején, meg nyugodtan mondhatom, hogy kicsit az, még benne voltatok az undergroundban.
3: Abszolút, sőt, tehát ami egy nagyon nagy váltás volt, hogy mi elején kizárólag angol nyelven készítettünk dalokat, ami meggyőződésünk volt, hogy ha már regi, autentikus regi stílusú dalokat akarunk csinálni, akkor azt angol és ilyen jamaikai angol nyelven célszerű prezentálni. És aztán egyrészt igen, tehát hogy mivel hogy szélesebb körbe eljutott a zenénk, nekünk is egy kihívás volt, hogy ha már szélesebb körbe, akkor még érthetőbben módon próbáljuk átadni az üzenetünket, ami nyilván értelemszerűen a magyar nyelv, ami a legérthetőbb mindenki számára, és nívósan, kihívás volt számunkra, hogy nívósan magyar nyelven is meg tudjunk szólalni, úgyhogy ennek köszönhetően aztán jöttek egyre inkább a magyar nyelvű dalok, és azt sem tagadjuk, hogy leginkább egyébként a zenekarban Gáspár is én, azért egy picit popposabb ízléssel is rendelkezünk az underground és a hip-hop szeretete mellett, és azért mi szerettünk volna egy-két olyan dalt is készíteni, ami egy picit harmonikus, több harmóniából dolgozik, picit nagyobb dallamívekkel, és aztán ebből születtek a, nem tudom, Hajnali Kör, a Bajnok, vagy a Pont olyan, mint rég.
2: Volna még egy bónuszjáték.
3: Vagy a bónuszjáték, igen.
2: Na, majd beszélünk ezekről a dalokról, viszont, hogyha az elmúlt 21 évet így gorcső alá veszük, így hirtelen, hogyha végig gondolsz mindent, akkor mi volt az a pont, amikor fölmentetek a színpadra, és azt mondtad, hogy sohasem képzeltem volna, hogy ezzel az együttessel valaha ekkora sikert fogunk elérni, és leesett az állatok, és azt mondtátok, hogy ez mi? Ez hogy történt?
3: De hát ez könnyű, mert egy ilyen határozott pont volt, az az Airi Mafia 10. születésnapja, amikor a Sziget Fesztiválon abban az évben mi készítettük a Sziget Fesztivál himnuszát is, és az még az első ilyen hivatalos magyar fesztivál himnusz volt, utána eléggé elcsipelték ezt a titulust, hogy fesztivál himnusz, de abban az évben a Sziget kirakott minket este 8-ra a nagyszínpadra Robbie Williams elé.
2: Hoppá!
3: Igen, és ott 60 ezer ember előtt a nagyszínpadon. Az meg is van, fel is van véve, abból van is kint a YouTube-on fel.
2: Ti játszottatok a Robbie Williams előtt, emlékszem rá, hogy ott áldigáltam hátul, vagy járkálgattam a különböző sörös meg lángosos pultok mellett, hogy...
3: Jó érdekes lehetett a koncerten.
2: Azért, hogy akkor kezd majd valamikor a Robbie Williams, de azt nem tudtam, hogy ti vagytok az előzenekar.
3: Mi voltunk, igen. Úgyhogy az, hát az egy komoly látvány volt, és ott például jól jött, hogy az előző munkásságunk 3/4 az angol nyelvű volt, mert hát a közönségnek nem tudom, a 70%-a külföldi volt, és nagyon jól vették a dalokat.
2: Ő azért nagyon más stílus, viszont eléggé befogadó, tehát szerintem mindenre is odafigyel. Hermetikusan el voltatok zárva egymástól, vagy láttátok a kis ujját, hogy éppen viszik föl a színpadra?
3: Láttuk, sőt, meg is veregette egy-két zenészünk válszálának is gratulált, meg egy-két zenész, aki épp az útjába jött, mikor ment fel a színpadra, megveregette a vállunkat. Engem pont nem voltam ott akkor, de a Szenát az kifejezetten megsímogatta, meg egy-két zenésznek megveregette vált, hogy jó volt a show.
2: A másik, amit említettem, és akkor még egy-két mondat erejéig erre térjünk vissza, említetted, hogy Sziget Nagy Színpad, 10 évesek voltatok, és az volt az a pont, amikor azt mondtátok, hogy hoppá, ez most már így nagyon valami. A másik pedig az, említettem ilyet, hogy azért a ti stílusotok is elég sokat változott az elmúlt 21 évben, és mondtad, hogy igen, ketten a Gáspárral kicsit popposabb attitűddel rendelkeztek, de hogyha ezt levesszük, hogy popposabb attitűd, akkor is nagyon sokat változott az Ágyi Mafia zeneisége.
3: Igen, és ezt mondják is, azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsa annak, hogy 21 év után még itt tud lenni a zenekar ennyire aktívan, mert több ilyen megújulási szakasza volt az anyag. Tehát volt az elején, mondjuk az első 3-4-5 év, az tényleg ez a nagyon underground, nagyon regi, nagyon rap. Aztán jött egy picit rokkosabb vonal, ott a zenezeng, baszfalkéket, bár az már az első dalok között volt. Aztán egy picit elektronikusabb vonal, aztán jött egy picit ez a popposabb vonal. Most megint inkább egy picit az undergroundabb vonalon mozgunk, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy ez így is jó, hogyha ameddig egy zenekar meg tud újulni, addig nem fog beleesni az önmaga tribute zenekara szerepbe.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Ári Mafia és a Brains egyik alapítója tagja, Kéri András. Kálambó, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Kéri András, zenész, MC, az Airi Mafia és a Brains egyik alapítója tagja ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Megszületett a legújabb dalotok, egy kollabról van szó, Beton Hoffival csináltátok, közösen beszéltünk erről is, meg beszéltünk az Airi Mafia elmúlt 21 évéről, és akkor foglalkozzunk még azzal egy kicsit. Nem egyszer, nem kétszer említetted, meg én is említettem az együttes egyik másik meghatározójának, a Gáspárnak a nevét az elmúlt szűk háromnegyed órában. Ti azért máshogy is kapcsolódtok egymáshoz, más topik.

0: valahol kifolyólag is. Mert hogy te vezetted vissza oda, ahol egyébként ő már volt korábban, és neked az meg egy új tapasztalás volt az életedben, ami egyébként neked is korábban benne volt az életedben. Nem tudom, tudod-e, miről beszélek?
1: Gyülekezet?
0: Igen.
1: Aha, igen, igen. Hát azért az a túlzás, hogy én vezettem vissza, szerintem ezt úgy együtt, meglepő módon mindkettőnknek az életében pont egy időben volt egy olyan szakasz, amikor engem elkezdett érdekelni, jól is jött az, hogy van egy kapaszkodóm. Ő pedig nem tudom, hogy most az én hatásomra-e, de ő is egyre inkább visszatalálta a gyülekezetéhez és
0: valáshoz. Ugyanúgy benne van még az életedben, mint pár évvel ezelőtt? Te presbiter lettél.
1: Presbiter, igen, bár bevallom őszintén, én ott kézzel-lábbal harcoltam, nem azért, mert nem megtisztelő vagy, mert nem szerettem volna, hanem inkább nem éreztem én sem az életvitelemet, sem azt a felkészültségemet annyira, nem tudom, napra késznek és alkalmasnak arra, hogy egy ilyen titulust elvállaljak. De aztán ezt végül elvállaltam a lelkészünk kérésére, de minden esetre próbálom magam, nem tudom, hogy mondjam, közel tartani az egyházhoz és a gyülekezethez és az igéhez. Aki vallásos, vagy aki ebben mélyebben benne van, azt tudja, hogy ez mindig egy napi harcot jelent, az, hogy az embert mindig átjárja ez, és ez alapján keljen és feküdjön, és így élje mindennapjait. Hát ez egy folyamatos harc, amit igyekszem minden nap megvívni magammal.
0: Térjük vissza az Iron Mafiára, meg a zenére. Még mielőtt Iron Mafia, Brainzel, mi újság egyébként?
1: Brainzel most már 2 éve egy olyan modellt választottunk, hogy egy nagy Budapest parkos koncertet adunk minden nyáron, ez idén nyáron is így lesz, egész pontosan július 9-én, ami most ráadásul egy elég extra lesz, ugyanis nagyon sok mi vendégelőadót, akivel eddig készítettünk dalt, most el fogunk hívni, úgyhogy egy ilyen kicsit ilyen All Stars buli lesz. A Brainznél ott is nagyon sok mindenkinek side projektek vannak, nagyon sok mindenkinek család, és egy picit ott úgy hirtelen, hogy együtt mindenki úgy volt vele, hogy egy picit lassítsunk, legyen, tehát mindenképp legyen aktív a Brainz, egyébként készül is új dal, most a legutóbbi az Jaylennel, Lengyel Jóhival jött ki, azt még nem lövöm le, hogy most a következő kivel, de most 2 új dal is jön, ami mind a 2 vendégénekessel készül. Készítünk dalokat, de most egyelőre ezt a modellt választottuk, mert úgy gondoltuk, hogy egy buliba tudjuk akkor oda minden aktualitást, új dalokat, minden ötletet, kreatív energiát bele tudunk csatornázni egy nagy buliba, és ez most az a július 9-i Budapest Parkos koncert lesz.
0: Hogyha már dátumokat említesz, vagy dátumot említesz, akkor tegyünk hozzá egy másikat is, és akkor most már az Iron Mafiával kapcsolatban.
1: Így van, köszönöm, hogy szóba hoztad, ez pedig egy július 17-i Kobuci kertes koncert lesz. Ugye nekünk már volt idén egy Iron Mafiás parkos bulink, ami a szokásos régi dalok mellett az új slágerek, tehát ott mindent egy közel 2 órásóban mindent bele tuszkoltunk, de hát a 21 év alatt azért már egy olyan diszkográfia alakult ki, hogy óvatlanul rengeteg dal kiesik, amit nagyon sokan, főleg a régi rajongók, akik az elejétől követik az Iron Mafia pályáját, mindig hiányoznak, és ennek azért, vagy hiányolnak, és ennek hangot is szoktak adni, hogy a régi dalok, miért nem volt ez, miért nem volt az. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy picit kisebb, csádiasabb helyen, ez a Kobuci kert, akik már évek óta próbáltak egy Iron Mafia koncertet összehozni, de ilyen-olyan okok miatt, más bulik miatt nem jött össze. Most úgy határoztunk, hogy akkor egy kifejezetten Iron Mafia klasszik elnevezésű bulit fogunk ott tartani július 17-én, ahol csak és kizárólag az első 5 év dalai fognak felcsendülni. Most
0: ebből is lesznek bajok.
1: Ebből is lesznek bajok, sőt, most már a zenekaron belül is megy egy olyan vita, hogy bár a Nesztek az most jött ki, de annyira régi a stílus, és annyira régi valahogy, lehet, hogy a Neszteket még azért be lehetne rakni a végére. Ezt lehet, hogy majd egy szavazásra fogjuk bocsátani, hogy ezt az IRI közönség döntse el.
0: És ezt pont behoztam volna, hogyha beszélgetek valakivel, aki nem tudom, a 70-es évek óta benne van a zenei világban, akkor neki azt szoktam mondani, hogy ha fölmész a színpadra, akkor azt, ami nem tudom, 86-ban, 82-ben született, legyen az akár, nem tudom, egy Presser Gábor, vagy legyen az akár egy Első Emelet, vannak olyan dalok 30-40 évvel ezelőttről, amiket nem lehet kihagyni.
1: Nem lehet kihagyni.
0: Igen, az Iron Mafia esetében meg az elmúlt 5 évben születtek olyan dalok, amiket szerintem nem lehet kihagyni.
1: Pontosan, ezért, nehéz helyzetben vagyunk, mert az első 5 év dalai, azok nem lettek klasszikus értelemben slágerek, viszont tényleg az elvitathatatlan, hogy azok az a közönségünk, aki megismert az Airit, tehát ők ezen nőttek fel, és feltehetőleg nekik meg már az újabb dalok nem jelentek, nem tudnak olyan úgy azonosulni, kapcsolódni, mert ő nekik a meghatározó élmények az életükben az akkori dalok alatt születtek, tehát ezért én ezt abszolút értem.
0: Na és akkor egy-két utolsó kérdés a végére, András, mert úgy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Megszületett most ez a dal Betonhoffival közösen, a címe az, hogy Nesztek. Ez így most hirtelen egyszeri villanás térben és időben, így 2026-ban, és akkor köszönjük szépen most így új dalokat. Nem nagyon, mert most az így van, vagy egyébként a háttérben van valamilyen munka Airi Mafiával kapcsolatban?
1: Abszolút van munka, lesz egy meglepetésünk gyereknapra, ami szinte egy megjelenéshez kötődő. Az Airi Mafia most már 99%-ban mindenki gyerekes, sőt, sokan nagy családosok.
0: Akkor pankutyáikkal csináltok közös dolgot?
1: Hát azért nem, de valamilyen családi témájú meglepetésünk lesz. Illetve hát ez a Nesztek most az 3 napja jelent meg, és olyat megy, hogy újra mindenki teljesen feltöltődött és belelkesedett, úgyhogy nagyon szükséggel még az idén jó pár új Airi Mafia megjelenés lesz.
0: Utolsó utáni kérdés most már a végére. Brains van az életedben, Airi Mafia van az életedben, a hit van az életedben, mint ahogy beszéltünk róla. Ezen kívül side projektek, vagy bármi más belefér még, mert hogy neked annyi minden volt már az elmúlt évtizedekben. Most köszönöm szépen, ezek kitöltik az életemet, vagy még gründolsz valamit?
1: Hát még egy ilyen két gyerek side projektként, két éves ikerpár bejött side projektként, ők úgy elviszik a maradék energiát, meg a maradék hajszálamat őszítik.
0: Ők szeretnek zenét hallgatni?
1: Szeretnek. Nagy Marsakó Dávid rajongók, mert Dávid szokott néha nálunk lenni, és azóta halott pénzre kell mindig menni. Meg szerencsére az Airit is nagyon szeretik, úgyhogy azért igyekszünk őket ilyen irányba is így képben tartani.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
1: Én köszönöm a meghívást. Sziasztok! SM

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúr Fitness, amiben most a programajánló következik. A héten volt már film, és volt már könyv, hogy mi a mai menü, ez most derül ki. Fekete Laci már itt van a stúdióban, szia!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat ezen az estén is. Most egy kicsit előrébb tekintünk, méghozzá június 30-ára. Ekkor lesz Szegeden Geszti Péter koncertje az új szegedi szabadtéri színpadon. Egyébként nemrég ünnepelte a sztár 60. születésnapját, és hát ugye a 6. X betöltése sem állíthatja meg őt, azóta is megállás nélkül ír, zenél és turnézik, ugye? Romhányi után mindenhol ezt olvashatjuk, ő a következő Rímhányó, úgyhogy én mindenkinek ajánlanám, tehát június 30-án Szegeden Geszti Péter koncertje.
0: Kanyarog a kifli a vaj alatt. Ez megvan?
1: Persze, hogy megvan. Az a baj, nem tudok egy csípős responzot nyomni neked, de hát mindenki ismeri Geszti Pétert, más helyettem biztos, hogy tudna.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a Veresegy Színház alapító igazgatójával, Venyege Sándorral, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig az Ayri Mafia egyik alapítójával, tagjával, Kéri Andrással beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal Fejér Simon Pál és Szert Zsigmond a Mississippi zenekarból. A srácokkal az Embergyermek című új lemezükről beszélgetek. Tarts velünk!

0: srácokkal pedig az Ember gyermek című új lemezükről beszélgetek. Uraim, köszöntelek titeket a műsor.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Na hát még márciusban utána néztem, Simon, még márciusban foglalkoztunk a Mississippivel itt a Petőfin, akkor a hazai gitárokban, és hát nyilván a gitárjátékon volt a fókusz, és hát a csodálatos saktábla hangszereden. Viszont most van időnk egy kicsit kifejteni a Mississippi gyökereit, hogyan indult a zenekar, és hogyan találtatok egymásra, srácokkal?
1: Hát nem tudom, egymásra találás az elég korai, gyerekkori történet. Körülbelül együtt kezdtünk ezen élni. Hát Simon Zsámbékon élt, én Perbálon, én elkezdtem dobolni, és akkor egyszer csak volt a srác, aki tudott gitározni, mutatta, és zenéljünk, és akkor valahogy összekeveredtünk, aztán volt, hogy hát mégsem annyira szeretné ezt az egészet, és aztán nem tudom, tehát már senki nem tudja, hogy volt. Az olyan, hogy ez a Mississippi zenekar, ez úgy alakult, hogy mi először elkezdtünk Hendrixeket együtt zenélni. Én doboltam, ő gitározott, és volt még egy nagyon kedves barátunk, aki basszus gitározott. Aztán az megszűnt, vagy hát abban maradt, én elkezdtem valamiért, mindig is imádtam a blues-t, meg ugye együtt is azt játszottuk, és akkor Kőbányán zenei stúdióba jártam, meg a Simon is, és akkor valamiért megragadtak, hogy dobosoknak kell egy dallam hangszer. Inkább is nem árt. Na most ezt kitaláltam, hogy a szájharmonika az milyen jó lesz. És akkor elkezdtem ezt úgy nyüstölni, és ő volt az első tanárom, mert kb. Az volt, hogy ugye dobosként annyira nem, bármennyire is tanultam az elméletet, meg mindent, a gyakorlatban nem jött át annyira, hogy milyen skála, meg hogy, és akkor ő, mutasd már meg ezt, meg azt, meg amazt, akkor azt őt nyüstöltem, és akkor meg csináljunk már duót, vagy valamit, csak hogy így nem tudom, de valahogy, na mindegy, tehát így alakult a Voodoo Papa nevű zenekar.
0: A Voodoo Papa?
1: Igen.
3: De akkor a Billnél voltam már, vagy még, vagy valami?
1: Már az már ott volt, már, igen, csak nem volt, tudom, hogy...
3: Vagy de, már nem? Vagy
1: nem,
3: vagy...
1: Már volt, biztos, hogy már volt, nem, már nem volt.
3: Az vagy időben, nem is tudom hová tenni ezt az egészet.
1: Ez, várjál, 13-14 éve már volt bulin.
0: Azt a minden
1: még rész. Korábbi.
0: Akkor ez még korábbi.
1: Igen.
0: Na most Simonra nézek, mert ugye a hallgatók, hát aki nyilván hallgatta a hazai gitárokat, annak lehet, hogy megvan, de azért frissítsük fel, hogy már akkor is minden hangszeren játszottál a világon?
3: 10 éve? Nem tudom.
0: A szájharmonikáról jutott eszembe, hogy mondom, azt nem is beszéltük a múltkor, csak pengetős, ütős, nem tudom még miket hoztál, vagy mondtál, de hogy tehát áruljuk el, hogy te aztán tényleg multi-instrumentalista vagy, és arra akarnék kiukadni, hogy ez mikor indult el?
3: Hát ez így nem egyszer csak indult el azért. Tehát,
0: hangszer követett hangszer.
3: Tehát én ugye gitározni kezdtem, és aztán nagyon hamar megismerkedtem a gitár mellett a moldvai népzenével.
0: Így van.
3: És akkor jött be a koboz.
0: A
3: koboz volt az első ilyen kitekintés a gitár mellett, meg mint népzene, és akkor teljesen rácsúsztam.
0: Valaki odaadta a kobzáját, ezt mesélted.
3: Igen, az első gitártanárom. Akkor egy kobza az olyan volt, hogy az mint egy ilyen UFO-t úgy néztük. Tehát ott ezt nem lehetett venni meg ilyenek. És aztán persze a bátyám a diák hiteléből azonnal vett egyet már, amikor lehetett venni. Így alakult meg a később a Kontáros Együttes, a moldvai zenekarunk. Na de az a lényeg, hogy a kobozzal kezdődött ez, hogy így jöttek be a népzenék, meg a hangszerek, és akkor úgy telt múlt az idő, és hozzám kerültek ilyen hangszerek, de úgy, hogy voltak emberek, hogy fát, figyelj, Simon, ezért nem tudom mire való, hogy neked adom. Kaptam Udot, meg kaptam 100 török pengetős hangszert, így hozzám csapódtak ilyen hangszerek, és akkor elkezdtem ezeken úgy gyakorolgatni, és amikor mindig, amikor kaptam egy hangszert, akkor elkezdtem azt a népzenét hallgatni. És akkor teljesen ráálltam. És akkor így szerintem így kb. 20 év alatt ez így folyamatosan fölpakulódott, és akkor a Lengemesség című mozinak a filmzenéje volt az, amikor ezek így egyszerre megszólaltak egy produkcióban, vagy mint filmzenében, és akkor jöttem rá, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és később ebből lett a hangszervándor előadás.
0: Arról megbeszéltünk is, így van. Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt.

0: hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

0: akarok tenni.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem még pár percre, ezúttal Fejér Simon Pál, valamint Szert Zsigmond a Mississippi zenekarból, a srácokkal pedig az Embergyermek című új lemezükről beszélgetek. Én tényleg ajánlanám mindenkinek, nehéz mondat, ezt a zenei anyagot, viszont még a tervekre mindenképpen térjünk rá. Mondtátok, hogy készülnek az új dalok, viszont engem még ezek mellett, meg akár a koncertekről is mesélhetek, viszont ezek mellett nagyon érdekelne, hogy merre folyik ez a hangzásfolyótok nektek most a jövőben. Van már-e olyan

0: irány, amit ki akartok próbálni így a blueson, népzenén túl, vagy ez most annyira bevált, és őszinte is ti vagytok, hogy maradtok ebben a mesdjében? Hosszú kérdés volt.
1: Alapvetően szerintem szerintem maradunk. Uh-huh. Hát, most nem fogunk, nem tudom mit, elektronikus, nem tudom mit játszani, de az biztos, hogy van még olyan szegmense, például rengeteget hallgatunk ilyen Tedeschi-s szólókat, Tedeschi Tux Bandet, az múltkor is leültünk próbálni, és csak elkezdtünk valamit játszani, és így kijött, és akkor így, hát ebből kéne számot. Tehát, hogy uh-huh. az a világ most tökre megszólal, nagyon, nagyon szeretjük, és szerintem jól is áll a zenekarnak, tehát, hogy én azt szerintem arra például fogunk menni, azt, tehát hogy szerintem ennek a szegmensnek így különböző utacskáit így lehet, hogy így nyitogatjuk.
2: Igen, meg arról is beszéltünk, hogy igazából egy picit az énekelhetőbb, dallamosabb világot is elővennénk. Ez már pont az olyan világ című nótában így meg is történik, ami egy kicsit így a dal felé is tudja tolni. Azt úgy látjuk, hogy a magyar közönség is nagyon szereti azt, hogyha valamilyen dalformájú, énekelhető, dallamos, mi meg abszolút igyekszünk, hogy az olyan legyen, hogy mit ne a gics felé menjen el, vagy nem tudom, tehát megtartsa magunk világát, de legyen egy olyan sodrása is, ami mondjuk az embereknek megjegyezhető, és ez is egy ilyen vonal, amit így belőttünk, hogy ilyen dalokat is írjunk, amik így megállják a helyüket, és hát nyilván, amit a Zsiga is mondott, hogy kicsit ez a ami a soulnak, meg a bluesnak még ilyen különböző válfajai.
0: Azt próbálgatjátok.
2: Azokat igen, de hát abszolút megtartva a Mississippinek a saját világát, tehát hogy nincs arról szó, hogy mi most akkor soul fogjuk játszani, vagy csinálni soul lemezt, vagy egy blues lemezt.
1: Igen, meg lekopizzuk, tehát hogy
2: igen, tehát nem, ezek behatások, amiket
0: csak autentikusan.
2: Amiket mi érzünk és azt használjuk.
0: És akkor még egy-két mondatban koncertek, látjátok már a nyarat, hónapokat, hogy néz ki?
2: Hát buli tekintetében most éppen
1: megyünk Csehországba.
2: Igen, túl vagyunk. Lengyelországon vagyunk túl, és most Csehország.
0: Jaj, de jó. Nagyon komoly.
2: Következik, most itt volt közben itt az Óbuda fesztiválon, vagy Óbuda napja.
1: Óbuda napja.
0: Ott a Macskaköves régi téren?
1: Nem, ez kint volt Békáson. Csobánka tér.
0: Tudom. Igen.
1: Remek volt, tök jó.
2: Valami jó. A Lázár tesók muzsikáltak először.
0: Fú, ők is jók.
2: Annyira jól. Megteremtettek egy baromi jó hangulatot, és tök érdekes volt ennek a koncertnél, hogy a teli van ott nyárfákkal. Uh-huh. És tudod, most hullik mindenhol a nyárfa behely. És olyan volt, hogy az egészet egy ilyen nyári hóesésbe játszottuk le. Hát, köttük is, de hogy
0: nyilván.
2: De látványban állati jó volt. Szóval, hogy most ez van, hogy most Csehország következik, aztán most hirtelen fejből nem tudom a többit, azt tudom, hogy lesz egy olyan...
1: Aztán megyünk a Dongóval, a Parti Fecskébe.
2: Igen, a Parti Fecske nevű hely, az ajánlom mindenkinek egy baromi hangulatos Dunaparti hely Pilismaróton. Uh-huh. Viszonylag kicsi színpaddal, de ilyen állati jó az ember. Gyakorlatilag a Dunában félig benne van a színpad, tehát
0: azt a mindenit.
2: Ott lehet muzsikálni, és az emberek közben ott csilleznek a homokba vagy a sóderbe. Szóval baromi jó, és ott a Szokolai Dongó lesz a vendégünk. Ez nem tudom, hogy mikor van, de...
1: Ez júni végén.
2: Parti Fecske, igen. Facebookon mindenképpen fogjátok látni.
0: Hát akkor azért szépen tele van a naptár, és hát külföldre is gyakran-gyakran mentek. Ez nagyon-nagyon jól hangzik. Uraim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. További sok-sok sikernek.
1: Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Az elmúlt egy órában Fejér Simon Pál és Szert Zsigmond volt a vendégem a Mississippi zenekarból. A srácokkal az Ember Gyermek című új lemezükről beszélgettem ebben az órában. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: magyar. Petőfi Rádió.
1: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában. Fejér Simon Pál és Szert Zsigmond volt a vendégem a Mississippi zenekarból. A Srácokkal az Embergyermek című új lemezükről beszélgettem ebben az órában. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Bence Szakcsi Jazzóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában. Hölgyeim és uraim, az édességek, a desszertek, a sütemények és az ehhez kapcsolódó készítési technikák világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó cukrász. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Kezdjük azzal, hogy mindjárt rámegyünk a technikákra, meg a grill szezonra, okay. Meg a grill desszertekre. Azt mondtam, hogy cukrász. Ez így helytálló, így szereted? Vagy hát annyi mindent lehetne mondani, mert hogy te egy csomóféle képzettséggel rendelkezel, és a legújabb az az, hogy akkor igen, cukrászként dolgozol, de előtte azért mindenféle jogszabályokat bűvöltél, meg mindenféle munkahelyi problémákat pakoltál helyre nagyon sok időn keresztül.
2: Hát az az igazság, hogy most is egy kicsit visszakalandoztam ebbe a világba, úgyhogy a cukrászat az most éppen egy picit inkább ilyen hobbi, félig meddig munka, de sokáig igen, csak ezt tette ki az életemet.
1: Akkor jogász, cukrász? Cukrász, jogász? Hát, HR-es? Coach?
2: Hát, minden. Süti coach. Egyszerre az egyik coach kollégám így nevezette, hogy süti coach, és én nagyon megszerettem ezt az elnevezést, úgyhogy maradjunk ennél, jó?
1: Még mielőtt beszélünk ezekről a bizonyos grill desszertekről, hiszen megérkezett a grill szezon, és nem csak húst, meg padlizsát lehet grillezni azokban a bizonyos gyönyörű és itt-ott nagyon drága eszközökben. Azelőtt neked egy nagyon érdekes váltás van a pályádon, nyilván milliószor beszéltél már róla, itt még nem, és minden újszülöttnek minden információ új, tehát hogy mindenkiben megérik az elhatározás, hogyha nem tudom, 20-30 éven keresztül csinál valamit, hogy akkor ez most jó út, kell még valami újat csinálnom, vagy maradjak ebben, te ugyanez voltál pár évvel ezelőtt.
2: Igen, ez a pár év, ez egészen pontosan 8 évvel ezelőtt volt. Szerintem úgy az 50. születésnapom táján ez egy, lehet egy ilyen életforduló is. Igen, én előtte 20-30 éve dolgoztam közigazgatásban, mindenféle területén a közigazgatásnak, mindenféle pozícióban, egyre magasabb pozíciókban, tehát végig szinte vezetőként, és azt éreztem, hogy kell nekem valami olyan, ami ilyen azonnali sikerélményt ad, ami valami kézzel fogható. A sütésfőzés az mindig közel állt hozzám, ugye én is családanya vagyok, és ezzel is foglalkoztam, meg szeretettel foglalkoztam, tehát számomra ez soha nem volt kényszer. Úgyhogy ez így valahogy adta magát, hogy amikor azon gondolkodtam, hogy mit csináljak, mit tanuljak még a 3 diplomám mellé, akkor így ez jött, hogy akkor tanulok cukrásznak. Ekkor még nem jött a pályamódosítás, először csak a cukrászképzés, a pályamódosításhoz kellett még egy plusz ember, ő a párom, akinek a révén megismerkedtem a grillezés világával, és ő volt az, aki meggyőzött arról, hogy itt az ideje váltani.
1: Még mielőtt jobban beleássuk magunkat ebbe a váltásba, meg a grillezésbe, azelőtt egy kicsit még jobban tekergessük vissza az időkerekét. Azt említetted, hogy a főzés, a sütés az mindig is közel állt hozzád, mert édesanyja vagy, stb. De gyerekkorodban is, vagy a tíz éveidet nem úgy töltötted, hanem a csajokkal járkáltatok a dizsibe, és egyébként meg a, nem tudom, ZH-kra készültél közben, és nem foglalkoztál azzal, hogy akkor anya mit csinál éppen, és én nem foglalkozom azzal, hogy akkor segítsek neki.
2: Egészen kicsi korunkban kellett segíteni mindig, tehát anyukám azért rendesen bevont bennünket, ha van egy bátyám a házi munkába, de akkor ez még nem annyira élvezett volt, hanem muszáj. Inkább akkor élveztük ezt jobban, amikor a szülők nem voltak otthon, és akkor miénk volt a konyha, akkor felrobbantottuk, de akkor tényleg, tehát ez így benne van a zsigereinkben szerintem mindkettőnknek, hogy szeretünk sütni, főzni. Aztán utána valahogy ettől én eltávolodtam, minden mással foglalkoztam, és amikor saját családom, úgy saját családom, hogy férjem, gyerekem lett, akkor értem ide vissza, amikor már így magam próbálkozhattam, és szabadon azt csináltam, amit én akartam.
1: Életed első süteményére emlékszel? Még nem tudom, kollégista voltál éppen, és kihagytak a csajok egy buliból, te meg ott maradtál a kollégium konyhájában. Van egy kis liszt, egy kis tojás, egy kis, nem tudom, lekvár, csinálok gyorsan valamit. Volt ilyen?
2: Én nem voltam kollégista, levelező tagozaton végeztem az összes felsőfokú tanulmányomat, tehát egyből így belevetettem magam a munkába, meg a családba. Az első sütemény, ez talán egy piskóta volt, de erre határozottan nem mernék megesküdni, meg a keltészták, amiket a nagymamáim sütöttek a kemencékbe, azokat imádtam, és azokat igyekeztem minél előbb reprodukálni magam is.
1: Ildi, hogy jött neked egyáltalán az, hogy te jogász leszel?
2: Hát
1: ez az első szakma.
2: Igen, igen, jogász. Alapvetően színésznő akartam lenni, és aztán utána jogász. Igen, a jogássághoz nem voltam elég szorgalmas a gimiben, mert minden más érdekelt, mindig ilyen szervező típus, minden lébekanál voltam, és akkor annyira nem tanultam jól. Jól tanultam, csak nem annyira, hogy a jogi egyetemnek neki mertem volna vágni, úgyhogy ennek is volt azért egy ilyen jó nagy kör, amire eljutottam odáig, hogy jogász leszek, úgyhogy először magyar népművelés szakos tanárnak tanultam. Aztán elvégeztem egy államigazgatási főiskolát, és a harmadszorra sikerült a jogi egyetemnek nekivágni, és aztán így lettem jogász.
1: És miért közigazgatás? Tehát, hogy jó magam is jogász végzettséggel rendelkezem, imádtam a római jogot, a nemzetközi én jogot, is. A polgári törvénykönyv, stb. Amikor bejött, nem tudom, harmadéven a közigazgatás, akkor azt mondtam, most hagyom itt az egészet. Nem hagytam ott, viszont államvizsgán először meg is húztak, másodjára sikerült. Miért közigazgatás? A lehető legdurvább, legszárazabb része az egésznek.
2: Azért közigazgatás, ez is egy véletlen, bár én állítom, hogy nincsenek véletlenek az életünkben, biztos, hogy megvan az a sors, az úgy valahogy nekünk előre tervezve. Azért lett közigazgatás, én alapvetően tanítani akartam, sőt, leginkább népművelni akartam, ugye a szervezői vénámból adódik ez, hogy kultúrotthon igazgató akartam mondjuk lenni, de nem sikerült ebben a szakmába elhelyezkedni, és így annak idején, mint egy ilyen potenciális munkanélküli jelölt kerültem én a munkaegyi központba, ahol is azt mondták, hogy ha bejárok egy pár hétig úgy ingyen dolgozni, akkor lehet, hogy felvesznek oda dolgozni engem, és akkor ez lett, hogy felvettek oda, és ha már ott dolgoztam, onnan jött, hogy akkor elvégzem az Állik főiskolát, mert akkor már értsek is ahhoz, amit csinálok, és aztán ott ragadtam. De mindig nagyon érdekes feladatokat kaptam, nem a száraz részét, tehát nekem mindig valamit válságmenedzselni kezdett, kellett megoldani, teljesen tisztába rakni, például vezettem az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál a nyilvántartási főosztályt, ami a TAI és biztosítási jogviszony nyilvántartás, és az egészet Suzanne-ben rendbe kellett rakni, szóval azért ez elég nagy feladat volt.
1: 30 évig dolgoztál benne, elfáradtál, kifulladt, eleged lett? Vagy mi történt?
2: Is, igen, így ahogy mondod. Tehát amit mondtam is az előbb, hogy azt éreztem, hogy kell nekem valami, ami a vége láthatatlan értekezletek sorában ilyen azonnali sikerélményt ad. Tehát, hogy valamit megcsinálsz, és akkor az
1: ami
2: ott kész van.
1: Igen,
2: és nem majd hetek múlva lesz abból egy projekt, vagy valami döntés, hanem ott megcsináltad, kész, megsült, szép, finom, mindenki örül, mindenki mosolyog, és a cukrászat az mindig is ilyen. Alapvetően a főzés ilyen volt nekem, hogy jól csináltam, szerettem, szerették, amit főztem, sütöttem, és ez mindig sikerélményt adott. Tehát magától értetődő volt, hogy akkor ebbe az irányba kell menni, mert ez jó.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, jogász, cukrász, coach, HR, szakember. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Farkasinszky Ildikó, cukrász, jogász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Én is még egyszer köszöntelek, meg a hallgatókat is.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, leginkább arról, hogy akkor, hogy ott a jogi pálya az életedben, illetve a közigazgatás, meg hogy a cukrászság is befigyelt pár évvel, egészen pontosan 8 évvel ezelőtt. Azt mondtad, most kicsit hanyagolod, mert visszatértél a mumus szakmához, vagy annyira nem is mumus akkor?
3: Nem mumus, most is HR-esként dolgozom, és az a feladatom, hogy az emberek szeressenek ott dolgozni, ahol én is dolgozom.
2: És egy jó HR-es, hogyha cukrász végzettséggel rendelkezik, akkor az ellentétes feleket úgy várja az irodájában, hogy akkor hoztam pusárkát vagy piskótát, és akkor mondjátok, kinek mi a baja? Nyugodtan falatozzatok közben?
3: Igen, azért szoktam nekik vinni sütit, örülnek is neki, és várják is, úgyhogy persze ez egy ilyen jó kis mézes madzag.
2: Szóval, hogy jött a váltás, azt mondtad, hogy akkor valamit szeretnél csinálni, beiratkoztál cukrászképzésre, igen, és aztán utána pedig jött egy külső löket, hogy akkor tessék már megpróbálni ezt a bizonyos versenyt, mert akkor még az is lehet, hogy jól fog sikerülni.
3: Igen, és egészen pontosan a külső löket azonnal jött, hogy megismertem a páromat, egyrészt ő így a grill világba bevezetett, másrészt meggyőzött arról, hogy nekem el kell indulnom egy amatőr televíziós cukrászversenyben, nem tudom, szabad-e mondani, hogy mi volt ennek a neve, ez volt az Idesüs, ez a Great British Bake Off-nak a magyar verziója volt. És
2: ez a Full Hollywoodos?
3: Igen, és ezt Magyarországon is elindították, ezelőtt 8 évvel, aztán abban maradt sajnos. Én az első évadban kerültem be, ugye voltak mindenféle castingok. Először mondtam, hogy szó se lehet róla, akkor éppen humán politikai vezető voltam az állami számvevőszéknél, szóval nem annyira passzolt ez a két dolog össze, tehát mondtam a páromnak, hogy biztos, hogy ezt nem, tehát ez nem lehet ilyet. De ő addig mondta, hogy csak próbáljad meg, hogy beneveztem, és végül is, ahogy jutottam előrébb a castingokon, nyilván egy ilyen sikerorientált embernek, mint én, az nagyon fontos, hogy belekezd, az sikeres legyen, úgyhogy onnan már nagyon akartam, és így bekerültem ebbe a műsorba, viszont ahogy bekerültem, akkor meg is mondtam a főnökömnek, hogy hát akkor váljunk el egymástól, és onnantól kezdve én már a cukrászatra koncentrálok.
2: Ez lett volna a kérdés, hogy bementél, és akkor megmondtad neki.
3: Én meghívtam egy vacsorára, hogy mégse azért az irodába beszéljük ezt meg, mert azért ez egy kicsit kényesebb téma. Nagyon féltem, hogy azt fogja mondani, hogy teljesen megőrültem, és ilyen fogok halni. De nem ez történt, hanem nagyon szurkolt nekem. És ugye ez egy nem élő adás volt, hanem felvételről ment, és több fordulója volt ennek a versenynek, és minden fordulónál kérdezte, amikor aztán bementem az értekezletre, hogy na most akkor mi lehet, tovább jutottam, vagy nem, és mindig mondtam, hogy igen, tovább jutottam. Tehát egészen a döntőig eljutottam, ugyan nem nyertem meg a versenyt, de akkor én voltam Magyarország 3 amatőr cukrászának az egyike.
2: Gratulálok hozzá. És utána jött a lavina, befejezted az éppen futó aktuális projekteket, és aztán utána találtál egy megfelelő helyet, és akkor szóltál a kis barátaidnak, ismerőseidnek, hogy nem tudom, kiragasztottad a különböző kandelláberekre, kiírtad a Facebookra, az Ivivre, az akárhová, hogy akkor itt lesz egy ilyen kis kurzuska. Jöttök hozzám, és akkor főzünk együtt, vagy sütünk együtt, pogácsát, pittéket, akármiket?
3: Hát igen, ugye akkor elindult a gondolkodás, hogy mit csináljak én ezzel a nagy szabadsággal, meg a cukrászattal, azt tudtam, hogy nem akarok kávézót, meg cukrász, de hát ez se igaz így, de hamar rájöttem, hogy nem akarok, mert az csöbörből vödörbe lenne, és akkor így jött valahogy az, hogy tanítani szeretek, emberekkel foglalkozni szeretek, sütni szeretek, hát akkor legyen egy sütőiskolám. És valóban így, ahogy mondott, szóltam a barátoknak, meghirdettem a közösségi médiában, mit szólnátok, hogyha lenne egy ilyen, jönnétek-e, és jöttek. És akartam egy ilyen próba workshopot a kollégáimmal, de olyan nehéz volt összehozni az időpontot, hogy az első éles hamarabb meglett, mint a próba workshop. Nagyon sokan jöttek, nagyon jó volt, ilyen, most is ilyen libabőrös érzés, és onnantól kezdve egészen a Covidig minden héten péntek délután mi sütiket sütöttünk a grillás sütisuliba.
2: Hogyha valaki belevág egy ilyenbe, elvégzi a megfelelő iskolát, és elmegy gyakorlatra, és aztán még a megfelelő, nem tudom, tévéműsorokban szerepel hozzá, megvan az alapvető képzettség, megvannak az alapvető technikák, de hogy annyit változott a szakma, a cukrászat az elmúlt években, évtizedekben, olyannyi külföldi hatás érte a klasszikus magyar cukrászatot, hogy nyilván kell továbbképzés, vagy figyelni kell a külföldi trendeket, mert az, hogy megtanulod a dobostortát, meg a lejtercukrot jól elkészíted, az nem biztos, hogy egy olyan eklert megcsinálsz, mint amit a Pierre Hermé meg tud csinálni.
3: Igen. Mondjuk a sütisuliba ez nem is volt annyira fontos, mert ott inkább ilyen én időt tölteni, meg jól érezni magunkat. Persze nyilván attól sütöttünk is, meg tanultunk is. Nagyon sokféle téma volt, mindig egy téma köré épült fel az éppen adott workshop. Egészen mondjuk a pogácsától, a a kovászos kenyéren át a francia tükörglazúros mousse desszertekig eljutottunk, de persze közben én is folyamatosan képeztem magam, én is tanultam, én is jártam mindenféle más workshopokra, főleg külföldi mesterek képzéseire, szerencsére ezek most már Magyarországon is elérhetők, tehát nem muszáj elutazni érte külföldre, úgyhogy ezeket nagyon élvezem, a mai napig, ha van rá lehetőségem, akkor megyek és tanulok, és persze rengeteg könyvet összevásároltam, és azokból is tanulok.
2: Mindjárt beszélünk, vagy nem sokára beszélünk a te könyvedről, Grill Desszertek, ez neki a címe, viszont azt említetted, hogy amikor rátaláltál újra már egyedül a sütésre, akkor a keltészták voltak azok, amiket szerettél volna reprodukálni. Most így, pár év elteltével, hogy itt a könyv, meg hogy cukrász vagy, meg visszatértél a HR világába. Most mi a kedvenc egyébként, amivel szívesen foglalkozol? Legyen az akár egy tésztafajta, vagy egy tipikus sütemény, vagy bármi.
3: Hát nyilván, mint sokan a Covid idején, én magam is belevetettem magam a kovászolásba, a Szabitól tanultam. Egyébként ő volt az egyik zsűritag az édesüsben annak idején. Igen, ja. Igen, úgyhogy tőle van a kovászom is, és azzal sütök, tehát a kovászolás nagyon érdekel, nem csak a kenyérsütés, hanem ugye nagyon sok minden mást is lehet a kovásszal készíteni, édes sós süteményeket.
2: Ezt akartam mondani. Minden
3: kroászanakat. Persze. De egyébként inkább a francia desszertek világa az, ami engem is most már így vonz. A péksütemények is, meg ezek a gyönyörű, szép kis pötifórok és mindenféle muszok, és tehát olyan csodákat lehet alkotni, hogy itt az ember tényleg a kreativitását is ki tudja élni. Nem csak a sütés öröme, hanem az alkotás öröme az, amit átélünk ilyenkor.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, cukrász, jogász, HR-es. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a konyha világában kalandozunk. Ezúttal nem tükörtojás készül, hanem mindenféle sütemények, desszertek, makkaronok, eklerfánkok. Velem szemben a stúdióban Farkasinszki Ildikó, cukrász, HRS jogász. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Sziasztok!
2: Na térjünk erre a bizonyos könyvre, ami már nem új, tavaly látott napvilágot, hogyha igen, minden jól megy, grill desszertek. Megérkezett a grill szezon, ilyenkor a férfiak, az apák fogják magukat, kimennek a kertbe, felnyitják a gömbgrillt, vagy most már vannak ilyen nagyon drága kerámia bevonató akármik is, és akkor beteszik a húsit, meg a paprikát. Viszont ugye hát nem csak főételeket lehet készíteni a grillben, hanem desszerteket is, hogyha szépen megcsináltad a pitédet, akkor beteheted a grillbe is.
3: Ez így van, pontosan. Igen, nagyon sokan elcsodálkoznak, amikor ez a téma szóba jön, hogy grill desszertek, hogy desszertet grillbe, hát eszünkbe nem jutna ilyen, pedig miért is ne? Ugye beszéltünk itt korábban arról, hogy a keltészták voltak a kedvenceim, meg hogy a nagymamáim ezeket sütötték. Ugye mindkét nagymamámnak bubos kemencéje volt annak idején, és abban sütötték ezeket a nagyon finom keltésztákat, de piskótákat is, és az én fantáziámat, amikor megismertem egy ilyen gyönyörű kerámia grillsütőt, amiről beszéltél, egyből megmozdult, hogy hát ez is egy kemence tulajdonképpen, ugyanúgy működik, mint azok a kemencék, ugyanúgy már el tudunk érni egyenletes hőmérsékletet ezekben a kemencékben, miért ne lehetne bennük akár piskótát is sütni. És elkezdtem ezzel kísérletezni, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen igazam van, mindent meg lehet sütni. Azt szoktam mondani, hogy makaront még nem próbáltam, mert ugye az nagyon macerás, de egyszer most már tényleg muszáj lesz, mert annyit mondtam, hogy muszáj lesz kipróbálni.
2: Hogyha a keltésztákra megyünk rá, és akkor próbálom a technikát valahogy összekapcsolni a sütéssel, a különböző édességekkel, a különböző kalácsokkal, a különböző pitékkel, stb. Stb. Ugye alapvetően be tudod állítani 180 fokra, vagy nem tudom, 190 fokra, tök mindegy, ezt a bizonyos kis kemencét. Nyilván játszani kell a tetej meg az alján ezekkel a nyílásokkal, hogy akkor pont annyi legyen, vagy ne. De hogy alapvetően a legtöbb esetben ugye a szakma azt kéri, hogy akkor mindenféle ilyen pára legyen benne ebben a bizonyos sütési eszközben. Azt nem nagyon tudod beállítani, vagy tudod? Teszel bele, nem tudom, egy bögrében
3: vizet? Pontosan. Hát nem bögrében, hanem ugye a grillrács alá, ott van egy ilyen, úgy nevezik, hogy deflektorkő, ez a hő elzáró lap, az egy kerámia lap tulajdonképpen. A grillrács is ez a lap közé beteszel egy alutepsit, abba öntesz egy kis vizet, pici kis rutinnal már érezni fogod, hogy mennyi víz mennyiség kell, hogy pont az a pára mennyiség legyen, ennyi. Egyébként igen, nagyon egyszerű.
2: Úgy gondolkodtál rajta, vagy úgy jött az ötlet, ugye pár évvel ezelőtt nagyon elterjedtek ezek az airfryerek, és akkor egy egész iparág feküdt rá, hogy akkor airfryer, nem tudom, rántott hús, meg sütemények, meg desszertek, meg minden is. Viszont a grillben még nem volt, és akkor gondolkoztál, hogy mi az, ahova még nem csináltak desszertet? A grill, majd én kitalálom, Farkasinszki Ildikó vagyok.
3: Igen, ez is benne volt egyébként, de nem ez indította el a gondolkodásmódomat, hanem mondom inkább azt, hogy kísérletezni. Aztán ugye, ahogy jöttek a rácsodálkozó kérdések, meg a sikerélmények, tehát elmegyünk egy grill rendezvényre, és én ott ugye mindig grill desszertet sütök, és ezek a marcon a tetovált, kigyúrt, nagy darab szakállas pasik hosszú sorokba állnak az én standomnál, mert ahogy mondod, mindenki hús süt, már 30 féle hús van, maximum zöldség, vagy valami egy tál étel, de hogy desszert, ez nem nagyon jutott akkoriban még eszükbe. Most már azért egyre többen csinálják, és nyilván így jött az, hogy hát akkor ez egy kuriózum, ez egy unikum, ebben én vagyok az első.
2: Szóval az elkészítési technika, hogyha veszünk, nem tudom, egy kalácsot például, akkor az ugyanaz, tehát, hogy beállsz a kis gyúródeszkád mögé, megcsinálod a tésztát, beleteszed szépen a tepsibe, és akkor innentől jön majd az, hogy akkor nem a sütőt használod, hanem itt a varázslat, a megfejtés. Felnyitod ezt a kerámia grillt, beteszed, beállítod a hőmérsékletet, vagy már korábban beállítottad, és akkor onnantól az összes többit ő megcsinálja saját magára.
3: Így van, pontosan.
2: Nehéz volt kikísérletezni? Hosszú út volt?
3: Nem. Nem, nekem egy nagyon jó sütőm van, egy kerámia grillem, ami tényleg annyira stabilan tartja a hőt. Pici gyakorlással, ahogy mondod, alul-felül a levegőztető nyílások szabályozásával meg tudod tanulni, ugye minden sütőn van egy hőmérő, tehát kívülről látod a hőmérsékletet. Egy picit inkább azt kellett kikísérletezni, hogy az mennyire pontos, más mutat a kupolában, más mutat lent a sütőfelületen, tehát inkább erre kellett a kísérletnek, hogy milyen edényt használsz benne, mert az viszont nem mindegy.
2: Zománcozott tepsi?
3: Azt is lehet, de akkor lehet, hogy egy kicsit oda kap az alja. Leginkább az öntött vas edények azok, amiknek ugye nagyon jó a hőelvezető, hőtartó képessége, és ebben a szinte direkt a tűz fölött aha. sütésnél is gyönyörű szépen egyenletesen sül benne minden.
2: Hát jobban ki kell vajazni, azt akkor nem kapod az alja.
3: Hát igen, vagy barna vaj keletkezik az alján, de attól még finomabb lesz, igen.
2: Minden elsőre sikerült, ami benne van a grill desszertek könyvben, vagy fölteltem másképp is a kérdést, amit elkészítettél grillben, sütemények, desszertek, mind belekerült?
3: A második kérdése nem a válasz, az elsőre igen, olyannyira, hogy van olyan desszert, amit akkor készítettem először, amikor csináltuk a könyvet, amikor összeállítottuk. Lehet, hogy ezzel nem illik dicsekedni, de valóban így van, hogy nem is volt időm előtte kikísérletezni. Nagyon sok ötlet van még a fejemben, nyilván ebbe a könyvbe nem tudott minden belekerülni, 63 recept van benne, ugye 8 fejezet, és mindegyikben 8 süti, akkor 64.
2: Hogy mik ezek a sütik? Mindjárt beszélünk erről is. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Farkasinszky Ildikó, HRS jogász cukrász. A közelmúltban látott napvilágot, a könyve a címe az, hogy grill desszertek. Igen, mert a grillben nem csak húsit lehet készíteni, hanem például pitét is. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Farkasinszky Ildikó, jogász, cukrász, HRS szakember ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Ildi.
2: Sziasztok.
1: A közelmúltban látott napvilágot a Grill Desszertek című könyvet 63 receptet tartalmaz, és különböző kis sztorik is vannak benne, mert hogyha arról beszélünk, hogy grill, akkor ugye az még nem bevett, hogy desszerteket készítünk, viszont hogyha húst készítünk benne, és már nem is kell Amerikáig menni, meg különböző ilyen rubokat, szárazpácokat használni, hanem hogy nedvespác, vagy nem tudom, kicsit megsózod, úgy teszed bele, majd utána csinálsz vele valamit, barbecue-t belőle, nem tépet, húsos szendvicset, de hogy egyébként az ilyen versenyek közelébe te is oda kerültél.
2: Igen, volt szerencsém részt venni 2019-ben Tennessee-ben egy barbecue világbajnokságon.
1: Mégis csak el kellett menni sajnos Amerikába.
2: Hát el kellett menni Amerikába, de miután még nem voltam Amerikában előtte, ez is egy nagyon nagy élmény volt, és én ott a grill desszert kategóriát megkaptam, és egész jó eredményt értem el.
1: Ott foglalkoznak egyébként ilyennel Amerikában, a barbecue-nak a hazájában, hogy süteményeket, desszerteket készítenek a grillben?
2: Hogyne, persze, hát ugye főleg pitéket, meg sajtortákat, ugye az amerikaiak azok mindig sajtortákat készítenek, azt mondták is egyébként, hogy mindenképpen sajtortával induljak, mert csak azzal van esély nyerni. Végül nem sajtorta lett, hanem egy sajtkrém mousse torta, és hát a csapatunkból én értem el a legjobb eredményt, már a legmagasabb pontszámot, nem volt helyezés, de azért egy nagyon nagy élmény volt, és hát olyannyira foglalkoznak vele, hogy ugye ezeken a világbajnokságon van kifejezetten külön desszert kategória.
1: Gratulálok hozzá.
2: Köszi.
1: Azóta voltál már Amerikában?
2: Nem.
1: Majd nem tudom, jövőre akkor, vagy a következő világbajnokságra.
2: ez a következő
1: viszont
2: projekt.
1: Viszont, hogyha itthon készítesz valamit, és ugye állítólag te Dél-Magyarországról származolnak, és szilvapálinkát teszel a nem tudom, piskótába is már is másabb íze lesz, ott viszont akkor viszkivel kellett meglocsolni a sajtortádat?
2: Pontosan így van, méghozzá Jack Daniels-szel, hiszen ott van Tennessee-ben a Jack Daniels whisky gyár, és kötelező elem volt, igen, a Jack Daniels whisky desszerthez.
1: Ezt tudtad előre, és gondolkodtál rajta, vagy ott mondták meg, hogy akkor mit kell csinálni?
2: Tudtam előre, és nagyon sokat gondolkodtunk, mert a csapatkapitányunk, ő egy székely fiatalember volt, és nagyon, tudod, a székelyek, ők azért nem olyan könnyen meggyőzhetők. Tehát amikor én mondtam, hogy sajtortát szeretnék, mondta, hogy biztos nem, mert mindenki sajtortát csüt, mi nem fogunk azt, és akkor hát nagyon sok kísérletezés és kóstolás után tudtam arról meggyőzni, hogy akkor legyen egy sajtkrém mousse, az mégse sajt torta, de valami hasonló.
1: Aki otthon van az égetett szeszek világában, pontosan tudja, hogy a pálinka nyilván gyümölcsből készül, és abban érezhető a jó pálinkákban, ugye a gyümölcs, amiből készült, annak a zamata, az íze, az illata. A whisky az alapvetően, hát nem feltétlenül gyümölcsből készül, sőt, nagyon nem gyümölcsből
2: hát
1: készül.
2: Nem gabonából, igen.
1: Annak egy neutrálisabb íze van, tehát hogy az érezzem valahogy a sütiben, ott azért nagyon el kell gondolkodni, hogy milyen fűszereket használok még mellé.
2: Igen.
1: És ráadásul amerikai bourbon whiskyről van szó, tehát hogy nyilván akkor az van, hogy akkor egy kis fahéjjal felhúzom, meg egy kis vaníliát teszek be, meg is vagyok, köszönöm szépen.
2: Hát én ezt úgy oldottam meg, mert hogy az amerikaiak ugye nagyon édes szájúak, tehát nem elég az, hogy a süti nagyon édes legyen, mindenképpen kell rá valami szósz vagy mártás, és erre készült egy karamell mártás, és a karamell mártásban volt benne a Jack Daniel's whisky.
1: Jó, hogy akkor ráadásul nem is magába a piskótába.
2: Nem a piskótában, hanem a mártásban volt, tehát ebben a szószban volt, és abból viszont nagyon karakteresen ki lehetett érezni.
1: Na, gratulálok még egyszer hozzá, és akkor csak itt tovább menj a következő világversenyre, barbecue versenyre, akármire.
2: Köszi.
1: Is. Grill desszertek. Olyan receptek vannak a könyvben, amiket az elmúlt sok évben, amióta ezzel foglalkozol, már kikísérleteztél, és pontosan tudod, álmodból felkeltenek akkor is, hogy akkor három tojást kell elővennem, és a kettőt kell ketté választani, vagy újakat találtál ki a könyvhöz?
2: Is. Vannak benne ilyenek is, amit már nagyon sokszor elkészítettem, is a család kedvence. Vannak benne például klasszikus magyar desszertek, mint például a Varga Béles. De vannak olyanok is, amik nagyon unikálisak, és nagyon például van egy Dajo venedényben készült, ami nem is sütőben készült, hanem egy

0: öntött vasedény, aminek alul és fölül égő, parázsló brikett darabok vannak, és így készül el benne egy amerikai Mississippi torta, az egy csoki torta, tehát hogy magától ettől a parázsló brikettől átmelegszik az öntött vasedény, és ő maga egy sütő.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor bele kell tenni, úgy van kialakítva ez az edény, hogy akkor bele tudod tenni a parazsat, vagy beleteszed a grillbe, és akkor utána az edénynek a fedelére még ráteszed a parazsat.
0: Igen, lábacskái vannak, aha, tehát alá tudsz tenni, igen, parazsat, és a tetejére van egy fedele, az is öntött vas, arra teszed a parazsat, tehát nem kell betenni a sütőbe.
1: Ja.
0: Leteszed a földre.
1: És ott magának megcsinálja.
0: Igen, ez a Mississippi torta egyébként onnan is ered, hogy általában, amikor táborozni mentek, vagy weekendezni, ugye nem vitték magukkal a sütőt, akkor ott ezt meg tudták oldani, minden alapanyagot kimértek zacskóba, csak összeöntötték, begyújtották a parazsat, és már mehetett is be az edénybe.
1: Hát ez egy újabb iparág egyébként, mert ezt úgy is meg lehet oldani, hogy akkor beleteszed a parázsba magát az öntött vas edényedet,
0: erre,
1: és aztán utána
0: példa,
1: ráteszed a fedelére a parazsat, valamennyi részét, és akkor meg is vagy vele, és akkor nem kell ezt a speckós edényt megvenni.
0: Van is ilyen grillezési technika, igen, csak az őseinkre kell visszagondolnunk, igen, persze.
1: Ja, hogy jönnek az újabb ötletek, az újabb receptekre? A szezonalitást nézed, vagy nem tudom, láttál, olvastál, hallottál valamit valahol, és akkor onnan indulnak el a gondolataid?
0: Inkább ez az utóbbi, mondtam, nagyon sok könyvem van, úgyhogy én nagyon imádom is lapozni ezeket a könyveket, olvasni, azért szeretek ilyen műsorokat is nézni, és hát járom a világot, járok mindenféle rendezvényekre, és ott is tanulok.
1: Említetted, hogy a francia vonalra nagyon rámentél. Ebben a könyvben viszont vannak ugye klasszik magyar receptek, illetve sütemények is, a Varga Bélest említetted. Ha már Varga Béles, akkor a cérnamet, illetve nem tudom, laska hozzá, az saját te csinálod, vagy a boltban veszed meg?
0: Ennyire nem vagyok elvetemült, majd ha nyugdíjas leszek, akkor biztos, de azt megveszem a boltba, de egyébként minden mást én, sőt a vajat se én köpülöm, de egyébként minden mást azt én. Tehát én hajtogatom a leveles tésztát, az
1: annak. Az is elég pepecselős munka.
0: Az pepecselős, de az nagyon jó, és az eredmény az megéri.
1: Magáért beszél, igen. Szóval, hogy az lett volna a kérdés, hogy említetted, hogy van benne klasszik magyar desszert, meg nagyon ráfordultál a francia vonalra. De hogy egyébként Farkasinszky Ildikónak vannak kedvenc sütijei a világból? Tehát nem tudom, Olaszországba megyünk és egy jó sfogliatellét nézünk. Vagy nem tudom, elmegyünk a Távol-Keletre, és akkor gumicukorszerű akármiket teszünk. Szóval van ilyen, ami közel áll a szívedhez?
0: Igen, hozzám egyébként, én nem szeretem a túl édes ízeket, annak ellenére, hogy cukrász vagyok, tehát legyen édes, de például csokiból is inkább az étcsokit, nagyon szeretem a csokis desszerteket, és nekem ezek a könnyű, mousse jellegű, sok gyümölcsöt tartalmazó, ezek a francia desszertek a kedvenceim.
1: De te is úgy nőttél föl, nem tudom, tiniként vagy 20 éves korodban, hogy bementél az első, nem tudom, talpon álló kávézóba, és akkor egy ilyen félkaros kávé, meg egy ludláv szelet, vagy valami, és akkor meg
0: ja,
1: is vagyunk
0: persze,
1: vele.
0: Persze, persze. A szüleim vendéglátóba dolgoztak, úgyhogy volt süti, meg fagyi is. Persze, azok a sütiknek az ízeit keresem egyébként, ezt le is írtam a könyvbe, hogy amikor elkezdtem kísérletezni, keresem ezeket a régi ízeket, amiket még egyszer nem tudok elégszer a nagymamáimra hivatkozni, az a vízenkőt például, nem tudom, ismered-e, az egy nagyon érdekes, vízben kell, hideg vízben kell eszteni a tésztát.
1: Mi a neve?
0: Vízenkőt, vagy vízenkullogó, Békés megyéből származom egyébként, és ott ez egy tradicionális süti, hideg vízbe keresztjük meg a tésztát, ettől ilyen nagyon-nagyon laza lesz, utána kinyújtjuk, és rengeteg kristálycukorba forgatjuk, fölszabdaljuk, és így sütjük meg, és ez a cukor rákaramellizálódik. Sok citrushéj van magába a tésztába, isteni finom.
1: Hát akkor ez egy ilyen kalács jellegű, karamelles, vagy cukros, kicsit citrusos, nem tudom, ilyen
0: kicsit
1: kis...
0: Kicsit a kürtős kalácshoz hasonlítanám, igen, talán, csak mégsem az, mert ilyen kis pici darabok, nagyon finom, próbáld ki egyszer.
1: Egyszer majd nekiállok és meg lesz. Jól van, egy-két utolsó kérdés a végére, Ildi, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Tényleg 5 éven keresztül, vagy 4 éven keresztül készült ez a bizonyos könyv?
0: Hát inkább azt mondanám, hogy az elhatározás érlelődött addig, meg mire megtaláltam hozzá a partnert, a kiadót, tehát hogy én már ezt nagyon régen tervezem. Volt fellendülés, volt érdeklődés, de mindig azt mondták, hogy hát szerintük ezt nem lehet eladni, mert nincs biztos, hogy erre nincs ekkora érdeklődés. Aztán amikor elkezdtük a könyvet készíteni a kiadóval, szerintem akkor jöttek ők is rá, hogy dehogy nincs. Tehát, hogy ez annyira különleges, teljesen unikális, nem hogy Magyarországon, de még külföldön sem nagyon találunk ilyen jellegű könyvet. Úgyhogy Én mindenkinek ajánlom, hogy ha egy picit is szeret sütni, egyébként nem csak grillsütőben készíthetők el a receptek, hanem a konyhai sütőben is nyugodtan, persze. De hát nyilván akkor az igazi, ha kint a teraszon sütjük meg, mondjuk a grillezés elején, amikor még melegszik a sütő, vagy a végén a maradék hőt felhasználva, tehát nem is kell ezért feltétlen külön begyújtani a sütőt. Azt is szokták kérdezni, hogy miért bajlódok én ezzel, miért nem sütöm meg a konyhába, és mindig mondom, hogy mert nem mindig van rá lehetőség.
1: Utolsó előtti kérdés a végére, hogyha arról beszélünk, hogy ez a kerámia bevonatú grillező, akkor ott a férfiak szokták úgy csinálni, hogyha éppen húsról van szó, és nyilván a hölgyek is szokták úgy csinálni, hogy akkor kicsit füstösebbé tesszük, és akkor tegyük bele ezeket, hogy akkor a füst majd az, hogy átjárja.
0: Ja.
1: Desszertbe. Van olyan, vagy lehet olyan, hogy akkor füsttel készül?
0: Van bizony. Van is ilyen recept a könyvben. A csokis desszerteknek kifejezetten jól áll. Egy pici-pici kis füst, mondjuk egy gyümölcsfa füst, egy cseresznyefa füst, vagy egy hikori, az nagyon jól tud neki állni. De ugye azt is kérdezik mindig, hogy nem lesz füstös a piskóta, ha nem akarom, nem lesz füstös, mert ugye önmagában a faszén az nem füstöl, az csak parázslik, akkor füstöl valami rácsepeg, vagy ha mondjuk rádobsz egy füstölő chipset, és direkt akkor csinálsz neki egy leheletnyi füst.
1: Utolsó kérdés most már a végére, szóval megszületett a Grill Desszertek című könyv, és említetted, hogy visszatértél kis kihagyás után a jogi vagy a HR világba. Innen lesz majd visszatérés egyébként, úgyhogy akkor köszönöm szépen, hagyom ezt a világot, a közigazgatást, a HR-t, meg a jogászságot, és csak a cukrászattal fogok foglalkozni?
0: Biztos, hogy lesz, persze, még nem most, hanem majd, amikor nyugdíjba megyek, de egyébként nem hagytam el, tehát most is például holnap pont utazom Erdélybe egy grill fesztiválra, ahol Marosvásárhelyre, ahol én is fogok bemutatót tartani, meg kóstolót, tehát grill desszerteket fogok sütni.
1: Ildi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, csak így tovább irány vissza Amerikába, és akkor tegyed bele a viszkit a különböző sütikbe. Köszönöm, okay, szépen, hogy lesz. Jöttél, kellemes további szépen.
0: Köszönöm én is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai dallamokkal felvértezve indulunk neki a csütörtök hajnalunknak itt a Petőfin, ahol minden magyar. Május 21-e van. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Mindjárt hozom neked Dévát, itt lesz a 11, de előbb Burcsány érkezik hozzánk a tolvajjal.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.